0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: szakítok veled.
1: Úgy sem mered, szakítok veled.
0: Úgy sem mered, szakítok veled.
1: Úgy sem mered, szakítok veled.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

Yeah.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Isten vége van.
1: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zemiről ez zenéért leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: 14 előadás, köztük 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett, a válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyörgy társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című műve, a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
0: Film.
1: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
0: Kiállítás.
1: Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a közönség június 7-éig tekintheti meg. A tárlaton kiállított installációk újra felhasznált anyagokból, például plexicsövekből és műanyagból készültek. Az erdőképeinél ecsetet alig használ, ezek többek között véséses és fröcskölő technikával készültek, magyarázta a kurátor. Láthatók többek között konceptuális, interaktív, kinetikus installációk, természetes és mesterséges anyagokkal operáló, hangeffektusokkal kísért mobil szobrok, hozzájuk kapcsolódó absztrakt festmények, videómunkák, valamint a figuratív történeteket elmesélő, embereket és autókat láttató, olajjal és akrillal készített vásznak is. Az Áramló Jelenlét című kiállítás sajtóeseményén Szegő György, A műcsarnok művészeti vezetője kiemelte, hogy az intézményben nem először tesznek egymás mellé olyan kiállításokat, amelyek a nézők számára új összefüggések feltárását teszik lehetővé. Például, hogy a 20. század különböző korszakaiban a kísérletező művészetnek milyen lehetőségei vannak. Az intézményben Cseke Szilárd tárlata mellett a magyar absztrakció egyik legfontosabb alakja Gyarmati Tihamér, valamint Barabási Albert László hálózatkutatását középpontba állító kiállítás is látható.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: A mecsek legjobb ösvényei. Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Mivel más hegység nincs a közelben, a pécsi természetjáró szervezetek figyelme és energiája a mecsekre koncentrálódott. Ezért viszonylag sok egynyomos ösvény maradt fenn, és nyílt meg a túrázók előtt. A válogatásba olyan turistautakat gyűjtöttünk össze, amelyek széles erdei utak helyett valódi ösvényeket követnek. A kővágó szőlős fölötti panoráma út neve olyat ígér, amit a Jakab-hegy meredek lejtőjét szintben átszelő ösvényen hiába keresünk. Ugyanis az 1992-ben kialakított keskeny csapáson a rég felnőtt erdő miatt nincs kilátás. Legfeljebb a lombok között pillanthatunk ki néha-néha a Dráva síkjára. Ennek ellenére emlékezetes élmény végigjárni a hozzávetőleg 4,5 kilométer hosszú ösvényt, ami nagyrészt mohaszőnyeges tölgyesben és fenyves foltokon át, itt-ott sziklakibukkanásokat kerülgetve kanyarog. Az ösvényen található a babás szerkövek panorámás sziklaterasza, és végigjárását érdemes összekötni a Jakab-hegy tetején álló, bivakszobát tartogató turista pihenő és a Zsongorkő meglátogatása.

0: vonalvezetésben rejlő lehetőségeket is számításba veszik. Sőt, a rotari ösvény vonzereje igazából csak is az utóbbiban rejlik, ugyanis nem tart sehonnan sehova. Csupán megkerüli a tubes tömbjét, tartva az 550 méteres szintet. A déli lejtőn szellős tölgyesben, az északén elegyes erdőben sokszor öreg bükkök között sétálhatunk, miközben néhol kilátunk a tájra. Az ösvény mentén padok és információs táblák sorakoznak, végigjárását pedig javasolt összekötni a tubesi kilátó és a misinai tévétorony felkeresésével. Csorgás a patak mentén. Lóré, azaz lóvasút. A fakitermelés emlékét őrzi nevében az Orfű melletti Lóri völgy. Ennek ellenére természetes környezetben, vadregényes erdőben sétálhatunk végig az árok alján. Az ösvény több ízben is keresztezi a medret, melyben csapadékos időszak után helyenként zúgókat, máshol apró medencefűzéreket alkot a víz. A közelben található a sárkány szakadék és a hegység legnagyobb hozamú vízfakadása a vízfő forrás, de egy könnyű körtúrára ráfűzhető egy erdei kulcsos ház és Baranya megye legmagasabb fekvésű egykori falva, Vágott puszta is.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Dress.
1: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plus járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
1: Időjárás jelentés.
2: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Professzor dr. Sterbenc Tamás van itt a stúdióban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora, ő a napvendége nálunk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Érdekes dolog, olvastam egy cikket 5 évvel ezelőttről, 21-ből, ahol az 5 éves, vagy esetleg 10 éves terveiről kérdezték a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel kapcsolatban, pont egy könyvtár avató volt, azt hiszem. Most akkor itt vagyunk 4-5 évvel a cikk után, érdekes, hogy mi minden történt. Akkor azt mondta, hogy egy felsőbb sebességfokozatba kell kapcsolni az egyetemet, kíváncsi vagyok, hogy ez sikerült-e. Azt is elmondta akkor, hogy csapatot épít, azt is tudni kell önről, hogy válogatott kosárlabdázó volt, és nagyon jó védekezik, és nagyon jó passzol. Ez is fontos lehet egy ilyen rektori székben. No, de ami az apropója beszélgetésünknek, hogy lassan véget ér egy periódus, 22. május 1-e és 26. április 30-a között a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem mintegy 1,5 milliárd forintos visszanemtérítendő európai uniós pályázatot nyert el a Széchenyi Plusz program keretében. Európai Unió helyreállítása és ellenálló képességi eszköze, ez az RRF, majd rövidíteni fogjuk, mint finanszírozó alap támogatásával. A cél, hogy európai felsőoktatási trendeknek és céloknak feleljen meg az egyetem, egyre inkább feleljen meg az egyetem. Digitalizáció, zöld átállás, nagyon sok minden. És azt szeretném kérni önt, hogy nézzük meg, hogy mi minden történt a célok mentén ez a 4 év alatt. Honnan kezdjük, az eszközökkel?
2: Talán onnét érdemes, hogy a TF, hogyha röviden nevezhetjük, mi azért a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet csak egyszer-egyszer hivatalosan használjuk, de hogy mindenki értse, a TF-ről beszélünk, ami természetesen egyetem és a sporttudomány minden aspektusával ma már foglalkozik, de az identitásunkat talán ez a rövidítés fejezi ki a legjobban.
1: És 100 évesek.
2: És 100 évet ünnepeltünk tavaly. Én azt hiszem, hogy ez az RRF finanszírozású projekt nagyon jókor jött. Ugye pont a modellváltáson voltunk túl, az apropóját a Covid adta, de rengeteg olyan, az én rektori ciklusom is akkor indult 21 őszén, ami nagyon sok dologban egybevágott azokkal a tervekkel, amit akár akkor a szenátus és én megneveztünk. Így visszanézve 4-5 évvel sokat segített az oktatásmódszertan megújításában is, de a leglátványosabb fejlődés talán az a nemzetközi esítés terén értük el.
1: Érdemes is magyarázni, ugye magamnak is, meg a hallgatóknak is, mert már régen volt 2021, ugye Európai Unió helyreállítás és ellenálló képességi eszköz. Hát ez a Covid után, ugye, tehát ez így, a szövegkörnyezetben ez így korrekt. Szóval jókor jött az egyetemnek ez a lehetőség.
2: Jókor jött rá, irányította olyan tevékenységekre a figyelmet, ami talán egy ilyen hagyományos egyetemnél nem annyira magától érteklődő. Ugye a testnevelés és a sporttudomány egy nagyon gyakorlatorientált, ami a projekt címében is bent van, de a Covid-nál megtanultuk azt is, hogy a digitális oktatásnak is megvan a tere, és ennek vannak jó oldalai is, és vannak természetesen kényszer megoldások. Ezeket a kényszer megoldásokat szépen levetkőzve ma már tudatosan használjuk azokat a lehetőségeket, amit át tudunk adni az online térben, de ugyanúgy ragaszkodunk ahhoz is, hogy a diákok azt természetesen megizzadva egy tornateremben, egy uszodában is végezzék.
1: Igen, minden digitálisan, kamerákon, meg monitorokon keresztül. Bár akkor rá voltunk kényszerítve, de nyilván az önöknél aztán kifejezetten nehéz körülményeket tett. Tehát 1,5 milliárd forint, több mint egy kicsivel több, mint 1,5 milliárd forint. Ez sok vagy kevés?
2: Hát az egyetem költségvetését tekintve azért egy tekintélyes szemmel látható összeg, ha 4 évre osztjuk el akkor is. Ugye az egyetem méretéről annyit kell tudni, hogy körülbelül 3500 hallgatónk van, ennek ma már egyre nagyobb hányad a külföldről érkezik, és nagyon-nagyon fontos haszna volt ennek a projektnek, hogy azok a digitális tananyagok elkészültek, amit ma már főleg egy külföldi hallgató elvár. Elindítottunk egy olyan alapképzést, amit először angolul vezettünk be, és csak most 26-ban fogjuk magyarul indítani. Ez a sporttudományi alapképzés, ezt Magyarországon nem is ismertük, és amikor picit értetlenül néztünk, hogy miért nem özönlenek a külföldiek a TF-re, testnevelő tanár vagy edző szakra, akkor próbálkoztunk egy olyan, amit a világ jobban elismer, és ez a sport science, ez sokkal inkább egy vonzó kifejezés volt a hallgatóknak, és ma 5 földrészről jönnek nagyon nagy létszámban, és öröm, hogy most el fogjuk indítani 26 őszén már magyarul is.
1: Nem csak az elnevezés volt új vagy unikális, tehát nem, nem, te... csak, nem csak a cégért cserélték.
2: Nem, ennek valóban elsősorban a mozgás elemzés a középpontja, emellett természetesen megmaradt a testnevelő képzésünk is, nagyon jó hír, hogy ebben az évben az első helyen jelentkezők létszáma az egész egyetemet tekintve 25%-kal emelkedett, és újra megerősödött a testnevelő tanár iránti érdeklődés is.
1: Akkor szálazzuk szét, jó, hogy akkor mire tudták fordítani, mire kellett fordítani, nem a célokat elmondtam, hogy a európai felsőoktatási trendek, európai felsőoktatási célok, digitalizáció, zöldátás, hát ezek a szokásos dolgok, de ezt hogy váltották gyakorlatra?
2: Egy része az a, hogy mondanánk picit slendriánul a vasra.
1: Vasba ment természetesen
2: eszközöket is kellett beszereznünk. Ennek vannak oktatás, technológiai eszköz részei, de vannak olyan laboreszközök is. Pont az előbb említett sporttudományi alapszaknál, hogy ne csak meséljük arról, hogy hogyan kellene megmérni a sportoló biomechanikai mozgását, hanem azt valóban a legkorszerűbb módszerekkel tudjuk és eszközökkel demonstrálni. A laboreszközök voltak talán a legizgalmasabbak, és itt az idővel is egy picit küzdöttünk, hiszen 25 őszén, ahogy elindult a külföldiek képzése, vagy az angol nyelvű képzés, magyarok sincsenek erről kizárva, ez igényelte, hogy ezek a tananyagok elkészüljenek, és mellette egy olyan laboreszköz fejlesztés is megvalósuljon. Egy pár hetes, hónapos csúszással azt mondom, hogy sikerült ezt, és ma már azok a hallgatók elégedettek, akik idejöttek emiatt Budapestre.
1: Olvastam, hogy erő, plató, időmérő, kapu, pulzusmérő eszközök, nagyon sok minden. Ez a laboreszközök kategóriában.
2: Igen.
1: Tehát nagyon sok minden. Informatikai eszközök, vizsgaterem laptopokkal. Tehát
2: így van, ugye ennek a sporttudományi szaknak azért elsősorban természettudományi háttere van. A társadalomtudósok nagyon boldogan el vannak a könyvtárunkban. A könyvtárunkban is a repozitóriumban nagyon komoly fejlesztéseket értünk el, és ott is egy digitális tér kialakítása ma már akár otthoni tanulást is lehetővé tesz, de az a természettudományi intézeteink, tanszékeink azok óriásit fejlődtek az RRF-nek köszönhetően.
1: A digitalizációs módszertani fejlentés, ha már a repozitóriumot említett, ez egy elég nyaktörő és nyelvtörő, most sikerült, ez egy ilyen doksi szerver, ugye?
2: Ezt is
1: kell elképzelni. Nagyon sok mindent csináltak egyébként ez a 4 év alatt, sokat fejlesztettek.
2: De én úgy gondolom, önmagában az egyetem is nagyon sokat fejlődött. A modellváltás is ugye pont 21-ben érte az egyetemet, az is adott egy lendületet, akkor kerültem a rektori székbe, és arra 7 évre volt alapozni valónk, hiszen 2014-ben vált önállóvá a TF, addig a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként funkcionáltunk, de azt hiszem, hogy ez egy fontos stratégiai döntés volt, hogy az önálló lét, az bár a világban nem egyedülálló, de kisebb részben van, és képesek vagyunk akkor is helytállni, hogyha ezt már csak tudományos háttérrel lehet elérni.
1: Mondtam önnek, hogy voltak itt egyetemek rektorai vendégeim a napvendégem műsorban az elmúlt 2-3 hónapban. Hát azért mindenhol cél az, hogy az egyetem nemzetközi rangsorokba előbbre kerüljön, hogy az üzleti szférához közelebb kerüljön, hogy valamilyen módon csengjen a kassa is nagyon gyakran egy-egy projekt, vagy egy-egy közös együttműködés kapcsán. Mind a kettő érdekel, hogy ez önöknél hogy valósulhat meg.
2: Ugye az egyetemi rangsorokban van a sportegyetemeknek egy rangsora, a Shanghainek egy speciális része. Ebben jó hír, hogy az elmúlt évben 100 helyet tudtunk előrelépni. Most vagyunk a 100 és a 150. hely között, de hozzá kell tenni, hogy 90-95 egyetem a sporttudomány mellett orvostudományi háttérrel is rendelkezik. Mi azon kevesek közé tartozunk, akik csak sporttudománnyal foglalkozunk, de ma már nem tekintjük ezt egy fölösleges úri huncutságnak. Ma már minden oktatónk, minden kutatónk tudja, hogy a rangsorokban való előmenetelhez rengeteget kell publikálni, rengeteg projektben kell részt venni, akár nemzetközi kooperációban is. Ez egy óriási szemléletváltás volt, de úgy érzem, hogy 1-2 éven belül már a legjobb 100-ban leszünk.
1: Ez cél volt egyébként önnek 5 évvel ezelőtt? Amikor azt mondta, hogy magasabb sebességfokozatba kell kapcsolni.
2: Igen, de talán nem szembesültünk azzal, hogy ez mennyire a tudományos háttérre múlik. A TF hagyományainak megfelelően mindig nagyon hangsúlyoztuk a sport eredményességet, és arra meg kimondottan büszkék is lehettünk, hogy tavaly a 100 évet ünnepelve az egyetemistáink az európai egyetemek között az elsők voltak az európai egyetemi sportversenyek éremtábláján. Tehát azt hiszem, ezt az ötözetet kell a jövőben is, hogy legyen meg sporttudományi háttérrel az a gyakorlat, amit a fiatalok átélnek a TFS éveik alatt.
1: De a TF-nek az nagyon sok mindenkit kell kiszolgálnia, ugye? Az élsportot, a tömegsportot, az edzői társadalmat, a tudományt, a sportszövetségeket. Néztem a partnereket, hát az két oldal a partner lista. Szóval egy egészen speciális helyzet ez a többi egyetemhez képest is valamilyen módon.
2: Én is azt hiszem, a hagyomány ugye a testnevelő tanárképzés volt. És azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan sporteredmény Magyarországon, ami mögött nincsen TFS tudás, mert mindegyikünkre óriási hatással volt valószínűleg ez a testnevelő tanár, aki elindított minket, akár versenyzőnek, akár edzőként. Igen. De a következő évszázadban azt hiszem, hogy talán az összpontosításunkat legalább annyira az életmódra kell, hogy egy egészségesebb társadalmat neveljünk a sport a fizikai aktivitás révén.
1: Tehát sokkal tudományosabbnak kell lennie valamilyen módon ennek a célának.
2: Tudományos háttér kell hozzá, de meg kell találnunk azokat akár oktatás módszertani elemeket is, amivel a mozgást mindenkinek örömmé tudjuk tenni. Ugye valljuk be, a testnevelést sokan szerettük, egy-egy sportágat.
1: És sokan kértek felmentést.
2: És sokan kértek felmentést, vagy örültek, amikor már nem volt kötelező. Az lenne szerintem a következő évtizedek feladata, hogy mindenki találhassa meg magának azt a mozgást, akár sportjátékban, akár egy egyéni sport. Egy küzdősportágban, vagy egy ciklikus sportágban, az úszásban például, ahol a saját egészsége és a közösségi értékek is fejlődnek.
1: Önben majdnem futballista lett, ugye?
2: Felmerült, de én ott maximum a kapuig gondoltam.
1: Aha. A sakk is érdekes?
2: A sakk az folyamatosan, az minden nap.
1: Egy picit vissza megint ahhoz, hogy ez a fejlesztés hogyan valósult meg a TFN. Az eszközökről beszéltünk, mert a tartalomfejlesztés fejezetben mi a legfontosabb?
2: Most ebben a fél évben is még elkészül 100 kurzusunknak az elektronikus tananyaga. Ez nagyon fontos, ma már nem csak abban a frontális oktatásban hiszünk, hanem a fiatalok ezt a módszert is keresik, illetve ezt a formát. Ennek akár az angol nyelvű, akár a magyar formája, én azt hiszem, hogy a legmodernebb technológiának köszönhető, de legalább ennyire fontosnak tartom azt a workshopokon megpróbált szemléletváltást, amit a tanárainkon keresztül próbáltunk átadni, hiszen valljuk be, hogy a klasszikus TFS modell abból állt, hogy egy korábbi testnevelő tanár, aki a TFN végzett, ült át az oktatói székébe. De ma már az oktatóink nagy része...
1: Megsportoló.
2: De a tudományos háttérnek köszönhető, ma már nem csak sportolókból, nem csak régi testnevelőkből vannak az oktatóink, sokan vannak olyanok, akik nem is tanultak pedagógiát, és meg kell tanítani akár a pedagógiai alapjait, akár a mostani generációknak megfelelő módszereket.
1: Ha már a külföldi diákok szóba kerültek többször is a tananyaggal kapcsolatban is, meg a kurzusokkal kapcsolatban, és honnan érkeznek Magyarországra legfőképpen? A küldő országok azok hogy néznek?
2: Az elmúlt 5 évre visszatekintve az első időben Távol-Kelet, elsősorban kínai diákok voltak. Ez a sporttudományi alapszak volt az első, amikor gyakorlatilag 5 földrészről, Kanadától, Ausztrálián keresztül, Afrikából jönnek és kiváló hallgatók.
1: És azóta?
2: Én bízom benne, én látva a mostani jelentkezők számát, hogy nem akarunk óriási tömegeket felvenni, de a minőséget azt meg tudjuk emiatt pont tartani.
1: Ahogy a laikusként kérdezem, és nem voltam soha ilyen sportoló, hogy vannak divatos sportágok, és vannak klasszikusok, de azért vannak följövő, meg olyan sportágok, amik már inkább kimennek a divatba. Hát az olimpiákon ez mindig látszik, hogy mekkora harc van azért, klasszikus sportágok bennmaradhassanak az olimpiai játékokon. Ez látszik egyébként az önök képzésén is, vagy a hallgatók mozgásán is, hogy leginkább melyik sport érdekli őket. A divat sportágok azok hogy jönnek be, ha bejönnek egyáltalán?
2: Bejönnek. Létszámát tekintve még akkor is, hogyha az edzőképzés az nem csak az egyetem kezében van, hanem az UEFA és az MLS révén a szövetségnél is meg kell szerezni azt a licenszet, a labdarúgás messze viszi a létszámnak a nagy
1: részét. Ez az nyilván az a klasszikus, igen.
2: De azok az új mozgásformák, amik nem is klasszikusan mindig sportágak, hiszen a napokban pont arról egyeztetünk, hogy strength and conditioning révén vagy néven egy olyan erőnléti edzőt is elindíthassunk, akár magyarul, akár angolul, amit a világpiac már ismert, de Magyarországon még úgy gondoljuk, hogy ő nekik a szerepük sem az élsportban, sem az életmódban nem eléggé.
1: Tehát önöknek azért a divatokat is figyelemmel kell követni, és kínálni kell olyan képzést, ami még talán nincs is.
2: Így van.
1: Az igény még nem feltétlenül fogalmazódott
2: meg. És azt mondom pici önkritikával, hogy az első években úgy gondoltuk, hogy a klasszikus, sikeres magyar sportágakra özönleni fognak. De azt kellett észrevennünk, hogy nem annyira. Az edzőképzés a világban sem mindig a felsőoktatás keretein belül folyik. Mi hiszünk abban, hogy ma már csak sporttudományi háttérrel lehet ezt magas szinten, de ki kell találnunk azokat a sportágakat is, vagy meg kell találnunk azokat az oktatókat, akik be tudják hozni a legfrissebben például az olimpia programjára kerülők, palmászás, BMX és hasonló sportágakat, amik még a klasszikus TF palettán nem szerepeltek.
1: Magyar oktatók, külföldi oktatók?
2: Egy-két külföldi oktatót már szerződtettünk, Japánból például a Budóban nagyon magas szintű oktatónk van, de a következő 4-5 évben azt hiszem ez egy fontos cél.
1: De az érdekes, ugye ebben akkor arra, talán arra gondolt rektor úr, hogy mondjuk az úszás vagy a vízilabda, az Magyarországhoz köthető olimpiai sikersportág, és akkor azt gondolhatnók, hogy esetleg más országokon nem ilyen fejlett ez a sportág, az ide jön a hallgató tanulni, ugye, mert hogy ezt a magyarok baromi jól csinálják.
2: Így van.
1: És ez nem mindig jön be?
2: Nem akkora mértékben jött be, meg ezt őszintén bevallom. Vívók jöttek, úszók jöttek, talán a létesítményhelyzet ezen javítani fog a következő években, hiszen most fogunk átadni egy küzdősport termet a kampuszon belül, és nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a Nemzetközi Vívószövetséggel, de el kell ismernünk, hogy bővítenünk kell a palettát.
1: Hát az is jó egyébként, hogy egyre több nemzetközi szövetség jön Budapestre, ugye? És itt Magyarországon lesz a bázis, ez talán ez is hasznos lehet valamilyen módon.
2: Ez nekünk nagyon hasznos, ugye azt a kormányzati törekvést, amit 15 éves stratégiai ágazatként üdvözölhettünk, valóban az egyetemünk is ki tudja használni. Rengeteg együttműködésünk van a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, most vált olimpiai kutatók helyé az egyetemünk, és a szövetségek közül közös diplomát adunk ki a Nemzetközi Judo Szövetséggel, éppen napokban írunk alá a Nemzetközi Kajakkenu Szövetséggel, a Nemzetközi Vívókkal. Ez a ő általuk Budapest iránt mutatott érdeklődéssel az egyetemen is megmutatkozik.
1: Ez a napvendégem műsor itt a Trend FM-en, professzor dr. Sterbenc Tamás, a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem rektora a vendég. Beszéltünk erről a 1,5 milliárd forintos Európai Uniós pályázatról, Széchenyi Plusz program keretében Európai Unió helyreállítás és ellenálló képességi eszköz. Ennek a hasznosulásáról beszélgettünk eddig, jöjjön majd a jövő, jó? A műsor második felében, hogy képzelje a következő éveket, mi lesz a TFM majd rektorról. Itt lesz nálunk, néhány perc, ma folytatjuk a műsort.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora, professzor dr. Sterbenz Tamás van itt a stúdióban, ő a napvendége nálunk. Beszélgettünk egy 5 éves projektről, 1,5 milliárd forint, Európai Unió, nagyjából végvettük az eszközöket, a tartalomfejlesztést, a digitális és módszertani fejlesztések fejezetet is, ha lehet ezt mondani, európai felsőoktatási trendeknek, európai felsőoktatási céloknak kell megfelelni, egyre inkább a magyar egyetemnek is, ennek a magyar egyetemnek is, digitalizáció, zöld átállás, erről talán még keveset beszéltünk, de ami nagyon fontos, hogy a TF-nek meg kell felelni, hogy az oktatásnak, a képzésnek, a kutatásnak, kutatásfejlesztésnek, meg szolgáltatásnak is. Melyik az a láb, ami a legerősebb, és melyiket kell talán fejleszteni?
2: Hagyományosan a testnevelő tanár képzésünk, és egy óriási háttérmunka folyik a testnevelés módszertan megújításában, és azt hiszem, hogy ennek a hatása évtizedekben mérhető. Ha eljutunk oda, hogy valóban nem a ország egy negyede fog fizikai aktivitást felnőtt korában végezni, hanem ez közelít a legalább a népességünk feléhez, akkor annak lesznek olyan egészségügyi, gazdasági és közösségi hatásai, amit a TF felelőssége kell, hogy mutasson.
1: Tehát magyarul rendkívül nagy a testnevelő tanár, majdnem tornatanárt mondtam, a testnevelő tanároknak a felelőssége.
2: Én azt hiszem, hogy igen, de ezt az egész intézmény érzi. Igen.
1: Erről kevesebbet beszélünk, mint egyébként az iskola felelőssége, erről meg a pedagógusok felelőssége. Érdekes ez a felvetés, nekem azért olyan sűrű nem jön szembe, pedig teljesen kézenfekvő.
2: Igen, és én úgy gondolom, hogy egy szemléletváltás lehet, hogy nincs az ablakban, és erre nem vitatkozunk, de óriási fontosságú és felelősségű. Azt szoktam mondani, hogy akik a TF-re jönnek, vagy a sportvilágban találkozunk velük, ők a túlélői a magyar testnevelés és sport elmúlt évtizedeinek. De igazából akiket meg kell szólítani, azok, akik ebből éppen sajnos kikoptak. Akik nem szerettek meg egyetlen sportágat sem, lehet, hogy amit az oktatók vagy az iskola kínált, az nem volt nekik éppen egy tetsző, nem akartak elmélyedni egy technikai elem tökéletes végrehajtásában, de addig kell szerintem noszogatnunk mindenkit, módszertannal is, amíg megtaláljuk minden kinek azt, ami az ő kedvére való.
1: Ilyenkor szóltak azt mondani, hogy a szakma becsületének is, akkor vagy reputációjának is emelkednie kell, vagy lehet, vagy növekednie kell, vagy lehet, hogy egy testnevelő tanár az több legyen a társadalom szemében, mint volt mondjuk az elmúlt évtizedekben. Nagyon óvatosan fogalmazok, de nem tudom, mennyire lehet ezzel egyetérteni rektorként.
2: Egyet, és nagyon öröm látni, hogy a fiatalok újra nagy létszámban jelentkeznek. Talán a társadalmi megbecsülése a tanár szakmának is erősödött az elmúlt 1-2 évben, és azt hiszem, hogy azzal a képzéssel az iskolán belül is valóban egy megbecsült polgárok válhatnak belőlük.
1: Menjünk tovább. Akkor oktatás, képzés, kutatás, fejlesztés, szolgáltatás.
2: A tudományban, hogy a beszélgetés és első részében mondtam, talán nem voltunk ennyire tudatosak, de azt mindenképpen célként kell kitűzni, hogy az következő 4-5 évben a TF váljon egyértelműen egy top 100-as sporttudományi egyetemmé. Ehhez pedig mindenkinek kell foglalkozni a kutatásokkal, olyan együttműködéseket kell a sport gazdasági szereplőkkel, amik azt a tudást valóban innovációként kiviszik a piacra, ami benne van az egyetemben.
1: Most meg az jutott eszem, hogy az a sport egyre nagyobb üzlet. Ennek a leképeződése egy egyetemen, egy sport egyetemen, sporttudomány egyetemen, az látható? Egyre több a nulla, amit a sport megteremt, hoz, generál, nem tudom melyik a jó kifejezés, talán mindegyik. Akkor ezeknek a bázisoknak, az alapbázisoknak ebből valamit érdemes visszakapnia, hogy aztán a tudomány eszközeivel, meg a pedagógiai eszközével ezt újra tudják.
2: Így van, és ez is egy nagy szemléletváltás, hiszen az egyetemünk azért 90-100 évig elsősorban egy oktatási intézmény volt. Most pedig szeretnénk az innovációban is az élen haladni. Itt keressük azokat a kapcsolatokat, akár az orvostudományi egyetekkel, műszaki egyetemekkel, amik a mi sportos hátterünkkel közösen fejlesztik azokat a termékeket, eljárásokat, amit a piac valóban keres.
1: És ezt egyébként még szövetségek is, vagy egyéb nagy cégek is hozhatják, ezt a fajta lehetőséget, innovációt?
2: Igen. Apró lépéseket már talán valaki a piacon lát is. Az egyik kedvencünk az a Sport TF 100-as szelet, amit boltokban ma már lehet kapni. Egy olyan energiaszeletről beszélünk, amit a mi sport dietetikusaink állítottak össze.
1: Tehát akkor a brendet is valamilyen módon tolni kell, ugye? A piacon kell megmérettetődnie, végülis ennek az egyetemnek is, mint az összes többinek.
2: Igen, igen.
1: Attól független, hogy egy speciális helyzetben.
2: Igen, a verseny az nincs távol a sportvilágától, de ez a környezet, ez mindenképpen új.
1: Fejlesztésről beszélgettünk már, az eszközökről, a tartalomfejlesztésről, de fizikálisan, nyilván a falakat nehéz széjjelebb tolni, de mire van szükség? Azt mondta, hogy most adnak át egy újabb edzőtermet, de mire lenne még szükség?
2: A kampusz fejlesztésünk, ugye 2015-ben égett le az atlétika csarnok és az aula, talán emlékszik még a hallgatók nagy része erre, és elindult egy nagy mértékű kampusz fejlesztés, aminek körülbelül a 60%-a valósult meg. A leglátványosabb, aki Budapesten jár a Bach csomópontnál, az a 2023-ban az atlétikai világbajnokságra elkészülő Csörsz utcai sportkomplexum, ami valóban nemzetközi szintű az atlétikának, a labdarúgásnak, a labdajátékoknak és a kondicionálásnak világszinten ad lehetőséget, de sajnos az alkotás úti résznek a felújítása 2022-ben a háború miatt megállt. Ez egy picit kényszer megoldás, hogy a régi kosárlabda, illetve az úszás, az úszómedencét átalakítjuk, és ott lesz a küzdősportoknak helye, illetve a szertornának.
1: És ez nem olyan egyszerű, csak nem engedek vizet a medencébe.
2: Igen, annál egy picit bonyolultabb, de nagyon hiányzik az elmúlt 3-4 évben, hogy azóta nincsen kollégiumunk, nincsen úszodánk, és még a sporttudományi laboratóriumot is masszívabban fel kellene húznunk.
1: Akkor ebbe beletaláltam, vagy beletenyereltem.
2: Ebbe ugye? Bele, de tavaly oda költözött a kampuszunkra Magyar Olimpiai Bizottság. Én úgy gondolom, hogy méreteit tekintve ez valóban a magyar sportnak lehetne egy szellemi bázisa, és a mérethez megvan a szellemi háttér is, az infrastruktúrát kell befejeznünk.
1: Ez nagyságrendileg mekkora összeg? A tervekben annak idején, mikor
2: összeg szerepel? Hát a tervekben a 100 milliárdot éppen meghaladó, amit lehet, hogy egy picit most racionálisabban át kell gondolnunk. Ahogy átépítettük az úszodát és a kosárlabda termet is, akik ott esetleg úsztak, tanultak, kosaraztak, azok picit persze

0: azért, hogy sok felé kell koncentrálni.
1: Sok felé, megint hadd legyek büszke arra, hogy az elmúlt évben az egyetem elnyerte azt a Helsinki Campus díjat, amit a világ főiskolai egyetemi sportszövetsége ad. Tehát a tudatos életmódnak a létrejötte, illetve a szemünk elé kerülése az a RRF-nek is köszönhető, ma már ott van a kampuszon.
0: Jó, tehát ez nem csak a fiatalok, sportemberek tudatában lelhető fel, hanem akkor a napi gyakorlatban is, meg az egyetem működtetésében ezt akartam.
1: Igen, igen.
0: Az élsport kiszolgálása talán még nem került szóba, vagy csak nyomokban a műsor első felében.
1: Igen, úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak ez egy kiemelt témája, hogy akár az olimpiai éremtáblán való szereplésünk, akár a magyar válogatottak, klubok, egyéni sportolók sikerei. Emögött
0: milyen azt érdekes hiszem, ez az egynegyed sporttól, de meg vagyunk örülve, hogy több ezüst meg arany legyen 4 évente.
1: Ugye? Igen, ez
0: van ebben egy kis disztalancia.
1: Picit kampányszerű, amit az olimpián abszolút nézzük, és utána 3-3,5 évre akár el is tudjuk felejteni. Figyelni kell a tendenciákat, de azt hiszem, hogy az olimpiai bizottsággal közösen nagyon jó lenne felépítenünk azt a sporttudományi hátteret, aminélkül ma már egyetlen ország sem tud elérni sportsikereket. Ugye nézzük azokat a nemzeteket, akik hasonló méretűek hozzánk képest, és akár nyári, akár téli olimpián óriási sikereket érnek el. Norvégok most a téli olimpián, hollandok télin és a nyárin. Annak a tudatos, vagy korábban a brit államok is, annak a tudatos sporták fejlesztésnek úgy gondolom egy egyetemi háttérre nagy hatása lenne a magyar sportra.
0: Aztán mentség szokott lenni, hogy nincs hegyünk, meg nincs annyi hó, meg nincs óceán, meg nincs tenger, mondjuk ez a vitorlásoknál, vagy a szörfösöknél, vagy nem tudom, az alpesi sízőknél. Bár ez sem igaz egyébként, mert vitorlázásban most nagyon sok fiatal hihetetlen komoly eredményeket ér, és talán még az olimpiára is kikerülnek. Ők is voltak itt.
1: Így van, így van. A mérőszámon is érdemes gondolkodni, mert önmagában az olimpiai érmek, azok azért picit talán torz képet adnak egy ország sportjáról, vagy annak a hatékonyságáról. Sokat kell gondolkodni arról, hogy a rákörtött forrásokat hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, akár a kiválasztásban, akár a finanszírozási rendszerben, de a tudományos háttér megteremtése az úgy gondolom, hogy elengedhetetlen.
0: Ezt most már azt hiszem harmadszor, negyedszer mondja a rektor úr, tehát ez nagyon fontos. Tehát és azon is gondolkoztam, hogy egyre többet beszélünk az egészségről, ezek csak vágyak, de a mostani fiatal generáció egy része, nagy része az sokkal tudatosabban mocorog az életben, fogyaszt talán sporttal is, hát az emberi reggel körülnéz, általában fiatalokat lát, tehát ők tudnak még futni, meg kerékpározni.
1: Na, vagy akik futnak, azok tűnnek fiatalabbnak.
0: Igen. De jó, szóval azt gondolom, hogy azért ez megint csak egy trend, megint csak egy világjelenség, hogy egészséges, tudatos táplálkozás, annyiféle érzékenység, nagyon sokféle minden. Ez is tulajdonképpen gerjesztheti azt, hogy az egyetem iránt kíváncsibbak legyenek. Akár cégek, akár szövetségek, akár az egyének, akik jelentkeznek.
1: Én is úgy gondolom, és a szervezeti átalakítást is ebben az irányban gondoljuk. Szeretnénk mindenképpen létrehozni egy életmód intézetet, illetve azokat a piaci kapcsolatokat erősíteni, akár az egyének, akár a vállalatok meg tudják keresni az egyetemet, és hozzá tudunk járulni akár egy vállalati sportnap megrendezésével, hogy kerüljön be ez az emberek napi tevékenységében.
0: Igen, nem tudom, mi van előbb, a tyúk vagy a tojás, mert hogyha az egyetem egyre inkább és egyre népszerűbb brand, akkor valószínűleg a piac is érdeklődik, és a piac is akár egy-egy termékkel kapcsolatban megjelenik, és azt mondja, hogy ez megint a tudományos háttérhez jutunk ki, ugye, hogy ezt igazolják, vagy nézzék meg, vagy legyenek ebben partnerek a kutatásban, és akkor hozzunk ki együtt mondjuk egy új terméket. Ez lehet akár egy étrend kiegészítő, vagy bármi izotóniás ital, most mondtam két blödséget, de akár lehetne is.
1: Én is így gondolom, nem vagyok marketing szakember, de nem véletlenül.
0: De hát muszáj, félig, mert én meg
1: de
0: muszáj,
1: nem véletlenül igen. Hoztuk vissza a TF rövidítést is. Nagyon fontos, főleg a külföldön vagyunk, vagy egy tudományos konferencián a hivatalos nevünk angolosan különösen, hogy lássák, hogy a sporttudomány egészével foglalkozunk, és magyarok vagyunk, de amikor itthon beszélgetünk, ennél hitelesebb márka a magyar testnevelésben és sportban, mint a TF, azt hiszem, hogy senki előtt nincs.
0: Ez mint a sportszert, meg a boci csokigetet, vagy igen. És miért jó, mert kércültem beszélgetés, és nem is értettem ezt, mert TE, így rövidítek egyik, testnős egyetem, ön meg TF-et mondott, tehát ez abszolút tudatos, ez mégiscsak marketing, tehát igaz.
1: tudatos, hogy igen, picit ez, még ez az arculatban játszottunk az F és az E-ben vizuálisan, de 75 óta már egyetemi rangú az intézményünk, és azt hiszem, ma már minden teljesítményével ezt igazoljuk is.
0: Ettől még becézhetik úgy, ahogy, ahogy akarják, és ahogy ez mindenkinek Magyarországon jelent valamit. 5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy, hogy úgy érzi most, hogy olyan, mint a, akkor volt egy Forma 1-es verseny, amikor a biztonság

0: autó mögött, hát ez gyakran van, köröztek, nem tudom, 20 körön át, és mindenki arra vágyna, akkor indulhassunk és kirobbanhassunk. És akkor azt mondta 5 éve, hogy most az egyetem is egy ilyen helyzetben van, egy ilyen sebességfokozat változás előtt, vagy robbanás előtt. Elégedett az eredményekkel, és a jövőt azt hogyan látja?
1: Sok dolgot meg tudtunk csinálni, de hogyha akkor egy Forma 1-es példát hoztam, én erre már nem emlékeztem. Örülök, hogy ez előjött.
0: Meg is nyomtattam is ott a cikk, úgyhogy...
1: Hogy kicsit ugye, ha ezt 21-ben optimistán vártuk a környezetet, illetve a forgatókönyveket is jobban éreztük. Most azt látnám, hogy ez már nem egy Forma 1-es pálya, hanem egy ilyen rally, megyünk a terepen, és nem tudjuk, hogy éppen háború
0: töreki. Igen, domb.
1: Egy nehezebb környezetben kell, de a sebességváltás, én úgy gondolom, hogy megvolt, az látszik, akár a sporteredményeken, akár a hallgatói létszámon, akár a tudományos publikációk láttán. Azt mondom, hogy az egyetem fölvette ezt a ritmust.
0: A hallgatói létszámot meddig lehet még bővíteni? Nyilván ebben is egy nagyon tudatosan kell
1: eljárni. A kampusz teljes elkészülte esetén, én úgy gondolom, hogy a 4000 fő az, ami már a külföldiekkel együtt is elegendő. Ugye itt azért a minőséget mindenképpen meg kell tartani, mindenkiből nem lehet élvonalbeli sportolók edzője, sporttudományi szakembernek is azt hiszem, hogy a krémet szeretnénk látni az év.
0: Egyébként a nemek aránya az hogy néz ki az egyetemre? Ezt általában meg szoktam kérdezni. A közszolgálati egyetemen is érdekes ez, de itt önöknél hogy néz ez most?
1: Nagyjából 50-50.
0: Ez nagyon sportszerű.
1: Ugye még a tanárképzésben fiú és lány csoportok vannak külön, de amikor, ahol én is elég sokat tanítok, ott olyan nagy különbséget nem látunk.
0: Ha 3 dolgot lehetne most kérni, kívánni, hát miért ne lehetne ez egy rádióstúdió, akkor mi lenne az a 3, ami, hát most már nyilván a kampusz az egyik, az ezt most gondolnám én.
1: Ezt mindenképpen.
0: De mi az a 3, amivel rektor úr elégedett lenne a TF, a testnevelési egyetem viszonylatában jövővel kapcsolatban?
1: Hát ha azt a csapatot építhetnénk tovább, amit 4-5 évvel elkezdtünk, úgy gondolom akár a vezetők, akár azok a fiatalokról nem beszéltünk, hiszen az elmúlt éveknek egy nagy sikerének tartom, hogy korábban TF-et végzett nemzetközi tapasztalatra szertevő fiatalokat tudtunk hazahozni. Ha őket meg tudjuk tartani, akkor az a magyar sporttudománynak és így közvetve az életmód fejlesztésének is egy nagyon nagy lépést jelent. A harmadik kívánság talán pedig ezeknek a magyar és nemzetközi kapcsolatoknak az építését. Akkor leszünk igazából versenyképesek, hogyha Lozánban a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is, ha valakinek van egy sporttudományi ötlete, akkor tudja, hogy Budapesten a TF-et kell keresni.
0: És jó helyen kopogtat.
1: És jó helyen kop.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A mai nap vendége itt a Trend FM-en professzor dr. Slerbenc Tamás volt, a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem rektora, de azért most ezt egyszerűsítettük TF-re, ugye?
1: Köszönöm
0: szépen. Nagyon szépen köszönöm.
2: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plus járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
3: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de szemezgetünk a reggeli monitor legizgalmasabb témáiból is. Utóbbival indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Új program segíti a roma fiatalok tudományos pályára lépését. Együttműködési megállapodást kötött a Honren Magyar Kutatási Hálózat a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégiummal azzal a céllal, hogy erősítse a roma hallgatók kutatói pályaorientációját. A hallgatók megismerhetik a Honren intézeteinek működését, részt vehetnek konferenciákon és tudományos programokban. A kezdeményezés célja, hogy minél több tehetséges roma fiatal számára váljon elérhetővé a kutatói életpálya. A Honren elnöke szerint a partnerség hosszú távon hozzájárulhat egy nyitottabb és befogadóbb hazai tudományos közeg kialakításához. Gulyás Balázzsal Kecső Rihárd beszélgetett.
2: A tehetséges roma hallgatók támogatása és a tudományos életpálya iránt érdeklődés erősítése áll a Honren Magyar Kutatási Hálózat és a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium között. Ennek kapcsán írtak alá egy együttműködést, de mi is ennek a lényege, miről szól ez pontosan?
3: A Honren Magyar Kutatási Hálózat az a magyar kutatási és innovációs ökoszisztéma zászlós hajója. A Honren, amelyben több mint 3400 kutató dolgozik és több mint 5000 munkatársa van, 15 nagy kutatóintézettel rendelkezik, amelyek elsősorban az élet és élettelen természettudományok terén fejtik ki a kutatási és innovációs tevékenységüket, és ezzel gyakorlatilag a Honren, mint ahogy említettem, a magyar kutatás és innovációs ökoszisztéma zászlóshajója, Magyarország jövőjének egyik száloga, hiszen a 21. században a különböző országokban a világon mindenütt egyre inkább a kutatás és innováció alapú vezetés, gazdálkodás és társadalom, hogy így mondjam, működtetés áll előtérben, ha csak belegondolunk abba, hogy olyan kis országok, mint Szingapur, Izrael vagy Hongkong mondjuk, abszolút a tudományra és az innovációra helyezte a hangsúlyt, és ennek megfelelően alakította ki működését, és a világ legjobban működő országai közé tartoznak, vagy a nagy országok között is azt látjuk, hogy a versenyben a világon azok nyernek, amelyeknek innovációs és kutatási tevékenységük példamutató, nekünk is ezt kell követni. Ennek megfelelően és ennek érdekében a Honren Magyar Kutatási Hálózatnak mindenképpen abban kell gondolkodni, hogy minél több tehetséget tudjon bevonzani a tevékenységi köreibe, legyen az akár közvetlen a kutatás világa, vagy az azt támogató világ, és ezért nekünk a tehetségek felkeresése, felkarolása, bevonzása és felnevelése az egyik legfontosabb funkciónk. Mert ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy Magyarországon nem csak a jelenben, de a jövőben is, és egyre intenzívebben és egyre erőteljesebben legyen kutatás és legyen innováció. Ennek a gondolkodásnak a keretében kinyúlunk, ha szabad ilyet mondani, a társadalom különböző rétegei felé. Egyrészt kinyúlunk a fiatalok felé, és minél fiatalabban szeretnénk már megfogni az általános iskolásokat, a középiskolásokat, vagy az egyetemi hallgatókat annak érdekében, hogy érdeklődni kezdjenek a kutatás világa iránt, és elkezdjenek akár velünk együtt dolgozni, és kutatóinkkal közösen gondolkodni, és majd kellő időben ők is belépjenek a kutatói világunkba, mint kutatók. Ez a nagy, hogy így mondjam, tevékenységünk, ez természetesen társak segítségével valósul meg, így a Nemzeti Tudósképző Akadémia, az NTA segítségével elindítottuk egy nagy programot, és ennek keretében a biológiai, kémiai, orvostudományi és újabban fizikai kutatásokba bevonzunk számos fiatalt a magyar középiskolákból is az egyetemekről. De nem csak a fiatalok, nem csak a általános középiskolások és egyetemisták, hanem a társadalom egyéb rétegei felé is szeretnénk nyitni, és mindenképpen ennek egyik nagyon fontos eleme az, hogy a magyarországi roma kisebbség felé nyitunk, és szeretnénk onnét is bevonzani minél több fiatalt, aki érdeklődik a kutatásvilága, vagy az azt támogató háttértevékenységek, az enéblerek világa irányában, és ennek érdekében kötöttük meg ma is azt a megállapodást a Budapesten lévő jezsuita roma kollégiummal és szakkollégiummal, amelyik meggyőződésünk szerint egy óriási lehetőséget teremt mind a két fél számára, a roma fiatalok számára, akik érdeklődnek a kutatás világa iránt, és a magyar kutatási hálózat számára is, amelyik pedig határozottan érdeklődik a fiatal tehetségek megszerzése érdekében.
2: Miben más ez a partnerség a korábbi tehetséggondozó vagy tudományos programokhoz képest?
3: Mi nem különbséget akarunk tenni a különböző tehetséggondozó műhelyek munkája, céljai vagy tevékenysége között, hanem azt szeretnénk elérni, hogy minél több tehetséggondozó műhellyel, minél több olyan intézménnyel álljunk kapcsolatban, ahonnan tehetségeket tudunk bevonzani a jövőnk szempontjából. Ha belegondolunk abba, hogy Magyarországon az idén előreláthatólag 72 ezer gyermek születik. És ennek akármilyen statisztikát nézek, akármilyen pozitíven állok hozzá a kérdésre, legjobb esetben mondjuk csak 1%-a akar bekerülni kutatónak majd a életének abban a szakaszában, a kutatás világába, akkor ez is csak néhány 100, 700, maximum 800 fiatal embert jelent. Nekünk tehát meg kell célozni azt, hogy lehetőleg minél nagyobb felületen érintkezzünk azokkal a tehetségekkel, minél fiatalabban, vagy abban a korban, amikor már elkezdenek gondolkodni a jövőjükről, hogy bevonzuk őket, mert a tehetségek bevonzása nélkül a jövőnk nincs biztosítva. Tehát tulajdonképpen nem különböző programokban gondolkodunk, vagy nem akarjuk összemérni a különböző programok hatékonyságát, hála Istennek van jó pár tehetségbevonzó program Magyarországon, hanem szeretnénk ezt kiterjeszteni minél több lehetőségre, és ennek a fényében fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy a magyarországi roma kisebbség irányába is nagyon határozottan lépnünk kell, és ez a mai megegyezés, amelyiket a Budapesten lévő jezsuita roma kollégium és szakkollégium és a Hunren kötött, ez folytatódni fog, hiszen vannak más roma tehetséggondozó műhelyek az országban, és ővelük is folytatni fogjuk ezt a munkát, amint szeretnénk mondjuk tehetségeket bevonzani más oldalakról is. Abban is gondolkozunk nagyon komolyan, hogy a fogyatékossággal élők köréből is minél több fiatalt szeretnénk megszólítani, hogy érezzék azt, ez az a világ, a kutatás, a tudomány világa, ahol nekik nagyon-nagyon nagy kitörési lehetőségeik vannak, hiszen az, hogy a gondolkodásunkban, a meglátásainkban milyen eredményeket tudunk elérni, az nem függ testi vagy más típusú érzékszervi fogyatékosságtól, az a szellemünk, az agyunk, a szellemi tevékenységeinknek a következménye, és ezért ezt a kört is megcélozzuk, mint tehetség bevonzó lehetőséget a jövőben.
2: Mennyire lesz, úgymond, idézőjelesen kézzelfogható a kutatói világ, gondolok itt a laborokra, projektekre, vagy éppen a mentorokra, mennyire lesz gyakorlatias ez az egész?
3: A világ azt mutatja, és én számos országban éltem az elmúlt több mint 40 évben, hogy ahol az úgynevezett inkluzió és diverzifikálás, tehát a bevonzás, és a minél szélesebbé tesszük a nálunk dolgozók körét, érvényesül, annál több eredményt tud elérni egy olyan kutatási intézmény, olyan egyetem, vagy egy olyan mondjuk startup cég. Ugyanis a legkülönbözőbb kultúrákból érkező tehetségek egymást megtermékenyítik. Nagyon határozottan, hogy úgy mondjam, ki tudják egészíteni egymás tudását, egymás elismeréseit, más-más perspektívából tudják megvilágítani ugyanazt a felismerést, ugyanazt a nagy lépést előre, és ezért az inkluzivitás, a bevonzás és a diverzifikáció, a minél szélesebb körből történő merítés, ez mindenütt egy olyan tanács, amelyet nem csak a menedzsment szakkönyvek, hanem a kollégák is mindent ajánlanak. A világ legjobb egyetemei, lásd Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard, gyakorlatilag a világ minden országából merítenek, minden kisebbségből, és minden a társadalomnak különböző szektorából érkezők azok, akik gazdagítják a tudásukkal, a tehetségükkel, a meglátásaikkal ezt a világot. Nálunk is meggyőződésem, hogy egy ilyen gazdagítás a kutatói életpályának a Hunren Magyar Kutatási Hálózaton belül pozitív eredményeket fog szülni, mert megtermékenyítő lesz ennek a hatása a meglévő kutatásainkra is, és természetesen az új szemléletmód a fiataloknak azon új látásmódja, amelyet hoznak magukkal a saját köreikből, a saját múltjukból, ez csak hozzáadhat, csak pozitívan jelenhet meg az életünkben, és meggyőződésem, hogy ez egy-két éven belül nagyon erősen éreztetni fogja a hatását.
1: Az elmúlt percekben Gulyás Balást, a Hunren elnökét hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Megerősítette és új szintre emelte meglévő partnerségét a Hunren Magyar Kutatási Hálózat és a Nemzeti Tudósképző Akadémia. A megállapodás célja, hogy a fiatalok valós, elérhető és lendületet adó lehetőségeken, mentorprogramokon, kutatási együttműködéseken és közös szakmai programokon keresztül tapasztalhassák meg a kutatói pálya értékét, hosszú távon erősítve bennük a tudományos érdeklődést és a kutatói életpálya melletti elköteleződést. Jakab Rolandot, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatóját Lakatos László kérdezte a részletekről.
4: A hírek szerint megerősítette partnerségét a Hunren Magyar Kutatási Hálózat és a Nemzeti Tudósképző Akadémia. Mi ennek a megállapodásnak a célja? És ugye itt arról is szó van, hogy megerősítették a korábbi megállapodást. Ez részleteiben mit jelent?
5: A megállapodás célja, hogy a fiatalok valós, elérhető és lendületet adó lehetőségeken, mentorprogramokon, kutatási együttműködéseken és közös szakmai programokon keresztül tapasztalhassák meg a kutatói pálya értékét, szépségeit, ezáltal is hosszú távon erősítve bennük a tudományos érdeklődést és a kutatói életpálya melletti elköteleződést. És ebben vállalunk mi kulcs szerepet a Hunrenben, hiszen a magyar kutatás, fejlesztés és innovációs ökoszisztéma meghatározó intézményrendszerének 15 kutatási intézményében dolgozó több mint 3400 kutató nem csak a hazai tudományos kiválóság alapját jelenti, hanem közvetlen kapcsolatot is biztosít a fiatalok és a legmagasabb szintű kutatási programok között. És ezt az elköteleződésünket az utánpótlás nevelés iránt erősítettük most meg ezzel az együttműködési megállapodással, tehát azt mondhatom, hogy ez megállapodás szilárd alapokra építkezik, hiszen a programban már jelenleg is több Hunren kutatási intézmény vesz részt. A Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és a Hunren Természettudományi Kutatóközpont több mint 50 kutató mentora egyengeti a hallgatókutyát a tudományos élettája és a kutatói hivatás felé.
4: Ez a mindennapokban hogy néz ki? Tehát tulajdonképpen a fiatalokat meghívják, vagy az arra érdemes fiatalokat meghívják különböző kutatócsoportokba, bizonyos kutatásokra, vagy pályázatokat írnak ki, hogy hogyan tudnak esetleg csatlakozni egy magas szinten folyó kutatásba, mert ugye ott azért nagyon komoly szellemi tőke van egy ilyen kutatócsoportba. Abba hogy fér be egy egyetemista?
5: Igen, és nem csak egyetemista, hanem akár már középiskolások is részt vehetnek a programban, hiszen a megállapodás révén a programban résztvevő középiskolások, egyetemi hallgatók és mentorok egyaránt személyre szabott támogatásban részesülnek, tehát a diákok és hallgatók szélesebb körben férhetnek hozzá a Hunren kutatási infrastruktúrájához, laboratóriumi gyakorlatokon és szakmai programokon keresztül évente akár több ezer fiatal nyerhet betekintést a tudományos munka mindennapjaiba.
4: Akkor ezek szerint nem a kutatásokban való bekapcsolódás lehetőségét adja ez az együttműködés, hanem igazából egy hatalmas infrastruktúra és mondjuk egy ilyen kis szakmai támogatás vagy képzés szintjén, tehát amikor éppen ráérnek a kutatók, akkor segítenek a hallgatóknak és a diákoknak abban, hogy egyáltalán fel tudják mérni, hogy néz ki egy kutatói munka.
5: Így van, tehát Tehát itt a lényeg, hogy bevezessük őket a tudományos munkába, megmutassuk azt, hogy egy kutató hogyan végzi a kutatását, hogyan használja ezeket a különleges gépeket, ezeket a különleges eszközöket a kutatásai során, hogyan készít hipotézist, állít fel hipotézist, hogyan tervezi meg a kutatását, hogyan hajtja végre a méréseit, és abból milyen következtetéseket von le, hogyan validálja, hogyan lesz abból a végén egy publikáció, vagy egy tudományos áttörés, egy felfedezés. Tehát ebbe a folyamatba avatjuk be a hozzánk eljövő diákokat és hallgatókat. Jelenleg több mint 55 mentor, kutató, munkatársam vesz részt ebben a programban. Tehát minden egyes mentor a saját kutatási területén mutatja be a kutatási értékteremtési folyamatot, és adott esetben vonja be a diákokat, vagy gondolkodnak közösen, akár kis műhely munka keretében, akár egy adott témában megrendezett konferencia keretében egy adott tudományos kérdésre.
4: Hogyan kerülhetnek ide be a diákok?
5: A Nemzeti Tudósképző Akadémián keresztül tudnak bekapcsolódni a nálunk folyó munkába, tehát az NTN-nál kell jelentkezni, és akkor az ő koordinálásukon keresztül jutnak el hozzánk a diákok. Mi tényleg azt mondhatom, hogy nagyon elkötelezetten és nagyon lelkesen várjuk a fiatalokat, az érdeklődőket, hiszen számunkra is nagyon fontos cél a kutató életpálya népszerűsítése, és számunkra is nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő kutatói utánpótlás, és azok a diákok, akik később az egyetem elvégzése után elindulnak tudományos karriert építeni, lássák itt Magyarországon a perspektívát, a lehetőséget, hogy igenis itt a nálunk lévő infrastruktúrán, tudás bázison el lehet indítani egy tudományos karriert. És éppen ezért azt gondolom, hogy a megújított együttműködéssel a HONREN és a Nemzeti Tudósképző Akadémia stratégiai partnerségben fogja megszólítani és bevonni a fiatal generációkat a tudomány és a kutatás innováció világába, hiszen mindkét félnek, tehát a HONREN-nek is és az NTA-nak is közös meggyőződése, hogy a tehetséges diákok támogatása nem csak egyéni életutakat formál, hanem hosszú távon hozzájárul Magyarország tudományos és gazdasági versenyképességének erősítéséhez is.
4: Mekkora az érdeklődés a diákok részéről? Most persze egy több korosztály is részt vehet ebben a történetben. Hol az igazán nagy, vagy hol tapasztalnak igazán komoly érdeklődést? Vagy igazi nagy érdeklődés nincsen, tehát ezért is van szükség arra, hogy mindenhol tegyenek proaktívan azért, hogy fölhívják a figyelmet a kutatói pályára.
5: Azt mondhatjuk, hogy viszonylag nagy az érdeklődés, sőt, igazándiból azt mondhatom, hogy évente kb. 5000 középiskolás diák vesz részt ezekben a struktúrált tudományos képzésekben, és ami különlegessége a programnak, hogy a program során 7-10 Nobel-díjas kutatóval is találkozhatnak, és az ő életpályájukon keresztül győződhetnek meg arról, hogy milyen fantasztikus hatása van a kutató munkájának a világ fejlődésére, és azt mondhatom, hogy mi nagyon hangsúlyosan fejezzük azt folyamatosan ki, hogy a tudomány nem egy zárt klub, hanem egy nyitott tér mindazoknak, akik akarnak gondolkodni, és ezért volt egy nagyon komoly szándék mindkét fél részéről, hogy megerősítsük a kapcsolatunkat, hiszen a legfőbb célunk, hogy minden feltételt megteremtsünk ahhoz, hogy a fiatal kutatók Magyarországról indulva is jelentős eredményeket érjenek el, és innen hatással legyenek a világra.
4: A korábbi együttműködésnek van-e már olyan felmutatható eredménye, hogy mondjuk néhány vagy akár több tucat egyetemista már akár különböző kutatócsoportokba ezen a programon keresztül be tudott kapcsolódni? Vagy ez még távolabbi történet, hiszen még egyelőre középiskolásokkal foglalkoznak, akik előtt még ott áll az egyetem alapképzése, és majd csak azután tudnak becsatlakozni a valódi kutatásokban?
5: Hát azt mondhatom, hogy már vannak példáink, és ugye nem csak középiskolások, hanem egyetemisták is részesei ennek a programnak. tehát a program a teljes utánpótlási láncot lefedi, középiskola, egyetem, kutatóintézet, és ezzel közvetlenül kapcsolja össze az oktatást, a kutatást és a nemzetközi tudományos elitet. Tehát itt igazán nagy erősség ennek a programnak, hogy nagy volumenű, tehát több ezer diák bevonását teszi lehetővé, és a világ elitjével, a világ tudományos elitjével kerülhetnek kapcsolatba a diákok. És azt tudom mondani, hogy mióta indult a program, már vannak olyan mentorált diákjaink, akik mondjuk egyetemi hallgatóként voltak mentorátjaink, akik már valamelyik kutatóintézetünkben dolgoznak. Tehát mi folyamatosan törekszünk arra, hogyha valakivel elkezdünk együtt dolgozni, és látjuk, hogy benne folyamatosan megvan az igény a közös munkára, és lát olyan területet a fiatal kutató, amely őt vonza, és szívesen működne velünk együtt egy kutatócsoportban, akkor mi teret adunk a saját tehetségének a kibontakoztatására, hiszen éppen ezért vagyunk ennyire aktívak ebben a programban, és ezért erősítettük meg az elköteleződésünket a programmal, hogy ezt az utánpótlás bázist erősítsük ezen keresztül. Így ez a kapcsolat, ez folyamatosan növekszik és erősödik a fiatal tehetségekkel.
1: Az elmúlt percekben Jakab Rolandot, a Honrend Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatóját hallották, rövidesen folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez továbbra is a hétvégi menetrend, és mutatok is néhány interjút reggeli hír és elemző műsorunkból az elmúlt hétről.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Jól sikerült a 2025 a hulladék gazdálkodásban és feldolgozásban érdekelt Vertical Group számára. Átlépték a 3 milliárd forintos EBITDA-t, hangsúlyozta a cég meghatározó többségű tulajdonosa. Ferenc Kornél szerint sikeres akvizíciót hajtottak végre, energiahatékonysági pályázatokat nyertek, és folytatják a tulajdonosi részprogramot is, indítva annak második fázisát. A csoport egyébként április 24-én tartja közgyűlését. M. Szűcs Péter kérdezte.
2: Nagyon sok napirendi pont lesz. Nyilván az egyik rendkívül fontos, hogyan teljesített a vállalat 2025-ben. Nagyjából mit lehet elmondani így előre erről?
3: A vállalat a várakozások megfelelően teljesítette a számokat. Az árbevételünk tekintetében egy kicsit meg tudtuk lépni a vállásunkat. Az EBITDA-nál pedig átléptük a bűvös 3 milliárdos EBITDA határt. Úgyhogy mindenképp egy rendkívül eredményes évről tudunk beszámolni a közgyűlésen.
2: Mit emelne ki ebből azért most így a nagyon rideg számokon túl?
3: Nagyon fontos, hogy az az út, amit meghatároztunk 3 évvel ezelőtt, amikor a tőzsdére léptünk, és meghatároztunk egy 5 éves periódus, hogy milyen számokat várunk. Ezeket a számokat mi a 3. évben most már tudjuk hozni. Egy nagyon egyenletes növekedést tud a cég produkálni minden területen, ahol dolgozunk, mind a hulladékgazdálkodás, mind a gyártás tekintetében. Úgyhogy nagy várakozással vártuk az évet, de hál' Istennek a számaink azt igazolták, hogy a befektetett munka meghozta az eredményét, az árbevételünk meghaladta 23 milliárd forintot, és az EBITDA pedig meghaladta 3 milliárd forintot. Úgyhogy mindenképp egy eredményes évet zárhatunk le.
2: Ezek után 2026-ra mik a főbb tervek? Említi, hogy a hulladékgazdálkodásban is jó eredményt értek el. Ott azért ez az év lehet, hogy érdekes lesz, vagy a következő időszak, inkább így fogalmazok, hiszen maga a hulladékgazdálkodás rendszere is próbál egy kicsit igazodni, úgy mondjam, az állampolgárok igényeihez, vagy elvárásaihoz. Itt mire számítanak?
3: Alapvetően mi saját infrastruktúrát üzemeltetünk a Bohó rendszerén belül. A mi tevékenységünket tekintve nagy elmozdulást mi nem látunk, és azt gondoljuk, ezt a feladatot el kell látni, és mi erre azok a területeken, ahol ott vagyunk, képesek vagyunk, szinte egyedüliként. Azt el tudom mondani, hogy az elmúlt 3 év Bohós rendszer az mindenképp egy országos szinten egy pozitív szenáriót hozott, hiszen alapjaiban tudja átalakítani az addig gazdálkodást, aminek állam Istennek elmondhatjuk, hogy a Vertical Group NLT az egyik legnagyobb Mohós partnerként aktív szereplője. Ami nagyon fontos, hogy az év végén lejáró közszolgáltatási és lelkúzemeltetés szerződéseinket rendbe meg tudtuk hosszabbítani, valahol 2026-os évre bővítést is el tudtunk érni, úgyhogy mi alapvetően a Mohó rendszerében azt gondoljuk, hogy jól integráltuk a saját infrastruktúránkat, azt hiszem, hogy a koncesszor megjárja maga útját.
2: Az idei évre terveznek-e valamilyen fejlesztést?
3: Amit kiemelnék, hogy a tavaly évben a Flerplastic Kft-t sikerült úgy akvirálnunk, hogy ez egy tőkeemeléssel érkezett meg a Vertical Group NLT-be, amit mindenképp fontos mérföld volt az életünkben, hiszen az egyik legnagyobb akvizíciónkat hajtottuk végre. A jövőre nézve a szentek kategória az, ami ebben az évben az igazgatóság is és a közgyűlés is már eldöntötte. Ugye ehhez közé is tettük, hogy a Concord MB partnerszel váltottunk, és főcélként kitűztük a kategória váltást. Úgyhogy erre az évre alapvetően a célunk az a további növekedés, további akvizíciók végrehajtása, és hát mindenképp kategóriaváltás elérése.
2: Technológiai szempontból lesz-e valamilyen fejlesztés? Azért kérdeztem ugye ezt a mi várható 2026-ra, mert ugye itt a hulladék gazdálkodásban ugye felvetik most például, hogy bővülhetne a Mohónak az üvegekre, akkor a mosószeres flakonok, ugye az egy nagy kérdés, mert ugye ráadásul azok jól hasznosítható, újrahasznosítható műanyagok. Ilyen típusú technológiai fejlesztésekre készül-e a Vertical?
3: Ugye ezeknek a technológiai fejlesztésében a műanyag területén folyamatosan benne vagyunk és fejlesztünk, tehát alapvetően mi a Mohu által visszagyűjtetett epivé alapanyagokat újrahasznosítjuk, és ezeket az anyagokat mi körfogás elve szerint gyártásba tudjuk tenni. Az az akvizíció, amit végrehajtottunk a tavalyi év során, és a felpasztikot meg tudtuk vásárolni, az egy olyan célállomás nekünk, ami nem csak a gyártási lábunkat tudja erősíteni, hanem az újrahasznosítási lábunkat is. Jelen pillanatban a Flelpasztik Kft-nél történnek ezek az előkészítő munkák, azt elmondhatjuk, hogy pályázatot nyújtottunk be ott is technológiafejlesztésre, napelembővítésre, és minden olyan forrást meg fogunk ragadni, ami a miskolci üzemnek a fejlesztését tudja segíteni.
2: Önöknél működik munkavállalói résztulajdonosi program, erről szoktunk itt néha beszélni a rádióban. Ezzel kapcsolatban miket sikerült elérni, ez folytatódik-e, az első szakasza úgymond lassan lezárul, mit lehet erről a nyilvánosság előtt elmondani?
3: Igen, ezt a programot a tavalyi év során határozta el az igazgatóság és a közgyűlés, és most indítjuk a következő szakaszt, úgyhogy a munkavállalói részvételprogramot azt gyakorlatilag most már ilyen folyamatos üzembe, de föntartjuk és aktívan ezt működtetjük.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság.

0: Rumman szállítja Magyarország első kommunikációs műholdját, ami 2030-ra készül el. Sárhegyi István beszélt arról is, hogy a vezető amerikai kisműhold platformgyártó Apex Technology-val közös vállalatot alapítanak. Lakatos László interjúja.
1: Az amerikai alelnök látogatásához kapcsolódóan több megállapodást is aláírtak az amerikai felekkel. Pontosan miről szólnak ezek a megállapodások?
2: A Forage Space and Defense már korábban is együttműködött amerikai vállalatokkal, itt például a világvezető védelmi ipari vállalatával, a Lockheed Martinnal, ugye a HIMARS rendszerek tekintetében, amit HUMARS programnak neveztünk el, illetve 100 millió dollárt befektettünk az egyik vezető amerikai űripari vállalatba, az Axiom Space-be. És három további megállapodással bővült ez a kör. Az egyik az L3Harris, ami az egyik vezető amerikai védelmi ipari vállalat, főleg a rádiós és digitalizációs megoldások kapcsán kötöttünk egy szándéknyilatkozatot, illetve stratégiai megállapodást. Ezen kívül pedig az amerikai Apex Technology-val, akik pedig a kisműholdas platformok sorozatgyártására specializálódtak, és velük egy term sheet-et, egy úgynevezett term sheet-et írtunk alá, egy magyarországi joint venture, azaz vegyes vállalat létrehozására, hogy Európában is honosítsuk ezt a sorozatgyártási technológiát. De az IREA pontot, az a Northrop Grumman-nel kötött megállapodásunk, ami egy konkrét ügylethez kapcsolódik, ugyanis a Forage Space and Defense 2024 év vége felé bemutatta a műhold programját, a műhold programunkat, amit úgy neveztünk el, hogy HUSAT program, aminek az egyik legfontosabb eleme egy magyar szuverén geostacionárius kommunikációs műholdnak a felbocsátása, annak érdekében, hogy kettős felhasználású kritikus kommunikációs szolgáltatást tudjunk nyújtani Magyarország és más végfelhasználók számára. És ezt a nagy műholdat, ezt a nagy geostacionárius műholdat fogja a Northrop Grumman gyártani, tehát ezt jelentettük be.
1: És ebben a műhold programban lesznek majd magyar gyártású eszközök is, vagy csak Amerikában gyártott műholdak?
2: Igen, tehát úgy néz ki a HUSAT műhold program, hogy van ez a HUGEO része, amiről a Northrop Grumman-nel egy integrációs szerződést kötöttünk. Magyarul a nagy geostacionárius kommunikációs műholdat, azt a Northrop Grumman Amerikában fogja gyártani. Természetesen lesz emellett technológiai együttműködés, de ott ő az integrátor. Míg a HUSAT programnak a másik ága, az az úgynevezett HULEO program, ez az alacsony földkörüli pályán mozgó kisműholdas, földmegfigyelési műholdas programunk, amiben 8 műholdat fogunk felbocsátani, viszont ez a 8 műhold Magyarországon, egész pontosan Martonvásáron kerül legyártásra, a Forage Space and Defense leányvállalata, a Remred által. Tehát lesz magyar űripar és lesz magyar űripari gyártás, ez mondjuk a 400 kg-os eszközméretig, míg egy geo műhold, egy ilyen nagy kommunikációs műhold azért több tonnás is lehet, tehát ahhoz nagyon speciális gyártósorra van szükség, ami a Northrop Grumman-nél megvan.
1: Egyébként hol tartanak mondjuk a magyar hozzáadott értékben? Az világos, hogy az Egyesült Államokban óriási hagyománya van már az űriparnak. A Forage hol tud ebbe az értékláncba úgy bekapcsolódni, hogy komoly hozzáadott értéket tegyen bele?
2: A Forage Space and Defense-nek, ami az űr- és védelmi ipari vállalata a Forage csoportnak, több leányvállalata van, akik az űriparnak különböző szegmenseivel foglalkoznak. Így van például a NADIR nevű ZRT-nk, ami az adatfeldolgozása, tehát a műholdakból származó képek, képadatnak a feldolgozásával foglalkozik. Ez főleg egy nagyon leegyszerűsítve egy informatikai, mesterséges intelligencián alapuló tevékenység, és ezt teljesen magyarok csinálják. Ez az egyik lába. A másik, a földi szegmens, ugye ezek az antennák, a műholdak üzemeltetése, stb. Ezt a Hungaro Digital nevű vállalatunk csinálja, ezt is teljesen magyarok végzik. Egyébként 30 évnyi tapasztalat van a cégben, és van a Remred nevű vállalatunk, aki pedig a gyártásért felel. Ő épít jelenleg egy műholdgyárat, nagyon leegyszerűsítve, Martonvásáron, tehát közel Budapesthez, Fejérvár megyében, és ott 4000 négyzetméteren fog történni ezeknek a 400 kg-os műholdaknak a gyártása. Itt jelenleg most már több mint 200 űrmérnök dolgozik, tehát mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb űripari mérnökséggel rendelkező vállalat Magyarországon, és az a feladatuk, hogy mind az európai űrügynökség számára, mind más ügyfelek vagy megrendelők számára műholdak adják.

0: vagy valamilyen űreszköz, mert ez nem csak műhold lehet. De azt tudom most mondani, hogy elég jól állunk a magyar űripar tekintetében, mert most már nem csak kutatói hálózatunk van, illetve kutatási hátterünk van, amire büszkék lehetünk, hanem most már megteremtődött az ipari láb, és annak különböző szegmenseivel is rendelkezünk egy ernyő alatt, ugye a Forage ernyője alatt.
1: Már folyik a termelés Martonvásárban, vagy ott még épül a gyártóüzem?
0: Jelenleg a Remred már gyárt eszközöket, viszont a műholdaknak a gyártása az jövő év elején indul el, ugyanis maga a gyár, ez a 4000 négyzetméteres csarnok, ami hát úgy kell elképzelni, mint egy science fiction filmet, ugyanis rengeteg tiszta tér lesz benne, a leg-high-tech-tebb tesztelési facilitások és eszközök, de ez jelenleg most építés alatt van, már az építési fázis utolsó szakaszában, tehát idén év végéig elkészül a gyár, és az üzembe helyezése az jövő év elején kezdődik, és jövő év elején el is kezdődik a műholdak gyártása. De ezzel párhuzamosan azért az fontos, hogy a munka már elkezdődött, tehát a tervezési szakasz, illetve az előkészületek, azok folyamatosan a gyár megépülésével párhuzamosan történnek.
1: És szó van egy védelmi ipari együttműködésről is, erről mit mondhat el?
0: Ugye a Northrop Grumman-nel korábban aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, ami kiterjedt elsősorban az űripari együttműködésre. Most ezt a szándéknyilatkozatot terjesztettük ki többféle védelmi ipari technológiára, ilyenek például a drón elhárító rendszerek, precíziós rendszerek vagy fejlett fegyverrendszerek, és ezekben is a jövőben szeretnénk együttműködni, például ezzel az amerikai vállalattal, de egyébként másokkal is, tehát már többfajta védelmi ipari együttműködést alakítottunk ki az amerikai vállalatokkal. Ennek például az egyik konkrét példája az a Lockheed Martinnal, ahogy említettem, kialakított együttműködés a HIMARS rendszerek tekintetében, aminek az integrációja a tervek szerint a Rába győri gyárába fog történni.
1: És az önök tevékenysége segíti azt, hogy még több magyar űrhajós menjen az űrbe, vagy a kettő egymástól független két külön biznisz?
0: Nem, ez egyébként teljesen összefüggő két biznisz, hogyha így nézzük, ugyanis a Hunor programnak, tehát a második magyar űrhajós programjának az egyik fontos feladata is, hogy legyek ennyire önző, az én szempontomból a legfontosabb, illetve a mi szempontunkból a legfontosabb célja az volt, hogy visszatérjen a magyar űrhajós, Kapu Tibor, és elkezdje motiválni az új generációkat az űrszektor irányába, vagy legalábbis a különböző természettudományok, mérnökségek, mérnöki tudományok, társadalomtudományok irányába, és megmutassa azt, hogy igenis az űrszektor mennyire fontos. És a mi feladatunk ehhez képest pedig az, hogy legyen Magyarországon egy olyan iparág, egy olyan űripar például, ami ezt a tudást hát fel tudja szívni. Tehát tud hasznosulni ez a tudás, nem kell külföldre menni, vagy külföldön hasznosítani ezt, bár ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen az embernek nemzetközi tapasztalata, de itthon is ezt meg tudja tenni, hiszen például a Forage Space and Defense olyan űripart épít itt Magyarországon, ami, ahogy látszik a mai bejelentéseink kapcsán is, nemzetközi együttműködéseken alapszik. Tehát attól függetlenül, hogy Magyarországon dolgozik valaki az űriparban, attól még egyébként egy nemzetközi környezetben teszi ezt. Tehát ez a mi feladatunk, és így függ össze igazából a Hunor és a HUSAT program, hogyha így nézzük, mert a Hunor teremti meg azt a motivált új generációt, akit egyébként a HUSAT programon keresztül az új magyar űriparba majd fel tudunk szívni, és tudjuk hasznosítani az ő tudásukat annak érdekében, hogy Magyarországon legyen egy erős űripar.
2: Az elmúlt percekben Sárhegyi Istvánt, a Forage SDT elnök vezérigazgatóját hallották. A hírek után folytatjuk a hétvégi menetrendet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
4: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Az utazás is egy ilyen dolog. Ebben az adásban a turizmus szolgáltatói oldala kerül fókuszba, a legjobb szakemberek mustrájáról lesz szó.
2: A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége minden évben meghirdeti az év fiatal szállodása pályázatát. Meghívott vendégeimmel ma a versenyről és természetesen a versenyen keresztül a szállodaiparról is beszélgetünk, és hogy kik mesélnek ma nekünk a szállodai szakma szépségeiről. Juszkó Anita, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke, a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferencia Központ igazgatója. Szeretettel köszöntelek, Anita!
3: Szied.
2: És Szatmári Boglárka, a Kim Tomben Budapest Szálloda Housekeeping részlegének vezetője. Ő az, aki idén februárban átvehette a 2025-ös év fiatal szállodása díját. Szia, Bogi, köszöntelek!
4: Szia, Edit!
2: Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és itt a rádió bejárata előtt ti már találkoztatok, és megismertétek egymást, bár korábban nem volt kapcsolatotok. És ha már ti se ismeritek pontosan egymás karrierjét, meg a kedves hallgatók sem biztos, sőt, még én sem, ezért szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy röviden vázoljátok fel a karrierutatokat, és kezdje akkor Anita.
3: Talán ez lesz egy picit hosszabb, mert hogy én 25 éve kezdtem. Könnyű megjegyezni, még 2000-ben végeztem a Szolnoki Főiskolán, turizmus szakirányon, közgazdász alapképzésben, és gyakorlatilag egy nagyon rövid kitérő leszámítva, én végig a szállodaiparban dolgoztam. Én elmondhatom, hogy ennek a szakmának a szerelmese vagyok, aki kislányként beleszeretett, és azóta sem csalódott benne. Úgyhogy legfőbb állomások azért Kecskeméten voltak, Aranyhomok Szálloda volt úgymond az alma materem, és én nyitottam egyébként Cegléden az Aquarel szállodát. Aztán visszatértem Kecskemétre, piacra vezettem a három Gunnárt, amikor négy csillagos kategóriában kezdett működni, és gyakorlatilag nyitás óta vagyok a Four Points by Sheratonban. Értékesítési vezetőként kezdtem, tehát a szálloda piacra vezetése volt a feladatom, és 2019 óta vagyok az igazgatója.
2: Köszönjük szépen, te jössz, Bogi, mesélj nekünk a te múltadról.
4: Hát nekem nem ennyire terjedelmes, de azért mondhatni régen 10 éve kezdtem el, tehát 16 éves voltam, amikor először besétáltam az első munkahelyemre, ami egy szálloda volt, akkor még az Iberostar Grand Hotel, ma már Verno House, szobalányként kezdtem, és igazából onnantól kezdve nem volt megállás. Nekem is voltak ugye kitérőim, mert nekem nyilvánvaló ez elsősorban diák munka volt, tehát a gimnázium mellett csináltam, de mindig, tehát konstans jelen volt az életemben a szálloda. 2018-ban már kisebb csapatokat vezethettem ilyen kisebb apartman szállókban, még az érettségi előtt, majd utána dolgoztam egy gyorséttermi láncnál, ott egészen 5 évig voltam, de mellette végig jártam a szállodákba, és aztán a Covid idején, vagy hát kicsivel a Covid után kezdtem az Akmikum Hotelben gondnoknőként. Ott megismerkedtem a főnökömmel, az akkori főnökömmel, aki később állást kapott a Párizsi udvarban, és ő megtanított engem ott az Akmikumban gyakorlatilag mindenre, és vitt magával tovább, és utána átmentem a Kim Tomba 2 évvel később.
2: Hát azt mondtad, hogy neked rövidebb a karrierutad, de elég tartalmas ez az út, azt kell, hogy mondjam téged hallgatva. És ha most visszagondolok a diák évek alatt középiskolában, egyetemen, nagyon sok diák már megismerkedik a vendéglátással, a turizmussal, és nagyon sokan ott is ragadnak, és Bogi, akkor nálad is valami ilyesmi volt. Miért vonzott téged az a terület, ahova akkoriban mentél 16 évesen? Miért pont oda kerültél?
4: Nekem nem volt célirányom az, hogy a vendéglátásban vagy a turisztikában helyezkedjek el. Elmentem az első helyre, ahol kaptam munkát, viszont gyakorlatilag az első héten, amikor elkezdhettem egy 5 csillagos szállodában dolgozni, akkor beleszerettem. Tehát borzasztóan új élmény volt, nagyon lenyűgözött maga a pompa, a részlegek közötti kommunikáció, az, ahogy felépül maga a szálloda, az, hogy mennyire komolyan tekintenek rám, és hogy nem kezelnek kislányként, hogy ott komoly feladatok vannak, mennyiféle emberrel lehet találkozni. Ezt tetszett benne a legjobban, hogy gyakorlatilag mindent, amit tudok például angolul, és mindenféle kommunikációt, amit magamra szedtem az évek során, azt ott tanultam. Tehát én a mai napig úgy tartom, hogy fontos az iskola, de mindent, amit az emberekről tudok, vagy amit a világról tudok, azt nekem a szállodaipar tanította meg.
2: Amikor 16 éves voltál, akkor a diáktársaidnak mit tudtál mesélni erről a szakmáról? Egyáltalán ők hogyan néztek rád akkoriban? Hogyan fogadták azt, hogy te ilyen klassz helyeken dolgozol, hiszen már akkoriban is nagyon menő helyeken voltál?
4: Hát az első nyár után, ami után visszajöttem az iskolapadba, be nem állt a szám. Tehát valahányszor angol órán szó volt bármilyen szállodáról, vagy akár történelemből, vagy irodalomból, bármi, ami érintette ezt a dolgot, akkor én azonnal megszólaltam, nekem nem állt be akkor a szám. Imádtam beszélni róla, imádtam megosztani az élményeimet ezzel kapcsolatban, az akkori legjobb barátnőmet is magammal rángattam, és együtt dolgoztunk szállodába is, meg mindenfelé, de ráragasztottam egy kicsit ezt a szálloda iránti szeretetet, és az osztálytársaimnak furcsa élmény volt, hogy egyáltalán ugye dolgozom, mert hogy 16 évesen azért kevesen dolgoznak. Nálunk is voltak egy-kettő ember, de én voltam az egyetlen, aki konstans végig minden délután jártam dolgozni. Szóval nekik ez az egész olyan életidegen volt, de a tanáraimon láttam, hogy látják, hogy vannak céljaim, hogy nagyon ambiciózus vagyok, és hogy van értelme annak, hogy elfáradok, mert főleg az angol tudásomban ez borzasztóan segített.
2: Sokat lendített rajta.
4: Igen.
2: Picit visszaadom a szót Anitának, ugye aki azt mondta, hogy életre szóló szerelem a turizmus, illetve azon belül is a szállodaipar, és nagyon úgy tűnik nekem, Bogi is, hogy nála is ez egy nagyon hosszú távú szerelem lesz. Az, hogy meghirdettétek az év fiatal szállodása díjat, az mi mindent jelenthet egy fiatal szállodában dolgozónak? Egyáltalán mit kell tudnunk erről a díjról? Kezdjük ezzel.
3: Én azt gondolom, hogy kezdjük onnan, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 1992-ben hozta létre a dr. Menyhárt Lajos Alapítványt, amelynek kimondottan az a célja, hogy támogassa a tehetséges szállodai szakembereket, és ez az alapítvány írja ki ezt a pályázatot évről évre, immár 12. alkalommal egyébként, és először 2007-ben hirdettek nyertest, pontosabban akkor nyerteseket, mert hogy volt vidéki és budapesti évfiatal szállodása. Aztán, mint minden, egy kicsit megújul, egy kicsit a kor követelményeihez igazodik, így 2021-ben az MSZSZ közgyűlése új kuratóriumot választott, és ezzel együtt került megújításra ez a fiatal tehetségeket támogató pályázat is, új névvel, új lendülettel, új arculattal, és 2022 óta hirdetjük ebben a formában. És én azt gondolom, hogy a legfontosabb része ennek a tevékenységnek, hogy a magyar szállodaipar jövőjét azok a fiatal szakemberek alakítják, akik nem csak szakmailag felkészültek, hanem képesek felelősséget is vállalni, csoportot irányítani, és a vendégélmény hosszú távú fejlesztésére összpontosítanak, és egy picit ezt éreztem Bogi mondataiból is, hogy ez milyen fontos, hogy igazából az elégedett vendégért dolgozunk, ami természetesen egy nagy szakmai tudással is kell, hogy párosuljon, de ez a szenvedély, ez a motiváció azt gondolom, hogy nem múlhat el, és csak akkor tudjuk ezt a célt megvalósítani. Úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy 2025-ben már úgy vettem részt ebben a programban én is, hogy a Szövetség és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal közösen tudtuk ezt az elismerést Bukinak odaadni.
2: Voltak itt már korábban nyertes vendégek nálam, és emlékszem, hogy volt szállodaigazgató közöttük, volt étteremigazgató közöttük. Láttok-e valami dinamikát az évek során abban, hogy hányan jelentkeznek, hogy milyen motivációval jelentkeznek, mondjuk milyen területről jelentkeznek?
3: Sejtettem, hogy ezt a kérdést fel fogod tenni, úgyhogy készültem.
2: Kézenfekvő volt.
3: Készültem, és 2025-ben egyébként 22 pályázat érkezett, és azt, ami sejteni lehet, hogy elsősorban fiatal igazgatók fognak jelentkezni, hiszen valahol a fejünkben az van, hogy az igazgató az
2: hogy
3: az
2: ő a vezető
3: ember, aha, és ő a vezető, aha. És én speciál nagyon-nagyon boldog voltam, hogy Ez a 22 pályázat gyakorlatilag minden területről összeállt, és étterem, front office, természetesen az igazgatók is jöttek, de a konyháról is volt kettő jelentkező, séfek, sales és marketing terület a második legnépszerűbb, úgyhogy a 22-ből egyébként 6 pályázat onnan volt, és a spa részlegéről is volt egy pályázó, és a housekeepingről. Én megmondom őszintén, különösen izgatott voltam, amikor megláttam ezt a sort, és szerintem a Bogi pályázatát úgy az első háromba meghallgattam, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos területről beszélünk, amikor a housekeepingről beszélünk. Ha a karbantartottság és a tisztaság nincs rendben, akkor én azt gondolom, hogy tehetünk bármit. Ezt nem fogja semmi ellensúlyozni. És az az elkötelezett, odaadó munka, ami ezen a területeken zajlik, én azt gondolom általánosságban is elismerésre méltó, és az, hogy valaki ilyen fiatalon megtalálja a hangot a kollégáival, biztos vagyok benne, hogy nálatok is nem csak saját alkalmazott, hanem bérelt alkalmazott, meg malvállalkozóval kell tartani a kapcsolatot, szóval annyira sokrétű, és hogy ilyen fiatalon ezt átlátni, vezényelni, és tényleg azokat az asszonyokat, fiúkat, férfiakat magad mellé állítani, hogy ezért a közös célért dolgozni tudjatok, minden elismerésem, és kijött a videóból ez, hogy ez megtörténik.
2: Kibizony. És én is megnéztem a pályázatodat, megtaláltam a Szálloda Szövetség honlapján, amikor tudtam, hogy téged foglak meghívni vendégként, sőt, megnéztem a szállodátoknak a visszajelzéseit is, ugyanis ha magamból indulok ki, akkor a vendégélményekből nálam a kettő legfontosabb, és nem is tudom, hogy melyik legyen az első, mindig a lokáció, hogyha egy olyan városba megyek, vagy egy olyan területre, ahol el szeretném érni a nevezetességeket, de ami ezt megelőzi, az a tisztaság. Nekem ez a legeslegfontosabb szempont, és a szállodátoknál 9,8-as visszajelzést láttam, ami nagyon magasnak és nagyon jónak számít a szakmában. Majd beszélünk arról is, hogy mi van emögött, de még rákapcsolódnék picit Anitára, hogy te láttad-e ezeket a jelentkezéseket korábban, és megfordult-e a fejedben, hogy te is pályázz erre a díjra? Amikor az előző évek nyerteseit esetleg láttad a színpadon, vagy hallottál róluk?
4: Én tavaly találkoztam először ezzel a pályázattal, és akkor nagyon röviden, de átfutott az agyamon, hogy milyen jó lenne egyszer megpályázni, de akkor azt éreztem, hogy egyszerűen nincsen a hátam mögött semmi szakmai elért eredmény, ami kézzel fogható, amivel gyakorlatilag tudnék pályázni. Illetve ugye én tekintettel arra, hogy nagyon sok mindenkit ismerek már azért a szakmából. Voltak ismerőseim is, akik korábban is megpályáztak, illetve az idei, illetve tavalyi pályázatban is sokan voltak. És hát, amit Anita is mondott, rengetegen igazgatók, sales igazgatók, marketingesek, azok az emberek, akiknek általánosságban az a feladat, hogy reprezentálni tudjanak, hogy ki tudjanak állni emberek elé, el tudják adni magukat, a szállodát, egy terméket, tehát hogy nekik a munkájuk velejárója az, hogy egy jó kiállásuk van, hogy mindenről tudnak beszélni, és én akkor azt éreztem, hogy én talán még nem vagyok erre kész, és aztán a 25-ös pályázási időszakban az egyik vezetőm megkeresett és megkérdezte, hogy nem szeretném megpályázni, és akkor, amikor már ugye ő mondta ezt, akkor egy kicsikét belejeltem magam, elkezdtem írni magamnak egy kis pályázati anyagot. Éppen úgy jött ki egyébként a lépés, hogy egy nagyon kedves barátom segített összerakni a videót, és egyébként nagyon sok támogatást kaptam a szállodából, a vezetőség részéről, mindenkitől, és mindenki buzdított, hogy mindenképpen pályázzam meg. Úgyhogy én nagyon-nagyon meg voltam lepődve, amikor egyáltalán bekerültem a top 3-ba. Szóval, hogy éreztem, hogy nagyon jó videóm lett, de rengeteg nagyon jó szakember van azért ebben a versenyben. Nagyon sokan olyanok tényleg, akiknek olyan szakmai eredményei vannak, amiket én a housekeepingen nem biztos, hogy elérhetnék bármikor. Én nem fogom eladni a szállodát, én nem fogok rekord budgetet termelni nekik, sőt, én veszem el ugye az egyik legtöbb pénzt általában egy szállodában. Úgyhogy
2: Azért még mielőtt a nemeket sorolnád, azért hadd erősítsek rá, de te fogsz budgetet produkálni, ugyanis ha tiszta az a szálloda, ha szép az a szálloda, hogyha jó oda belépni, akkor jó lesz oda visszatérni. És az első mondatodat rögtön az összes többivel meg is cáfoltad, amikor azt mondtad, hogy nem állt mögötted senki, ezek szerint mégiscsak a vezetés észrevett téged, és meglátta.
4: Igen, és mégiscsak megkaptam ezt a támogatást, és éppen ez az, hogy ezért ért engem hatalmas meglepetésként az egyáltalán, hogy bejutottam a top 3-ba, mert bár a housekeeping vezetők és szakemberek, nagyon jó szakemberek, általában nem azok a vezetők, akik a szállodaiparban szakmai eredményeket érnek el, nem azok, akik diátadókon vesznek részt, akik kiállnak a plénum elé és beszélnek, tréningelnek. Szóval ezért volt nagy meglepetés, és annál nagyobb öröm számomra, úgyhogy ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán részt vehettem ezen az eseményen. Én azért mindig hálás leszek, hogy a szakemberek között egy ilyen nagyszabású eseményen egyáltalán részt vehettem, mint szakember.
2: Milyen visszajelzéseket kaptál? Kollégáktól, családtól, barátoktól, régi diáktársaktól?
4: Ugye nyilván a közösségi média felületeimen azért megosztottam ezeket a dolgokat, és magát a pályázatot, a videót, azt, hogy megnyertem, olyan emberek írtak rám, akikkel már akár azóta nem beszéltem, hogy 16 évesen betettem a lábamat abba a szállodába. Azok, akik akkor betanítottak engem, írtak nekem, hogy milyen nő lett belőlem, büszkék rám, hogy gondolták, hogy soha nem érem majd be ennyivel, hogy örülnek, hogy nem fáradok ebbe bele, hogy nagyon-nagyon ügyes vagyok. A régi tanáraim, a családom is nagyon-nagyon büszke volt rám, úgyhogy ez egy tök nagy dolog.
1: Babik Editet és az Egy életemet hallották, most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben az év fiatal szállodásadíj nyertesét ismerhetik meg, Babik Edit interjújának második része.
2: Mai vendégem Juszko Anita, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke, a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferencia Központ igazgatója, valamint Szatmári Boglárka, a Kimtonben Budapest Szálloda Housekeeping részlegének vezetője, aki a 2025-ös évben az év fiatal szállodása díjat megnyerte, amit idén vehetett át. És ugye ott hagytuk abba az első részben a beszélgetést, hogy Bogitól kérdeztem, hogy milyen visszajelzéseket kapott a díj elnyerése után, és Anitától pedig azt kérdezem, hogy a Szállodaszövetség részéről gondolom, hogy az is cél volt, hogy ilyenkor a figyelmet ráirányítsátok a szállodaiparon belül az egyes területekre, illetve azokra, akik komoly sikereket érnek el, de mi minden van még itt ebben? Milyen lehetőség?
3: Igen, a nyertesnek természetesen egy csomó lehetőség lesz majd a díjjal, de egy gondolat erejéig visszakapcsolódnék arra, ahogy felvezetted a kérdést. Én azt gondolom, hogy ezzel a pályázattal az egész szakma nyer, ugyanis be tudjuk mutatni az egyes részlegeknek a tehetségeit, és pont ahogy Boglárka mondta, természetesen vannak olyan munkakörök, amelyek rivalda fényben vannak, és többször találkozunk vele, de a szállodaipar pont az, ami igazán csapatmunka. Tehát itt egyik részleg nélkül sem működne a ház, és bizony kell, hogy bemutassuk azt is, hogy a háttérben úgymond milyen pozíciókban dolgoznak a kollégák, és én azt gondolom, hogy az igazi siker az tényleg a vendég visszajelzése, akár egy vendég visszajelzési mutatóban, ami megmutatkozik, akár én emlékszem rá, amikor az első csokorvirágot kaptam vendégtől, hálája jeléül, az egy felejthetetlen élmény, úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy ilyen összetett képet tudtunk a fiataloknak mutatni, és ilyen ragyogó, öntudatos, céltudatos pályákat, eddigi pályákat bemutatni, ahol biztos vagyok benne, hogy nem itt van a vége, de azt az alázatos munkát, kitartást, szakmai elhivatottságot, amit ezekben a pályázatokban bemutattak a résztvevők, az azt gondolom, hogy mindenkinek egy példa, úgyhogy így mindenki nyert, de Bogi talán kicsit többet, hiszen egy 1000 eurónak megfelelő pénzdíj, amit átutaltunk már, illetve szakmai konzultációs lehetőség, például majd velem, úgyhogy erre is sor fog kerülni. Mi már abban a korban vagyunk, amikor mentorálunk, úgyhogy nagyon szívesen átadjuk azt a tudást, és azokat a kérdéseket talán sikerül közösen megválaszolni, ami Bogi fejében is benne van még a szakma további fejlődése, vagy a szakmai lehetőségek kihasználása terén. Ezen kívül pedig a szakmai rendezvényeinken részt tud majd venni, illetve már ő maga is kapott egy zsűri felkérést, ugyanis a Szállodák Szövetségének az év technológiai újítása 2026-os pályázat szakmai zsűriében az egyik szék majd az övé lesz, amit már ő is említett, a sajtó megjelenések és további képzési lehetőségek a Magyar Turizmus Akadémia képzésein vehet majd részt, mert hogy ez a titka az egésznek, azt gondolom, a képzés.
2: Hú, Bogi, akkor nagyon kemény hónapok várnak rád a következő időszakban. Ha térjünk vissza egy picit a szállodára, ahonnan te érkeztél, a bemutatkozó filmedben, a pályázati filmedben elmondtad, hogy már a nyitás előtti időszakban is ott voltál. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon nagy kihívás egy 20 évesnek, hogy egy 5 csillagos szállodába felépítse a csapatot, átvegye azt a nemzetközi know-how-t, amit tudni kell. Hogy álltál ez a feladathoz? Sőt, előtte azt kérem, hogy egy picit mutasd be a szállodátokat is.
4: Hát a Kimtonben Budapest az ugye az IHG cégcsoporthoz tartozik alapvetően, azon belül is az IHG-n belül rengeteg márka van. A Kimpton maga az egy amerikai márka, nagyon egyedülálló egyébként, így Közép-Kelet-Európában nincs is másik, tehát nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban mi vagyunk az elsők, úgyhogy az egész csapatnak egy új brand standardet, minden ilyesmi, ez mindenkinek új volt. 2024. szeptemberében nyitottunk meg, úgyhogy majd idén lesz 2 éve. Van 3 darab F&B outletünk, 127 darab szobával rendelkezünk, és Marcel Wanders tervezte magát a szállodát, ami azért érdekes, mert a világon egyedülálló, hogy egy ilyen star designer álmodja meg a belső tereit egy Kimptonnak, tehát mi vagyunk az egyetlenek, és azért is egyedülálló, mert a magyar folklór és a modern design találkozik. Tehát amikor belép az ember, akkor nem egy átlagos, 5 csillagos szállodával találkozik, hanem néha nagyon meglepő formákat, színeket használt az alkotó, úgyhogy egészen egyedülálló. A magyar folklór, ez például ugye a

0: omilő sapkával sikerült gazdagodni, illetve maga a szálloda az 2025-ben 7 hónappal a nyitás után már kapott egy Michelin kulcsot, úgyhogy ezek mind szuper dolgok. A 3 F&B outlet közül, ugye említettem akkor az Ágoszt, a Husó bárban várjuk ugye a vendégeket. A Husó az egyébként latinul a Visa, úgyhogy itt is visszaköszön ez a magyar folklór vonal, és akkor van még egy rooftop bárunk is, ahonnan kilátás nyílik a Halászbástyára, úgyhogy az is egy gyönyörű hely.
1: Hát nagyon alapos bemutatást kaptunk, köszönöm szépen. Egyébként kétszer jártam a szállodátokban, és a benyomás az maradt, hogy egy nagyon elegáns, ugyanakkor nem hivalkodó, hanem letisztult, nagyon, nagyon szép eleganciával bír a szálloda, és milyen jó a kezetek munkáját viszont látni egy ilyen térben, amikor tudod, hogy a közösségi tereknek is a tisztasága, az üdessége, a frissessége, az illata, az mind a ti munkátok nyomán maradott a vendégek előtt. Visszatérek arra a kérdésemre, amikor azt mondtam, hogy a szálloda bevezetésénél különös kihívások előtt álltál. Ugye itt elindítani azokat az operációs folyamatokat, amik várnak a housekeepingre, át kell ültetni azokat a standardeket, amely bizonyos országokban így működik, meg kell nézni, hogy itt Magyarországon hogyan tud. Ezt a know-how-t honnan szedted magadra? Hogyan működik ez? Ilyenkor megkapjátok ezt a nemzetközi területről, vagy?
0: Természetesen. Vagy? Tehát, hogy maga a pre-opening időszak az új dolog volt. A hely is új volt, az élmény is új volt, és a pozíció is új volt nekem. Szóval én triplán kaptam a felelősséget akkor éppen a nyakamba. Egyébként supervisorként kezdtem, tehát én 2024 áprilisában én housekeeping supervisornak adtam be a jelentkezésemet, és aként is csatlakoztam eleinte a csapathoz, de az idő múltával, még a pre-opening időszak alatt kineveztek engem housekeeping vezetővé. Nyilvánvalóan látták bennem a lehetőséget, de azért azt hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem voltam egy kész részlegvezető akkor még. Nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett tanulnom, de látták rajtam, hogy képes vagyok helytállni, bírom a nyomást, tudom a határidőket teljesíteni, és hát nyilvánvalóan megkaptuk a brand standardeket, rengeteget kellett olvasnom, rengeteget kellett tanulnom, nem csak a Kimpton volt új nekem, hanem az IHG is, ugye, ami Magyarországon az azért nem egy új dolog, de én nem dolgoztam még IHG-nál. Az IHG, az Intercontinental Hotels Group, az globálisan körülbelül 6000 szállodát működtet, tehát egy borzasztó nagy multinacionális cégcsoportról van szó, akiknek nagyon komoly szabályaik és standardjaik vannak, amiknek meg kell ugye felelni. Egy ilyen nyitási fázis nem csak azzal jár, hogy fizikailag készen kell lenni a házzal, hanem rengeteg adminisztrációt, dokumentációt be kell vezetni, nagyon limitált erőforrásokkal, mert hogy nyilván ugye volt egy olyan fázis, amikor még irodáink sem voltak, illetve nyomtatom sem volt, meg semmi ilyesmi. Úgyhogy nyilván az auditokra készülni kellett, a dokumentációkat elkészíteni, hogy tényleg minden úgy történik, ahogy kell.
1: Anita, egy picit visszakanyarodok egy korábbi kérdésedhez, amikor felvetetted, hogy Poginak milyen nehéz dolga lehet különböző életkorú embereket vezetni, különböző nemzetiségű embereket vezetni, különböző előző munkahelyről érkezett embereket vezetni. Hogy van ez nálatok a te szállodádnál? Ugye te is azért, jól tudom, hogy a nyitás óta vagy ott Kecskeméten a szállodában, ugye azt említetted, igen, a műsor elején. Igen, igen, igen. Tehát valahol egy kicsit te is a saját gyerekednek érzed azt a szállodát, mint ahogy nyilván Bogi is a saját gyerekének érzi a szállodán belül azt a területet, amit vezet. Szóval, hogy manapság, amikor munkaerőhiánnyal küzd a szállodaipar is, akkor te milyen vezetésben hiszel?
2: Hát semmiképpen nem az intuitív vezetésben. Én azt gondolom, hogy a vezetővé válásnak egy jelentős része természetesen egyfajta belehozott tehetség, meg szakmai stabil alapok, de összességében a rendszer szemlélet és az igazi vezetői kompetenciáknak nem csak az ismerete, hanem a használata. Ennek az együttese az, ami igazán hosszú távon jó vezetővé tesz valakit. Én azt gondolom, hogy ma különösen fontos az tényleg, hogy betartva azokat a standardeket, minőségi elvárásokat, amit maga a brand kíván, természetesen az üzemeltetői vagy tulajdonosi elvárások beszámolása,

0: rendszerek mentén, de egy jó csapattal, egy emberi vezetéssel tudjuk ezt megteremteni, ezt az összhangot és ezt a kiegyensúlyozottságot, úgyhogy megfigyelünk, alkalmazzuk azokat a kompetenciákat, amiket tanultunk, és utána valóban vezetőként együtt a csapattal hajtjuk végre a célokat. Én azt gondolom, hogy ez a titka igazából, és magunk is egy kicsit kell, hogy személyes példák legyünk. Ma már nem lehetsz elérhetetlen vezető, én azt gondolom. És igen, ezt is tudomásul kell vennünk, és bekalkulálnunk, hogy itt nem jár már azért tisztelet, mert a névjegykártyán áll valami, nem jár már azért egy rang, mert hogy téged oda kineveztek, neked minden nap a csapattal együtt igenis bizonyítani kell, hogy alkalmas vagy ezeknek a céloknak a megvalósítására. És én szoktam mondani, hogy ha mindezt egy jó hangulatban tudod megtenni, akkor az különösen jó, mert te is említetted a szállodaiparban jellemző jó illatokat, de én azt szoktam mondani, hogy ez igazából az emberi atmoszférával együtt fog érvényesülni, és akkor fog igazán jól kijönni az a brand illat, amit választottak.
1: Bogi, te hogy látod a menedzselést a saját munkatársait körében? Ugye a filmedben megszólaltattátok őket is, és tényleg láttam, hogy ott voltak nálad idősebb hölgyek, akiknek te vagy a vezetője. Ez is egy kihívás lehet, hogy voltak külföldiek. Szóval te hogy éled meg a vezetést?
2: Úgy érzem, hogy eléggé gyakorlatias vezető vagyok. A legnehezebb dolog, amit meg kellett tanulnom, az a mikromenedzselésnek az elengedése, hogy nem lehet mindig minden a kezemben, és nem lehetek mindig mindenhol ott. Ezt nagyon-nagyon nehéz volt megtanulni.
1: Nagyon sok vezető élete végéig nem tudja elengedni, úgyhogy ez már egy óriási dolog.
2: Muszáj, mert akkor, amikor már, hogyha ugye magasabb foglaltság időszakokat nézzük, akkor azért van, hogy 30 ember dolgozik a kezem alatt. Ez rengeteg ember, rengeteg információ, rengeteg magán probléma, rengeteg szakmai kérdés. Meg kell tanulni az egyensúlyt, hogy mikor van valóban szükség rám, és mikor delegálhatom le azt a feladatot. Mikor kinek delegálhatom le azt a feladatot. Mindenről tudnom kell, és mindent tudnom kell, hogy hogyan kell gyakorlatban véghez vinni a részlegen. Van ez a mondás, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Én ebben nem hiszek, tehát hogyha én elvárok valamit, akkor azt én is meg tudom csinálni. Ebből a szempontból nagyon fontos szerintem a tapasztalatom. Az pedig, hogy különböző nemzetiségű emberekkel, különböző korú emberekkel kell beszélni, ez is egy tanulható dolog szerintem. Nyilvánvalóan mindenkinek más az inger küszöbe, kommunikáció, empátia, szociális érzékenység, azért nyilvánvalóan mindenhol vannak ellentétek, mindenhol vannak jó barátságok, mindenhol van egy kis klikkesedés, ezeket a helyzeteket meg kell tanulni, egyszerűen kezelni. De én úgy érzem, hogy jó munkát végzek ezzel kapcsolatban. Nyilván nekem nagyon sok mindent van még tanulnom, de egy nagyon, nagyon kis családias közeg alakult ki ott nálunk. Én úgy érzem, hogy nagyon jól végeztem a kiválasztási feladatot. Mindenki, akit felvettem, egyébként volt egy ilyen taktikám anno, amikor elkezdtem felvenni a csapatot, hogy én nem feltétlenül ragaszkodtam a tapasztalt szakemberekhez, legyen szó szobalányról, supervisorról, vagy londinerről. Nyilvánvalóan nem lehetett volna kinyitni a szállodát és felépíteni a részleget tapasztalt szakemberek nélkül, de nyitottabb voltam a tapasztalatlan emberekre, akiknek viszont egy dolguk volt, a lelkesedés és a motiváció, mert szerintem alapvetően minden tanulható és minden elsajátítható, és ha valakiben megvan a lelkesedés alapvetően, akkor nagyon jó munkát tud végezni. Tök jó bizonyíték erre az, hogy egyébként akkor itt meg szeretném említeni, hogy idén egy éve vagyunk elsők a TripAdvisoron, és ez pontosan annak köszönhető, hogy nyilván nem csak az én részlegem, hanem az egész szálloda, de az én részlegem is minden nap mindent beletesz ebbe, úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik, hogy ilyen jó munkát végeznek.
1: Na és akkor egy picit nézzünk most rá a jövőre. Egyrészt hogyan látod te a jövőképedet ebben a szakmában, másrészt Anitához is fordulok, hogy vajon mi mindent fogsz tanítani Boginak?
2: Húha, hát az én jövőm nyilvánvalóan még sok mindent tartogat, remélem. és sok minden van a fejemben. Nincsen egy konkrét út, amire gondolok, hogy pontosan mit szeretnék csinálni. Vannak a fejemben külföldre vágyó gondolataim, ott kipróbálni magam akár egy szezonális szállodában, egy resort szállodában. Vannak olyan gondolataim, hogy szállodán belül más részlegen tök jó lenne kipróbálni magam a frontdesken, egy duty manager pozícióban, de hát a vége az mindenképpen azt szeretném, ha azt lenne, hogy egyszer én is egy Juszko Anita legyek például, vagy egy akár egy vidéki, akár egy budapesti, de bármilyen szállodának a vezetőjeként én teljesen el tudom képzelni magam 15-20 év múlva, mert én nem gondolom, hogy valaha fogok már mással foglalkozni, és nem is szeretnék.
1: Ugye, hogy életre szóló szerelem, és akkor Anita most jó magasra dobta Bogi a labdát. Üsd bele ebbe a labdába te is.
0: Alapjában véve biztos, hogy azt fogom mondani, hogy a cél már megvan, úgyhogy nézzük az oda vezető utat. És ebben nagyon tudnám támogatni azt, hogy más részleg munkájába való betekintés, illetve, amit te is említettél, hogy azért nem ugyanolyan egy városi szálloda, vagy egy resortnak a működtetése, nagy Isten, egy óriási konferencia kapacitással, tehát egy picit ezekbe akár virtuálisan elszörfözni, hogy ott milyen kihívások vannak, és aztán valamelyest gyakorlati tapasztalatot is szerezni hozzá, és én nyitott vagyok minden kérdésre válaszolni, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az első kérdést kell csak nekem feltenni, és aztán beszélgetünk tovább, de a lényeg az, azt gondolom, hogy ezt a célt valóban el tud érni, és kiegyensúlyozott ember tud lenni vezetőként, hogy legyenek rendszereid, legyenek módszertanok a fejedben, és akkor ezeket működtetve én azt gondolom, hogy vezetőként is a szakma szépségét lehet megélni, nem pedig teherként azt a felelősséget, ami bizony akkor már jár, hiszen lehet, hogy egy még nagyobb csapatnak a jövője, havi fizúja is, sok minden más múlik ezen, tehát természetesen ez egy óriási felelősség, de azt gondolom, hogy ilyen mentalitással, motivációval és nyitottsággal arra, hogy mik azok az eszközök, amik működnek, szerintem te még egy csinosabb Juszko Anita is lehet.
1: Hát, hölgyek, akkor nagyon sok sikert kívánok a közös munkátokhoz is, és hogy tényleg ez a szállodaipari szerelem szóljon egy életre mindkettőtöknek, és találjátok meg benne a folytatást, azokat a kihívásokat, azokat a hívásokat, amik örömet okoznak nektek is, aztán a vendégeknek, akik hozzátok látogatnak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, öröm volt.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, a mai műsorunk a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által meghirdetett az év fiatal szállodása pályázatáról szólt, és akik beszélgető társaim voltak ebben a témában, Juszko Anita, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke, a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferencia Központ igazgatója, valamint Szatmári Boglárka, Kim Tomben Budapest Executive Housekeepere, az év fiatal szállodása 2025-ből, aki idén 2026-ban vehette át a díját.
3: Babik Edit interjúját hallották, most jön a digiturizmó a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos vényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, elsőként a magyar nyelv és irodalomírás belit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
4: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható, többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Szép hétvégét, kellemes vasárnapot kívánok hallgatóinknak, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmu adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig a téma szakértője Kerekes Balázs. A digitális felkészültség mérésének lehetőségeiről lesz szó.
2: Változatlan a műsorvezetői felállás, hiszen itt van Prinzinger Péter.
3: Ahogy András szokta mondani, társam a bajban Mihálovics András, akivel közösen kalapáljuk a 12. adást ebben az évfolyamban. A vendégünk pedig nem más, mint Kerekes Balázs, aki digitalizációs fejlesztési szakértő és tanácsadó. Majd mindjárt meg fogjuk tőle kérdezni, hogy hogyan lett ez. Szia Balázs, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Sziasztok, köszönöm szépen.
3: Hogy lesz valaki,
4: hogy itt lehetek veletek,
3: digitalizációs fejlesztési szakértő, illetve tanácsadó? A kedves hallgatók, illetve a nézők kedvéért elárulom, hogy mi régóta ismerjük egymást. Ha jól emlékszem, akkor matematika tanár és matematikus a végzettséged.
4: Igen, ez így van. Én 90-es évek elején jártam matematikus szakra az ELTE-re, és aztán hát valahogy úgy 99 környékén úgy éreztem, hogy valami mást szeretnék már csinálni, és akkor egyébként akkor találkoztunk mi is, és akkor elkezdtem egész más dolgokkal foglalkozni, rendezvényekkel, kommunikációval, mi egymás, és aztán ennek természetes része volt a digitalizáció, úgyhogy én egyre mélyebbre, nem tudom, én süllyedtem, vagy egyre inkább belevonultam ebbe a témába.
3: A kedves hallgatóknak és a nézőknek áruljuk el azt, hogy ez annyira régen történt, amikor még nem volt minden közintézményben, nem volt minden iskolában magától értetődő se a szélessávú internet, se a korszerű weboldalak. Azt hiszem a Sulinet volt az első projekt, aminek a kapcsán mi egymással találkoztunk, és akkor utána abból sok egyéb következett meg adódott. Na jó. Szóval, digitalizáció és turizmus ebben a témakörben. Azt ígértük a kedves hallgatóknak, illetve a nézőknek, hogy ebben az epizódban, ebben a beszélgetésben a legkisebbek, a KKV-k, az egyéni vállalkozók, az adószámos magánszemélyek digitális fejlettségével, digitális érettségével és ennek a mérésével, illetve azoknak a lehetőségeknek a megbeszélésével fogunk foglalkozni, hogy hogyan tud valaki önmagához képest szintet lépni, egy-két lépcsőfokot előre ugrani. Szerintem kezdjük az alapoktól, hogy segíts nekünk létszős egy picit ebben, hogy mi az, hogy egy KKV digitális érettsége, és ezt ő hogyan tudja megmérni, hogyan tud maga egy tükröt maga elé tartani, és ezt ezen a tükrön keresztül megvizsgálni magát.
2: Lehet, hogy úgy digitálisan érett valaki, hogy nem is tud róla?
4: Mindenképpen ez történik a vállalkozásokkal, tehát szerintem attól lehet egy vállalkozás versenyképes, és jelen lehet a digitális térben, hogy ő nem is tudja, hogy ő mennyire fejlett, vagy egyáltalán soha nem vizsgálta ezt a kérdést. Nagyon régóta foglalkozunk ezzel a témával, hogy egy egyén vagy egy vállalkozás mennyire fejlett az adott desztinációban, vagy az adott országban, vagy Európában. Az Európai Uniónak is vannak erre mindenféle irányelvei, meg eszközei, hogy hogyan kell összehasonlítani egyének, személyek, állampolgároknak a digitális kompetenciáit, és hogyan kell a vállalkozásoknak a digitális kompetenciáit összehasonlítani. Ha szabad ilyet mondani, egy kicsit unom is ezt a, vagy hogy is mondjam, egy picit terhelő is ez a dolog, és kevésbé izgalmas számomra, hogyha valaki arról kezd el beszélni, hogy ilyen szabvány, nem, ilyen értékelési eszköz,
2: hát
4: ezen a honlapon.
2: Megköszönöm, ha minket is megkímélszettem, mert az kevéssé tanulságos, de közben meg én azt érzem, hogy lehet, hogy túl is van ez misztifikálva. Tehát lehet, hogy vannak vállalkozók, akik azt mondják, hogy én nem tudok programozni, én nem tudok magamnak honlapot csinálni, miért lennék én digitálisan érett, hiszen a digitalizációt, azt meg a számítás technikai ismeretek közé egyenlőségjelet tesznek sokan.
4: Oké, itt szerintem egészen más dologról van szó, mint a programozási képességekről, vagy az informatikai felkészültségről. Ráadásul, ugye, amikor valami ilyesmit szeretnénk, ilyen komplex dolgot szeretnénk mérni, akkor itt nem tömegről, vagy sebességről, vagy távolságról van szó, van egy objektív mértékegység, az ember azt megméri azt a dolgot, és akkor tudja, hogy ő milyen nehéz, vagy milyen magas, vagy milyen gyors, nem tudom. Oké, itt egészen másról van szó. Egyébként a közös életünkben volt egy rész, amikor a tanároknak a digitális felkészültségét próbáltuk mérni, meg értékelni. És ez is egy borzasztó összetett dolog. Nagyon-nagyon sok tényező határozza meg azt, hogy egy ember vagy egy vállalkozás az ő digitális terében mennyire van jelen, vagy milyen hatékonyan, milyen versenyképesen tud megjelenni. És különösen a turisztikai szektorban egy vállalkozás nem mindenkivel versenyez, hanem csak az adott desztinációban lévő vállalkozásokkal versenyez. Tehát teljesen mindegy, hogy mondjuk budapesti viszonylatban, vagy magyar viszonylatban, vagy európai viszonylatban mennyire fejlett egy tiszatavi turisztikai vállalkozás, hiszen ő a tiszatavi vállalkozásokkal van egy platformon, velük versenyez a turistákért. Tehát az ő digitális érettségét mindenképpen a saját versenytársaihoz kell viszonyítani. Ráadásul az sem mindegy, hogy milyen termékeket, milyen szolgáltatásokat kínál ez a vállalkozás.
2: De ez meg nem csapda a helyzet. Ha én tudom, hogy a, nem tudom, maradva a példánál, a tiszatavi szállásadók nagy részének nincs honlapja, de nekem van, mert a gyerek megcsinálta, mert tanulták az általános iskolába, akkor én már digitálisan érettebb vagyok, mint azoknak, akiknek még honlapjuk sincs.
4: Ha feltétlenül szeretne valaki objektív képet kapni a saját digitális érettségéről, akkor van rá számtalan módszer és eszköz, kicsit utána néz az interneten ennek a témának, és akkor talál majd olyan honlapokat, talál majd olyan eszközöket, magyar nyelveket is, és idegen nyelveket is, ahol megvizsgálhatja a saját digitális érettségét valamilyen objektív skála alapján.
2: Számít ez egyébként?
4: Mindenképpen számít. Tehát ahhoz, hogy az embernek tiszta képe legyen magáról, azért érdemes egy ilyen önvizsgálatot elvégezni.
3: Egy teljesen praktikus szempontot akartam behozni. Feltételezem, hogy olyan szinten számít, hogy bizonyos támogatásokhoz, bizonyos pályázatokhoz valószínűleg nem lehet hozzáférni anélkül, hogy valamilyen ilyen teszten önmagamat meg nem értem volna. De még mielőtt erre áteveznénk, most egy aljas kérdés következik. Persze beszélünk most cégek, meg emberek digitális kompetenciáiról, meg fejlettségéről, de azért ez nem egy kicsit megerőszakolt gondolatmenet, hiszen a cégek emberekből állnak. Tehát végső soron egy szervezetnek, vagy egy cégnek a digitális érettsége az a benne, nem jó gondolom, hogy a benne működők, a benne dolgozóknak a felkészültségéről, érettségéről szól.
4: Igazad van, és nem egészen. Tehát persze, tehát, ugye visszatérve valami hétköznapi példához, mondjuk egy tanárnak a felkészültsége az rendkívül fontos az iskola szempontjából, de azért a tanárok felkészültsége az nem egyenlő az iskolának a minőségével. Ugye, ott van egy rendszer, egy magasabb szintű dolog, ami hozzáad egyéb más tényezőket. Tehát az, hogy egy vállalkozásban dolgozó emberek digitálisan mennyire érettek, felkészültek, az egy nagyon fontos tényező, de nem minden. Hiszen a cégnek, a vállalkozásnak az egyéb üzleti folyamatai, azok valahogy rárakódnak erre, és az, hogy ő használ-e mondjuk CRM-et, van-e saját online értékesítési csatornája, vagy valami ehhez hasonló, az több, mint a ott dolgozó embereknek a digitális felkészültsége.
2: Miért beszélünk mi erről ennyit? Ez miért fontos, hogy milyen a digitális érettsége? A Péter már pendített egy olyat, hogy lehet, hogy nem tud pályázatokhoz hozzájutni, de na bum, hát legfeljebb nem pályázunk, gondolhatná erre valaki.
4: Szerintem ez így van, tehát legfeljebb nem pályázik az a cég, és legfeljebb saját forrásból valósítja meg azt a fejlesztést, de szerintem egyet lépjünk vissza, hogy a turizmusban miért fontos az, hogy mennyire digitálisan érett egy vállalkozás. A turizmus ez egy speciális terület ebből a szempontból, mert hogy a vásárlók, a turisták kikényszerítik a vállalkozásokból a digitalizációt. Hogyha a saját utazási szokásainkra gondolunk, akkor szerintem mindannyian inkább preferáljuk a digitális megoldásokat. Inkább e-mailt írok, vagy foglalok egy weboldalon, mint hogy felhívjak egy szállásadót. Inkább elektronikusan vásárolok repülőjegyet, mi egymás, mint hogy gyűjtögessem, mint régen 10-15 évvel ezelőtt a vouchereket papírba, elindultam a reptérre, volt nálam egy nem tudom, 50 oldalas dosszi, amiben benne volt a parkolási foglalástól kezdve, a jó ég tudja, mi a voucher, ez most benne van a telefonomban, a tárcámban. Mennyivel egyszerűbb. Ha ilyenek a vásárlói szokások, és ezt várják a vásárlók, akkor kénytelen a vállalkozás is ehhez igazodni. Szerintem a turizmus ilyen szempontból egy speciális terület, itt ki van kényszerítve a vállalkozásokból a digitalizáció.
2: Lehet ezt fejleszteni? Én mindig le vagyok nyűgözve azoktól az emberektől, akik ezt bármilyen szinten autodidakta módon meg tudják tenni. Mondok egy példát, az egyik barátom mondta, hogy nagy büszkeséggel töltött el, hogy leburkolta a fürdőszobáját. És kérdeztem, hogy jogász vagy, könyörgöm, honnan a viharból tudtad leburkolni a fürdőszobát? Azt mondta, hogy utána néz, elolvasott, utána nézett interneten, nézett videókat a YouTube-on, háromszor elrontottad, de tessék megnézni, most már milyen klassz ez a dolog. Tartok tőle, nem ők vannak többségben.
4: Szerintem az egy nagyon fontos tényező, hogy, hogy egy vállalkozó az érdeklődjön a téma iránt. Az, hogy meglegyen benne az a drive, hogy őt érdekelje az, hogy korszerű módon jelenjen meg mondjuk az online térben, ez egy nagyon fontos dolog. Ha ez a drive ez megvan, akkor viszont minden adott hozzá, hogy ma egy vállalkozás digitálisan tovább lépjen, a jelenlegi helyzetéről ugrásszerűen fejlődjön, mert van hozzá támogatási program, és ott vannak azok a piaci szolgáltatások, termékek, Magyarországon is elérhetőek, ami lehetővé teszi, hogy ő egyik napról a másikra óriásit fejlődjön digitális területen.
2: Megvan ez az érdeklődés? Neked biztos vannak benyomásait KKV-kkal kapcsolatban. Ha valaki tud, és ez a kedvenc példám, marha jó pacalpörköttet főzni, meg tudja, hogy mitől alszik jól az ember az ő panziójában, az nem biztos, hogy egyből a digitalizációt még így beemeli a napi teendői közé.
4: Én úgy érzem, hogy megvan ez az érdeklődés, és azért van meg ez az érdeklődés, mert az embereknek a hétköznapi szokása is jelentősen változtak az elmúlt évtizedben. Másképp kommunikálunk, másképp beszélünk a barátainkkal, máshogyan gyűjtjük az információkat, és az, hogy a magánéletünkben máshogyan viselkedünk, ez hatással van az üzleti döntéseinkre és azokra a gondolatokra, ami alapján az üzleti döntéseiket meghozzuk. Hogyha én magánemberként az interneten tájékozódom, internetes vagy digitális eszközökkel kommunikálok a többi emberrel, akkor azt gondolom, hogy az üzleti életben is ez történik, és épp ezért fogok rálépni arra az útra, amire egyébként talán nem biztos, hogy ráléptem volna 10 évvel ezelőtt.
3: A kérdésedhez kapcsolódva egyébként egy apró kis visszajelzés, ugye destination management munkát végzünk, ennek az egyik része az különböző képzési programok, edukációs programoknak a folytatása. Amikor olyan képzési programot hirdetünk meg, aminek a tárgya a digitális eszközök használata a marketingben, vagy az értékesítésben, vagy az AI alapú megoldások használata a marketingben, azok egy-két napon belül betelnek azok a képzések. Tehát szerintem érdeklődéssel nincs gond.
2: Megnyugtató. Akkor menjünk tovább, az érdeklődés megvan, hogyan tovább? Hol tudok én fejlődni digitálisan, pallérozódni egy kicsit? Vagy hogyan?
4: Aha. Azt hiszem, hogy ennek két font, túl azon, hogy megvan bennem a szándék, legalább két további tényezőre van szükség. Az egyik, hogy legyen megfelelő forrás ehhez a dologhoz, vagy saját forrás, vagy valamilyen támogatás. Én szerintem az elmúlt években ez már adott Magyarországon. Tehát most jelen pillanatban is több olyan támogatási konstrukció létezik, ami a legkisebbeknek is lehetővé teszi, hogy digitálisan fejlődjenek. Eszközöket vásároljanak, szoftvereket vásároljanak, és így tovább. A másik tényező, hogy legyenek megfelelő termékek és szolgáltatások a magyar piacon is elérhető formában, és ez is adott szerintem. Tehát akár honlapról beszélek, akár digitális értékesítési csatornákról, vagy a digitális tranzakciókat segítő egyéb szoftveres dolgokról, ezek adottak, és vannak párhuzamosan termékek elérhetőek a piacon, úgyhogy szerintem minden adott ahhoz, hogy egy digitális...
3: Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen az egyetlen szűk keresztmetszet az, hogy a turisztikai vállalkozás vagy a vállalkozó felismeri-e ennek a szükségességét? Mert egyébként, ahogy mondod, támogatási programok, ha szabad így fogalmazni, digitalizáció barát kormányzati környezet vagy szabályozási környezet és elérhető eszközök, szoftverek vannak, tehát létezik az a nagyon egyszerű összefüggés, hogy minden hozzáférhető, minden elérhető, csak akarnunk kell.
4: Egyrészt szerintem egyre ügyesebbek, egyre barátságosabbak ezek a támogatási programok. Tehát az is fontos, hogy a támogatási programokat kezelő és kiíró szervezetek tanulnak egy adott konstrukciónak a hibáiból, és egyre ügyesebb, egyszerűbb dolgokat várnak el mondjuk a KKV-któl. Manapság egy jó támogatási konstrukció nem helyez óriási adminisztratív terheket a vállalkozásokra. Tehát nem bonyolult ez a dolog, hanem egyszerű. Ez az egyik. A másik, hogy egyre több helyen jelennek meg azok a mondjuk így ilyen köztes szervezetek, vagy rendszerintegrátorok, akik segítenek a vállalkozásoknak egy ilyen pályázatban való részvételben, segítenek megírni a pályázatot, segítenek a megfelelő eszközök kiválasztásában, és végig segítik őket a teljes pályázati folyamatban. Szerintem ez is egy fontos tényező.
2: Az nem jelent problémát, hogy van egy technológia, még talán felismerem, hogy hát látom az embereket, a családtagjaimat, a barátaimat, az üzletfeleimet, hogy mindenki digitalizálódik, felismerem, nekem is kéne, oké. Csak mondjuk beleütközöm abba, hogy jó, de hogyan? Tehát nem a konkrét metódus, most maradok, én csinálom a Magyarország, megkockáztatom a legjobb pacalpörköltjét, és akkor felmerül bennem, hogy kéne digitalizálódni, de hát basszus, hogy? Tehát, hogy ez nem probléma? Mert hogy azt szokták mondani, hogy vannak nagyon jó technológiák, csak nem mindenki ismeri fel, hogy az hogy adoptálható mondjuk az ő üzletvitelébe.
3: Még amielőtt a Balázst engednénk válaszolni, de hadd szúrjak be egyet, hogy szerintem nem csak a kereslet, nem csak a vendégek, nem csak a vevők kényszerítenek ki bizonyos digitalizációt, hanem ilyen értelemben az állam, vagy a kormányzati szabályozás is. Tehát hiába nem akarsz te digitalizálódni, ha te szálláshely üzemeltető akarsz lenni, akkor be kell lépned a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba, és föl kell készítened a saját belső nyilvántartásaidat arra, hogy azok képesek legyenek adatot szolgáltatni ennek a központi adatbázisnak. Tehát ebben az értelemben ahogyan, az valószínűleg feltételezésem szerint úgy működik, hogy mivel már sokan végigjárták előttem ezt az utat, ezért megkérdezek valakit, hogy ő hogy csinálta, és utána megyek az ő nyomdokán.
4: Igen, valószínűleg ez a megfelelő ajánlások is működtethetik ezt az egészet, ezt a folyamatot. Másrésztről szerintem ti is tapasztaljátok, aki vállalkozást vezet, az naponta kap olyan megkereséseket, ahol különböző tanácsadók ajánlják a saját szolgáltatásukat, és ezeket érdemes adott esetben meghallgatni, különösen akkor, ha valaki ajánlotta is őket. Az szerintem még nem jelent elköteleződést, hogyha meghallgatom, hogy mit javasol, mit ajánl, és aztán utána ki tudom választani, akár a saját szempontjaim alapján, akár a ismerőseim javaslat alapján, vagy egy olyan szakmai szervezet ajánlása alapján a megfelelő vállalkozót, vagy terméket, vagy szolgáltatást, akiben egyébként bízom.
3: Vagy mondjuk, aki egyébként arra vállalkozott évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt, hogy a te érdekeidet előmozdítsa, számodra szakmai szolgáltatásokat nyújtson.
1: Kerekes Balázs a Digiturizmó vendége. Hamarosan folytatjuk a második résszel Pritzinger Péterrel és Mihálovics Andrással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval. A Trend FM új és előremutató turisztikai magazinjában Mihálovics András és Prinzinger Péter Kerekes Balázzsal beszélgetnek.
2: Nagyjából eljutottunk oda, hogy mit tehet egy KKV, hogyan tud hozzáférni egy turisztikai kisvállalkozás a digitalizációs fejlesztési eszközökhöz, és akkor itt szeretném beszúrni azt a gondolatot, hogy amikor én ennek egy picit próbáltam utána nézni, akkor az egyik dolog, amit találtam, ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a vállalkozdigitálisan.hu, talán ez volt a weboldalnak a címe, ahol mindenféle ilyen tanácsadó, támogató, ötletadó, irányba állító információkat lehetett találni. Hogyan tudnak a vállalkozások, maradjunk még ennél a témánál, ezekhez hozzáférni?
3: Több különböző támogatási program is létezik, elsősorban Európai Uniós forrásokat lehet igénybe venni. Most ebben a pillanatban is vannak nyitott konstrukciók. A digitális megújulás operatív program, ez egy különleges dolog Európában. Nálunk itt Magyarországon van egy horizontális támogatási program, ami informatikai fejlesztéseket, digitális fejlesztéseket támogat. Ez a digitális megújulás operatív program, és itt jelent meg most egy új pályázat, ami rendkívül vállalkozóbarát módon támogatja a legkisebbeknek a digitalizációját. Nagyon kevés adminisztratív feltétele van a támogatás igénybevételének, viszonylag egyszerű a folyamat. Szerintem ez például egy olyan lehetőség, amit érdemes.
4: De mihez lesz támogatást konkrétan igényelni?
3: Az egyik legfontosabb szegmens most az eszközök. Tehát ugye a számítógépek, mobiltelefon, tablet, ez az egyik fontos eleme a támogatásnak. A másik olyan speciális szoftverek, amelyek egy KKV életében manapság már szerintem nélkülözhetetlenek. Egy saját weboldal, egy saját online értékesítési csatorna, egy webáruház mondjuk, egy webshop, vagy egy CRM rendszer, amin keresztül az ügyfeleket személyre szabottan tudja kiszolgálni a vállalkozás, ez most egy nagyon-nagyon fontos szempont és fontos fogalom. Vagy nagyobb vállalkozásoknak egy ERP rendszer bevezetése is benne lehet ebben a pályázatban. És ami még szerintem érdekes és hasznos lehet, az az online közösségi térben való megjelenésnek a támogatása. Egyrészt marketing tevékenység támogatás, másrészt olyan eszközöknek a beszerzése, amivel egyszerűen időt spórolva tud egy KKV, nem tudom, hirdetéseket megjelentetni.
2: Meg még a hasonló konstrukcióknál, nem tudom, hogy ebben az esetben is így van-e, szokott állandó komponens lenni az eszközökhöz kapcsolódó, az eszközök használatához kapcsolódó képzés, bevezetési támogatás vagy tanácsadás. Ez nem tudom, hogy ebben van-e vagy nincsen. Ha nem tévedek túl nagyot, akkor ez a legutolsó kör, amiről beszéltél, ez ugyanaz, amiről Belényesi László helyettes államtitkár, a Dimo Plus irányítóhatóság vezetője beszélt. És ha jól emlékszem, akkor mondjunk konkrét gyakorlati infót is. Ez az a konstrukció, aminek a keretében talán 3 milliótól 12 millió forintig terjedő értékben lehet eszközökre vagy szoftverekre pályázni. Ez meddig? Egyébként ez a lehetőség meddig él? Nem emlékszel véletlenül?
3: De szerintem ez most április elejétől beadható majd ez a konstrukció, és nyilván viszonylag nagyobb összeg van, amennyire én emlékszem.
4: Tehát nem kell attól félni,
3: hogy... Nehogy hamar kimerül. Általában ezek a pályázatok addig élnek, amíg el nem fogy a támogatás. Itt több ezer vállalkozás kaphat 3-12 millió forintot, tehát szerintem nem kell kapkodni, nem az első nap fog kimerülni a keret, de érdemes erre készülni, érdemes megtalálni a megfelelő partnereket, és elindulni ebben az irányban.
2: Mi az, mindig meg szoktuk kérdezni ebben a műsorban a vendégektől, hogy mi az, amit javasol, mit csináljanak a KKV-k. Most megfordítom, mi az, amit ne csináljanak, mi az, amit nem javasolsz. Mi az, amiről azt mondod,
4: hogy... Mert a digitalizációban nagyon sok minden belefér.
2: Csábítód és zsákutca.
4: És elkölthetem mondjuk rá a támogatást, aminek aztán nem nagyon lesz eredménye.
3: Oké. Szerintem mindannyian ismerünk a szomszédból, vagy a szomszéd utcából egy olyan informatikai vállalkozót, aki nap mint nap elmeséli nekünk, hogy milyen remek honlapot, vagy milyen remek webshopot tudna nekünk csinálni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek ideig, óráig tök jól működnek ezek a dolgok, és akkor a KKV az nagyon büszke rá, hogy neki egyedi saját webshopja van, amit a szomszédja csinált. Ezzel így még önmagában nincsen semmilyen probléma. A probléma az ott jön, amikor változik a technológia, változnak a dolgok. Itt ugye az informatika területén ez napi probléma, vagy hát ez egy folyamatos, nem tudom én, tényező, amit figyelembe kell venni, és egy ilyen mikrovállalkozás, egy informatikai mikrovállalkozás nem biztos, hogy a legkorszerűbb technológiákat tudja minden pillanatban a partnereinek nyújtani. És nagyon nehéz ezeket az eszközöket 3 évente, legfeljebb 5 évente úgy megújítani, hogy a partnerünk egyébként magától ezt nem csinálná. Ezért én nem javaslom a KKV-knak, hogy ilyen speciális egyedi eszközöket válasz.

0: Fejlesztői minden évben folyamatosan beépítik a legkorszerűbb dolgokat, ki fogják cserélni azt a technológiai stacket, ami esetleg elavult, be fogják építeni azokat a mesterséges intelligenciás túlokat, amik újdonságok, anélkül, hogy mi erre külön megkérnénk.
1: Adott esetben utólag értesülünk róla, hogy frissült a szoftver, amit használunk.
0: Abszolút erről van szó, vagy észre se vesszük, és már nem tudom, 5 új funkció elérhető a saját eszközünkben.
1: Oké, amiről beszélgetünk most, annak van egy olyan aspektusa, vagy egy olyan dimenzió, amit korábban érintettünk már. Ha emlékszel, András, beszélgetünk egyszer valamelyik korábbi műsorban arról, hogy a turizmusban zajló nagy-nagy átalakulás a megatrendek közül az egyik, ez a mindenki utazó és a mindenki szolgáltató, vagy mindenki potenciális szolgáltató. Most ez egy álprovokatív kérdés lesz, bár nem beszéltünk még erről mi egymással. Azok a korszerű eszközök, amik elérhetők ma potenciális piacra lépni tervező turisztikai vállalkozóknak, azokkal szerinted hogyan kell elkezdeni foglalkozni? Tehát ha valaki úgy dönt, hogy én holnap szeretnék turisztikai vállalkozó lenni, kerékpáros túrákat vezetni, egy lakáséttermet nyitni, egy Airbnb szállást kiadni, vagy bármit, ami elvileg ugye egy gyors és rugalmas és könnyű, elég valamelyik nagy rendszerhez csatlakozni, ezt te hogyan fognál hozzá? Nem tudom, hogy van-e saját turisztikai vállalkozásod, vagy mit tanácsolnál annak, aki ebben töri a fejét, hogy én szeretnék a turizmus piacára lépni.
0: Biztosan körbenéznék abban a desztinációban, ahol én a vállalkozásomat működtetem, hogy a versenytársaim azok mit csinálnak. Biztosan megnézném, és ez mindig utolérhető egy adott weboldalon, vagy egy webshopban, hogy annak a weboldalnak, vagy annak a webshopnak ki a fejlesztője. Utána mennék, hogy azt a terméket milyen feltételekkel érhetem el. Ami szerintem nagyon fontos, keresnék olyan partnert, aki mondjuk az adott területen, ha turizmusról beszélünk, akkor azon a területen érdekvédelmi vagy szakmai partnerként van jelen, és megkérdezném őket, hogy ők mit javasolnak. Többnyire ezek a szervezetek konkrét javaslatokkal, konkrét ajánlásokkal tudnak nekem segíteni abban, hogy elkezdjem ezt a dolgot. Én biztos, hogy ezeket a lépéseket tenném meg először.
2: Tök jó. Mi van akkor, ha én azt mondom, hogy hagyjatok engem pacalt főzni, én ahhoz értek.
1: Ez a pacal, ez nagyon beakadt.
2: Igen,
1: neked.
2: Most ez végig fog vonulni az egész műsoron, ezt lehetetlenben mondom. Tehát, hogy ezt úgy értem, hogy azért lehet látni nagyvállalatoknál is, hogy ez az ipar 4.0, meg a digitalizáció, egy csomó nagyvállalatnál, ahol van ember, van pénz, van mozgástér ahhoz, hogy ezt megragadják, és mondjuk egy felhőszolgáltatásra előfizessenek, azt mondták, hogy nem tudom, várjuk ki a végét, mi lesz ebből. Nagy baj lesz, ha valaki azt mondja turisztikai KKV-ként, hogy hagyjatok engem pacalt főzni?
0: Hát ha pacalt főzöl, akkor szerintem nem lesz baj. Mert most a pacal az egy olyan műfaj, ahol nem hiszem, hogy mennyiségről szólnak a dolgok. Tehát ha én valami olyasmi terméket, vagy olyan szolgáltatást kínálok, amit nem tömegesen szeretnék értékesíteni, megvannak a vásárlóim, és nincs gondom a mennyiséggel, akkor nem biztos, hogy nekem muszáj digitális irányba lépnem. Megvannak azok az éttermek, megvannak azok a szálláshelyek, megvannak azok a tanárok, akiknek akkor is van diákja, akkor is van nem tudom én kuncsaftja, ha ő nem jelenik meg a digitális térben. Van, aki ezt megengedheti magának. Azért az többsége a vállalkozásoknak nem ilyen, és figyelembe kell vennünk, hogyha nem jelenünk meg a digitális térben, akkor nem lesznek vásárlóink. Ha mindenki ott szeretne vásárolni, és nem vagyunk jelen, akkor nem lesznek vásárlóink, nem lesz kereslet az iránt, a szolgáltatás iránt, amit mi nyújtunk. Úgyhogy szerintem muszáj erre az útra rálépni, kivéve persze, ha pacalt kínálunk, vagy valamihez hasonló speciális.
2: Megpróbáljátok kipöckölni, de nem fogom adni magam. Na mindegy. A következő kérdésem az, hogy az is egy nagyon csalóka dolog, hogy eddig ugye azt mondtok, hogy tessék fejleszteni a vállalkozásodat, az valami projekt, aminek volt kezdete és volt vége. Most a digitalizációnál én úgy látom, és más projektekben is ezt érzékelem, hogy ennek nincs vége. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy akkor én most csináltam egy honlapot, és van mögött egy CRM rendszer, és meg vagyunk, és digitálisak vagyunk, és ez így eldöcög 10 évekig, mert mondjuk itt jön a mesterséges intelligencia. Tehát ez nem projektként kell kezelni, de javíts ki, ha tévedek. Tehát, hogy ez egy teljesen más szemléletmód, egy teljesen más világ, és ebben a világba be kell, hogy lépjek, és ezt nem tehetem most már félre, mert annál rosszabb nincs, mint az egy korábbi beszélgetésben beszéltünk, hogy a

0: Google Business oldalamat kell fejleszteni, kitöltöm, megcsinálom, király. Hátra dőlök, közben meg lecserélik a telefonszámomat, meg ráépítek még egy emeletet a szállodára, meg veszek egy jacuzzit, meg egyébként valaki egy még nagyobb szállodát épített, úgyhogy lőttek a balatoni kilátásnak, csak hogy ezek a változások nem láthatóak online. Mert ez szerintem a legrosszabb.
1: Szerintem az ember rálép erre az útra, akkor egy idő után viszi őt a lendület tovább. Tehát ha megtalálom az első partnereket az én digitalizációs utamon, aki az első honlapomat összerakja, az első webshopomat összerakja, aki a channel managert szállítja, vagy nem tudom, akkor ezek a szolgáltatók engem tovább fognak vinni ezen az úton. Tehát csak rá kell lépni, el kell kezdeni ezt a dolgot, és szerintem sodródni kell az árral. Persze mondhatnám, hogy nem, haladni kell előre, de hát azért a vállalkozások többségének nem ez a dolga, meg nem ez a célja, hogy ő előhaladjon. Szerintem menni kell ezzel.
2: Hiszen nem azon
1: programmal
2: gondolkodik, hogy hogyan tudnám magam digitalizálni, hanem hogy hogyan csináljak még jobb pacalt.
0: Ha most így a műsor vége felé, ez is egy csablon kérdés a digiturizmó adásokban. Ha turizmust és digitalizációt érintő kérdésekben kérdeznénk valakit, te milyen területet javasolnál? Mi az, ami most téged személy szerint foglalkoztat, lehet végtelenül szubjektív is a dolog?
2: Önmagában az AI-t mondani nem ér.
1: Oké, tehát...
0: De ha már úgy mondod, hogy az AI-nak az a része, hogy az már talán érdekes lehet.
1: Tehát én személy szerint viszonylag sokat foglalkozom mesterséges intelligenciával, de én most nem erről beszélnék. Tehát, hogy majd más mond valami AI témát. Az én fejemben inkább az a gondolat mozog, amiről néhány napra beszélgettünk, Péter, hogy hogyan lehet magánemberek, akár turisták, tehát nem is szakmabeli emberek aktivitását kihasználni arra, hogy mondjuk egy turisztikai desztináció intenzívebben jelenjen meg a közösségi médiában. Egyáltalán hogyan lehet az emberek spontán, normál energiáit arra használni, hogy az én céljaim valahogyan előbbre
0: haladjanak. Hát ezt már mondják, én a múltkor voltam egy vendéglőben, ahol nagyon jó kiszolgálást kaptam, jó volt a kaja, nagyon jó fej volt a pincér, majd a számlával együtt hozott egy QR kódot, hogy értékeld már az éttermünket, légy szíves. Például ilyesmi megoldások.
1: Például ilyesmire gondolok, vagy az, hogy turisták mozognak a Balaton mellett, fotót készítenek, fölrakják egy közösségi oldalra, stb. Tudjuk ezt a normál, egyébként is létező energiát a mi céljaink mögé állítani, vagy mi céljaink mellé állítani, és milyen digitális eszközök, milyen kommunikációs eszközök, milyen mechanizmusok kellenek ahhoz, hogy azok az energiák, amik egyébként is léteznek, és esetleg elillannak, anélkül, hogy nekünk segítenének, azt fel tudjuk használni.
2: Ez tök jó, ugye szoktunk arról beszélni, hogy ha valakinek bármilyen élménye van bárhol, azt valószínűleg megosztja. Vagy azért, mert jó, és örömöt élt át, és tetszett neki, vagy azért, mert nem jó, és kritikát akar vele kapcsolatban megfogalmazni, de eddig arról még nem beszélgettünk, hogy ezt hogy lehetne irányítani, vagy hogy lehetne használatba venni ezt az erőt. Köszönjük, biztos, hogy fogunk vele foglalkozni.
0: Nagyon jó tipp, köszönjük szépen.
3: Kerekes Balázs volt Mihálovics András és Prinzinger Péter vendége. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díszabása menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban.
0: Időjárás jelentés.
3: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható, többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Egy gyermek audiológus szakorvos a következő fél óra vendége, tehát az Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjúja hallásvesztésről, gyerekkori kockázatokról és zajterhelésről.
2: Egyre többet hallani arról, hogy világszerte nő a halláskárosodással élők száma, a túlhangos zene, a folyamatos zajterhelés, de akár a fertőzések vagy a genetikai tényezők is szerepet játszhatnak abban, hogy romlik a hallásunk, és ez már nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabbak problémája is. De hogy vajon mennyire gyakori ma a hallásromlás, hogy valóban egyre fiatalabb az a korosztály, akit érint, erről beszélgetünk a mai műsorban. Dr. Haki Tamás professzorral, fülorgégész, foniáter, illetve gyermekaudiológus szakorvossal, egyetemi tanárral. Professzor úr, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást, és gondoljuk át, hogy hogyan öleljük át ezt a nagy témát. Mert ugye érdemes a fiatalok hallás csökkenéséről beszélni, érdemes az időskori hallászavarokról is beszélni. Tehát ahhoz, hogy ezt jól behatároljuk, azt hiszem, hogy vázoljuk föl a hallásrendszerünket. Hiszen ha értjük a hallórendszerünket, akkor meg tudjuk jelölni azokat a területeket, amelyek a leginkább vulnerábilisak, azaz sebezhetőbbek, betegségek, fertőzések, vagy a zajártalom szempontjából. Tehát ugye mindenki tudja, hogy van a külső fülünk, a hallójárattal, ezek nem annyira megbetegedő struktúrák. A középfül, amelyik a dobhártyával kezdődik, és két másik membránnal végződik, ez már érdekesebb, különösen a igen fiatal korosztálynál a középfülgyulladások, ugye az óvodás gyerekeknél, de más gyerekeknél is igen gyakoriak. Ugye a középfülben a kis hallócsontjaink, ezek azok a kis struktúrák, amelyek a rezgést átvitelben nagy szerepet játszanak, és rövid nagy zajt valamelyest le tudják fékezni. De a következő struktúra, a belső fül, ez már nem képes védekezni a zaj ellen. A belső fülben van ugye a csiga, amit mindannyian hallottunk, mindannyian ismerünk, a szőrsejtekkel, ezek azok a finom kis idegi képződmények, amelyek a leginkább károsodhatnak különböző okokból. És itt a belső fülben alakul át a mechanikus energia, az akusztikus energia bioelektromos energiává, azaz innentől kezdve már az idegpályákon futnak az ingerületek. És ez egy nagyon érdekes terület már, amiről kevesebbet hallunk, vagy kevesebbet gondolunk rá, az idegpályák egészen a halló kéregig. Majd amikor az idősek betegségeiről beszélünk, halláscsökkenéséről, akkor meg fogjuk említeni a belső fület, de a halló pályákat is, és a halló kortexet is. Tehát kezdjük talán a fiatalkori hallászavarokkal.
2: Igen, én is erre gondoltam, mert azért ez egy nagyon meglepő dolog, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik ez. Ezt ön tapasztalja?
3: Itt azt hiszem, hogy két dologról beszélünk. Az egyre fiatalabb korban ezt valószínű azért említi, mert ez köztudottá válik lassacskán, hogy a zajártalom is az egyre fiatalabb korosztályokat érinti. Ez már a 80-as évektől kezdve feltűnt az orvosoknak, a tudósoknak, hogy az egymást követő korosztályok egyre rosszabbul hallanak. És ezt miből lehet levezetni? Abból, hogy károsítjuk a hallószervünket. De talán menjünk erre majd a későbbiekben.
2: Rendben.
3: És most talán említsük meg azt, hogy a fül funkciója micsoda fontos az ember fejlődése, a gyerek fejlődése szempontjából. Hiszen nem csak zajokat, hanem a beszédet kell fölfognunk, a beszédet kell megértenünk. És már az édesanyja méhében is képes a fötusz a 6.-7. gesztációs hónapban megkülönböztetni beszédhangokat, ritmikát, prozódiát, tehát az édesanyja hangját már meg tudja különböztetni más személyek hangjától. Majd a születés után az első évben kell a hallószervünknek megtanulnia azt, hogy hogyan lehet ebből a beszéd folyamból, ami a gyereket érinti, hogy hogyan lehet ebből megérteni az egyes szavakat, vagy még annál kisebb egységeket, a fonémákat. És ez az a nagyon érzékeny korszak, ami a beszédfejlődés szempontjában nagyon fontos. És amikor a gyerekek panaszairól, halláspanaszairól beszélünk, akkor bizony a vele született hallászavarokat is említenünk kell.
2: És ott viszont a szülők felelősségét, hogy milyen jelekből tudják ezt felismerni.
3: Hát a szülők és az orvosok felelőssége, hiszen ma már van szűrés a klinikákon. Ez egy nagy előrelépés. Itt a vele született halászavaroknál vannak úgynevezett nem genetikus jellegű zavarok, nem genetikus szindrómák, genetikus megbetegedések, de a méhen belül infekciók jelentősége nagyon fontos. A kanyaró, a mumps, a rubeola, a bárányhimlő és mások. És a terhesség alatt az ototoxikus, tehát a fület károsító anyagok jelenléte, például alkohol, hagyd mondjunk egyet. Azután a szerzett zavarok, ugye a hallászavarok, ezek is a csecsemőket és a kisgyermekeket érinti. Itt ugye azt mindenki tudja, az akut gyulladások, erről talán ne is beszéljünk, de érdekesebbek az infekciók, megint csak a vírusinfekciók elsősorban, és itt van a kanyaró, a mumps, a rubeola, itt is megjelenik, és van a citomegália vírus. Ez a citomegália vírussal kevésbé foglalkozunk, pedig a jelentősége igen nagy. A vele született hallászavarok mintegy 15%-a a citomegália vírus infekcióra vezethető vissza, pedig ez szűréssel kiszűrhető lenne, és ha a gyerek már evel a fertőzéssel születik, vagy később kap ilyen fertőzést, ez részben megelőzhető, részben pedig gyógyítható.
2: Én ezt akartam kérdezni, hogy milyen szintű hallásromláshoz vezethet mondjuk egy ilyen jellegű vírusfertőzés?
3: Ez egy komoly, súlyos halászavarhoz vezetett, de nem csak ahhoz, hanem egyéb agyi károsodáshoz is, amit érdemes a gyerekgyógyászokkal megbeszélni. Na most a gyermekek a hallászavara, ahogy említettem, az egész intellektuális fejlődésükre hatással van, és ezért kell vigyáznunk ugye a fertőzésektől kezdve, figyelnünk kell a szűrések eredményére, és most hagyj térjek rá arra, amit ön említett, hogy egyre fiatal korban okoz problémát a zajártalom. És azt hiszem, nem kell ezt másképp jeleznem, mint avval, hogy a gyermekek java része már fejhallgatóval vagy fülhallgatóval szaladgál, és igen hangos zenét, igen hangos műsorokat hallgat, és ez a hallás károsodásnak az oka, az egyre fiatalabb korban megjelenő és súlyos hallás károsodásnak az oka.
2: Ez hány éves kortól tapasztalja?
3: Hogyha a gyerekeket már hagyjuk fülhallgatóval, fejhallgatóval 4-5-6 éves korban állandóan zenét hallgatni, akkor ez megjelenhet egész korán, de jellemzően inkább az iskolás korban fordul elő, hisz akkor kérik a gyermekek a fejhallgatót.
2: És akkor ott is van a szülőnek felelőssége, hogy ezt kontrollálja, hogy
3: óriási,
2: ez milyen hangos ez a zene, amit hallgat a gyermek.
3: Óriási felelőssége van a gyermeknek és a társadalomnak, hisz a gyermek még nem tudhatja, hogy őt milyen kár éri, de a szülő, a nevelő, a társadalom bizony igen. És ezzel kapcsolatos az a tudományos study, amit már 12 évvel ezelőtt kezdtünk el a Tudományos Akadémia Akusztikai Bizottságával, a gyermekmentővel és a fülöklégek klinikákkal együtt. Ez a tanulmány, amelynek során megmértük azt, hogy milyen zaj éri egyáltalán a gyermek rendezvények során a gyermekeket. Elsősorban a gyermek rendezvényekre koncentráltunk, hiszen ez olyan szembetűnő, hogy a kisgyermekek a gyermekrendezvényen óriási zajnak vannak kitéve. Hadd mondjam itt anekdotikusan azt, hogy ez a 12 évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy a kisunokámmal egy kultúrházban egy gyerekeknek szóló műsort néztünk, és a kislány sírva fakadt a nagy zaj miatt, befogta a fülét, és láttam más gyermekek is befogták a fülüket, és amikor odaszaladtam a technikushoz, a technikus nem volt hajlandó lejjebb venni a hangerőt, azt mondta, hogy ez így szokás.
2: Egyébként, ha most már ezt mondja, nagyon sok szülőt látok, akik koncertekre, fesztiválokra egészen pici gyerekeket is elvisznek, jó esetben fülhallgatóval, tehát hangtompítóval a fülükön.
3: Most már egyre inkább látunk ilyen zajvédő eszközt a kicsi gyerekeken, de nem régen, és túl ritkán, túl keveset. A gyermekeket a szülők elviszik popkoncertre is, de talán nem is kell popkoncertre vinni, valóban fesztiválokra, és gyermekrendezvényeknek is olyan iszonyú a hangere, ami nem akceptálható.
2: Vagy akár egy mozi.
3: Vagy egy mozi, hát a mozi az külön
2: katasztrófa. Az is egy súlyos zajártalmat tud jelenteni.
3: Mi ebben a tanulmányban ezt felvázoltuk, majd javaslatokat tettünk, hogy egy-egy korosztálynak megfelelően mi lehet, mennyi lehet a maximális hangerő, illetve az expozíciós idő. Mert hiszen nem csak a hangerő számít, hanem hogy mennyi ideig hallgatják ezt a bizonyos zajt vagy zenét.
2: És azt gondolom, életkortól függően kell meghatározni.
3: Pontosan így van, és mi ezt meghatároztuk. Európában van, talán a világon elsőként, és javaslatot tettünk, hogy ebből rendelet legyen. Sajnos eddig nem ment át nem jutott el a parlamentig, pedig már az EMMI annak idején ezt támogatta, ezt a tanulmányt, és hát ilyen nagy nevű társaságok, mint a Tudományos Akadémia, a klinikák és a gyermekmentő támogatta. Ez készen áll.
2: Tehát egy szakmai összefogásnak köszönhetően született meg ez az ajánlás.
3: Pontosan így van, és mi már csak arra várunk, hogy a politikusok végre úgy gondolják, hogy ezt fontos napirendre tűzni.
2: Akkor beszéljünk egy picit az eredményeikről, hogy milyen hangerő, mennyi ideig, mi az, ami még elfogadható, és mi az, ami már nem akceptálható.
3: Talán ennyire részletezve nem, de megemlíteném azt, hogy az általános felfogás szerint kb. 75 decibel alatti hangerő, ez hosszú ideig tolerálható. A 80 decibel feletti hangerő viszont, ez már a munkaügyi törvény szerint is arra kötelezi a munkáltatót, hogy zajvédőt adjon rendelkezésre, és az ott dolgozók ezt a zajvédőt kötelesek legyenek használni. Tehát kb. 80-85 decibel 8 órán át, ez egy ilyen határérték, ami kötelezi a munkáltatót a zajvédők rendelkezésre bocsátására.
2: Nyilván ezek a felnőttek, a gyerekek esetében itt sokkal szűkebb határidőt kell szabni.
3: A gyerekek esetében a 75 decibel alatt, vagy ennél kevesebb legyen, hiszen a gyermekek hallórendszere még sebezhetőbb, és ezért kell rájuk nagyon vigyázni. És azt is meg kell említeni, hogy a zaj, ez a igen hangos zenélés, vagy nevezzük zajnak, ez nem csak a hallószervet károsítja, ez hatással van a keringésünkre, ugye a szív-érrendszerre.
2: Hát igen, az idegrendszert mondtam volna, de a keringés nem biztos, hogy eszembe jutott volna.
3: Bizony, a keringésre hatással van, az egész vegetatívumunkra, az emésztőrendszerünkre hatással van, és bizony az idegrendszerre olyan értelemben is, hogy a figyelem megosztást zavarja, egyáltalán a koncentrációt zavarja, a kognitív fejlődés zavarja, tehát a gyerekek intellektuális fejlődését általában zavarja. Tehát ezért óriási a társadalom felelőssége.
2: Igen, hát beszéljünk még pár szót a megelőzésről, hogy mit lehet tenni, ugye a fülhallgatót, hogy rakjuk rá a pici gyerekekre, ezt már említettük, vannak még más javaslatok?
3: A mi javaslatunk az, hogy a gyermekrendezvényeknek legyen behatárolva a hangereje. aszerint, hogy tudjuk, hogy körülbelül melyik korosztály látogatja ezt a gyermekrendezvényt. És legyen egy ilyen piros-zöld lámpa, sárga lámpa, ami jelzi a szülőknek és a nevelőknek azt, hogy ez a rendezvény ez zöld színű hangerő szempontjából, ezt bátran látogathatják, de ez viszont piros, itt nagyobb hangerő várható, és akkor ez nem jelent tiltást, hanem azt jelenti, hogy a szülő a saját felelősségére viszi be a gyereket, és zajvédő eszközt kell, hogy a gyereknek adjon.
2: Meg hát nagyon fontos, hogy figyeljük a gyerekeinknek a visszajelzéseit is, mert sokszor nem tudják megfogalmazni, de jelezni tudják, hogy nekik ez komfortos, vagy nem.
3: Befogják a fülüket, vagy sírva fakadnak, és az a fura azonban, hogy míg a 3-4 éves, 5 éves gyerek jelzi ezt a kellemetlenségi érzést, addig a később olyan 6-8-10 éves gyerek már megszokta. És így megszokjuk, és úgy gondoljuk, a egymást követő korosztályok azt hiszik, hogy ez a normális, hiszen ebben élünk, ebben nőttek fel. Ha már gyerekkorban elkezdődik ez a hallás rendszert romboló zaj, ez aztán ugye a felnőtt korban tovább folytatódik. És érdemes említenünk az időskorban igencsak gyakori hallászavart, ami már a 65 éven felülieket is körülbelül 50%-ban érint. A 80 éven felülieknek pedig körülbelül 80%-a hallászavarral küzd, ami megint csak a társasági együttélést, a szellemi egészséget károsítja, és az öregedést elősegíti.
2: Egy más életminőség, ami visszahat ugye, a testünkre, meg a lelkünkre, a szellemi képességekre is akár.
3: Bizony, hiszen rombolja a társasági együttlétet az az idős ember, aki nem ért másokat, az bezárkózik, és egyedüli érzete is van. Az idős korban nagyon fontos, hogy a hallókészülékekkel ellássuk az idős embereket. Ezt ugye sokan szégyellik, nagyon sokan kihúzzák időben, nagyon kihúzzák, és már akkor folyamodnak hallókészülék segítségéért, amikor már nagyon jelentős a halláscsökkenésük. Ennek aztán az a következménye, hogy a hallópályák, amiket az elején mondtam, és a hallókéreg, tehát az agyunkban, már kezd elszokni bizonyos jelektől. Elszokik a magas hangoktól, elszokik a beszédtől, és ezért ez a kéreg területünk, az agykéreg terület elkezd visszafejlődni. Ez kimutatható MR vizsgálatokkal, hogy a hallókéreg olyan idős embereknél egyre kisebb lesz, akiket nem látnak el hallókészülék.
2: Egy záró kérdésre maradt időnk, több évtizede már, vagy sok évtizede a pályán van. Mit lát a tapasztalatai alapján? Más problémákkal érkeznek-e a páciensek, vagy több páciens érkezik-e önhöz, önökhöz, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
3: A hallás károsodás az igen gyakori. Most már azért is talán, mert a társadalom már felfigyel erre a problémára, és az idősek egy része már nem szégyelli, hanem
2: mer segítséget kérni.
3: Mer segítséget kérni. A gyerekes szülők pedig szerencsére elég hamar felfigyelnek a gyermek hallás panaszaira.
2: Így akkor talán hamarabb, és ahogy említette, megoldást is lehet sok esetben találni, vagy javítani az állapoton.
3: Hogyne, az orvostudomány sokat fejlődött, és a társadalomnak is érnie kell ilyen szempontból, hogy a segítségre szorulókat valóban ellássuk.
1: Egyre fiatalabb korban jelentkezik a hallásromlás problémája, tehát érdemes figyelni gyermekeinkre is. Most egy kis szünetre megyünk, majd jövünk vissza a második résszel és a kamaszkori problémás bőrkezelésével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nem adom el!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a pattanásos bőr kezeléséről, okairól tudunk meg új információkat. Csak esztétikai vagy orvosi probléma a pattanás? Már is jön a szakértői válasz.
3: Témánk itt az egészségkódban a fiatalkori problémás bőr kezelése lesz. A kamaszkor egyik leggyakoribb, mégis sokszor nagyon megterhelő problémája, ugyanis a pattanásos bőr, és szinte nincs is olyan család, ahol a tinédzser évek alatt ne jelenne meg ez a probléma, és sokszor nem csak esztétikai kérdésről van szó, mert hogy itt önbizalomhiányról, szorongásról és sok minden egyébről is beszélhetünk, de vajon mi számít még normális bőr problémának, mikor elég egy kozmetikus segítsége, és mikor van szükség bőrgyógyászra, ezekről is beszélgetünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőr és nemikortani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza. Jó napot kívánok, örülök, hogy velünk tart.
4: Én is jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
3: Azt gondolom, egy ilyen komplex kérdésnél mindenképpen fontos, hogy az alapoknál kezdjük. Mi történik a serdülőkorban a bőrrel, ami miatt ilyen gyakran alakul ki pattanásos bőr?
4: Talán úgy tudjuk ezt a legjobban magyarázni, hogy a gyerekbőr átvált felnőtt bőrre, és ennek a folyamatnak a része, hogy egy kicsit, vagy néha nagyon zsírosabbá válik a bőrünk, legalábbis átmenetileg, és ez fogja tulajdonképpen okozni az aknét, vagyis a pattanásos bőrt.
3: És hát ugye sokan azt gondolják, hogy a pattanás csak egy esztétikai apróság, orvosi szempontból viszont mennyire tekinthető ez valójában bőrbetegségnek?
4: Igen, tehát tekinthetjük ezt egy bőrbetegségnek, de én azért jobban szeretem azt a megközelítést, hogy ez egy valahol természetes állapot, aminek vannak olyan részei, ami esetleg már nagyon kiterjedté válik, és olyankor valóban egy betegségről is beszélhetünk, de azért nem kellene azt gondolnunk, hogy ez egy betegség, végül is egy természetes állapot. Csak van, amikor ez a természetes állapot, ez nagyon csúnya tüneteket fog okozni, nagyon begyulladnak ezek a tünetek, és azok valóban egyrészt zavaróak lesznek, a tinédzserek számára fájni fognak a tünetek, ugye nagyon láthatóak ezek a göbcsék, genyeltelt hólyagok, illetve hát rosszabb esetben, ahogy a tünetek visszahúzódnak, akár hegek is maradhatnak az arcon, aminek viszont késői következménye is vannak, tehát még egy pattanásosodás ugye leggyakrabban csak addig okoz gondot, amíg láthatóak a pattanások, hogyha ez hegképződéssel is jár, akkor ugye ez egy elhúzódó dologgá válik, és gyakorlatilag egy életen át nyomot fog hagyni az arcon, hogy egy nem jól kezelt állapotunk volt itt tinédzserkorunkban.
3: Igen, és erre rá is kapcsolódnék, hogy majd erre térjünk vissza, hogy nem jól kezelt állapot, tehát hogy nagyon fontos, hogy hogyan állunk ez a kérdéshez, de még hogyha a tüneteknél maradunk egy rövid ideig, akkor milyen tünetei lehetnek az aknénak, mikor beszélünk enyhébb állapotról, mitiszeres állapotról, és mikor súlyosabb gyulladt bőrről?
4: Akne nincs miteszer nélkül, tehát mindenképpen meg fogjuk találni a tinédzser bőrén a miteszereket. Ezek lehetnek ugye fekete fejűek, illetve fehér fejűek, attól függően, hogy nyitva van a fagydumlidnek a kivezető nyílása, vagy el van záródva. Ez az alap dolog, hogy miteszereket látni fogunk a bőrön. A következő stádium, amikor ezek begyulladnak, ekkor jelennek meg az arcon az úgynevezett papulák, illetve pusztulák, vagyis a göbcsék, illetve a gennyeltelt hólyagok. Ugye ez már általában nagyon zavaró, akkor már nagyon kellemetlen a tínédzsernek, hogy tele van piros csomókkal az arca. És akkor a harmadik stádium a legsúlyosabb stádium, amikor ez a gyulladás mélyebbre terjed, és ciszták, illetve nódusok, tehát ezek a mélyen gyulladt csomós tünetek jelennek meg az arcon többségében, de azért akne lehet a dekoltásban, háton, illetve a vállakon is súlyosabb esetekben.
3: Milyen tényezők ronthatják a pattanásos bőrt? Ugye itt a hormonális változások, ahogy ön is fogalmazott, az az alap és egyértelmű kiváltók, de ezen kívül lehet-e más is, vagy van más is?
4: Természetesen nagyon fontos, hogy egy tinédzser hogyan él, tehát egyrészt, hogy mit eszik, ez szerintem azért már nem pici probléma, ugye nagyon sokan finomított ételeket esznek, rengeteg gyerek nagyon válogatós, nem eszik meg a zöldségeket, gyümölcsöket, leginkább csak sült krumplin és rántott húson szeretnek élni, tehát az, hogy mit eszünk, az befolyásolni fogja a tüneteinket. Szerintem eléggé ismert, hogy az olajos magvak is pörgetik a tüneteket, vagy a csokoládé. Talán kevésbé ismert tény, hogy a tejtermékek is rontani fogják a tüneteket, tehát akinek pattanásos bőre van, és ezek zavaró tünetek, annak érdemes a tejtermékeknek a fogyasztását is visszaszorítani.
3: A vízfogyasztás az mennyit segíthet?
4: Hát az is, nem gondolom, hogy annyira a gyulladt tünetekben fog szerepet játszani, de a bőr általános állapotában nagyon fontos szerepet játszik, tehát minimum egy ilyen másfél-két liter vizet meg kell inni, illetve hát az is fontos lenne, hogy vizet igyunk, és ne különböző cukros üdítőket, energiaitalokat, főleg tinédzserként.
3: A táplálkozáson kívül milyen egyéb faktorok ronthatják, vagy javíthatják a helyzetet?
4: Nagyon fontos, hogy mit kenünk a bőrünkre, főleg, hogyha egy pattanásos bőrről beszélünk. Azt szerintem a tinédzserek többsége már tudja, hiszen ők nagyon tudatosak, tájékozódnak a TikTokról, Facebookról, Instagramról, hogy a fényvédelem az egy fontos szempont. Az valahogy azért elkerüli a figyelmet, hogy a fényvédő maga is lehet egy úgynevezett komedogén fényvédő, tehát egy ilyen zsíros hatást keltő fényvédő, úgyhogy nagyon fontos, hogy minden kozmetikum, amivel a tinédzsereknek a bőre érintkezik, ha nekik egy zsírosabb bőrük van, a zsíros bőre való készítmény legyen, beleértve a fényvédőt. Ma már vannak olyan fényvédők, amik kifejezetten aknés bőre vannak kifejlesztve, nem fognak egy ilyen zsíros érzetet hagyni, nem pörgetik a fajgyúmirigyeket tovább, hanem még javítani is fognak az aknés állapoton. Ugyanúgy a kozmetikumok, hogy milyen kozmetikumokat használnak, nem érdemes egy aknés bőrűnek zsíros kozmetikumokat használni, gondolok itt az alapozóra is, illetve minden egyéb krémre, amit esetleg így az arcukra kennek, ezeknek vízbázisónak érdemes lenni. A zsíros kozmetikumok, krémek, alapozók és minden egyéb, ami az arcunkkal érintkezik, rossz lesz ennek a bőrtípusnak.
3: Igen, és hát nap mint nap rengeteg, hogy belegondolunk, hogy egy nap során mennyi kozmetikummal, krémmel érintkezünk, talán főleg ez a fiatalok esetében nagyon fontos, hogy ez egy tudatos választás legyen. Mit tehet a család, hogyan segíthet, ugye a tinédzser korba belép a fiatal, a gyermek, megjelenek az első pattanások, mi az a minimum bőrápolási rutin, amit érdemes kialakítani, amiben érdemes segíteni a kamaszt?
4: A bőrápolási rutin az egy tisztításból kell, hogy álljon, ez egyébként egy fontos lépés, a smink termékeket, amiket ugye főleg a lányok ugye felvisznek az arcukra, illetve az egyéb szennyeződéseket így le kell mosni az arcról, tehát arcot kell tisztítani, ennek naponta kétszer elegendő megtörténni, tehát ennél több tisztítás az szükségtelen.
3: Ez hogyan és történjen? Bocsánat, hogy közbevágok, de ez is nagyon fontos, mert mindenki másfajta kozmetikumhoz nyúl ilyenkor.
4: Igen, és akkor itt különböző elméletek vannak arról, hogy hány rétegű tisztításnak kell lenni, elég egy vagy több olajos fázis, vizes fázis, azért mi bőrgyógyászként inkább abba az irányba próbáljuk a pácienseket tolni, hogy a lehető legkevesebb anyaggal érintkezzenek, tehát mi egyébként az egyszerű tisztítást elegendőnek tartjuk, és az

0: illetve hatóanyagtartalmú krémet, ezeket így esténként érdemes felvinni az arcra, reggel pedig egy hidratálót, illetve egy fényvédőt érdemes alkalmazni az ilyen tünetekkel rendelkező tinédzsereknek. Hogy a tisztítás, hogyha arra lehetőségünk van, hogy ezeket a miteszerektől megtisztítsuk a bőrt, azért ez egy jó dolog, úgyhogy akinek lehetősége van rá, hogy kozmetikushoz vigye a gyerekét, illetve hát a gyerek is tudja ezt tolerálni, nekik ezt havonta egyszer tudjuk javasolni. Egy jó kozmetikus azt gondolom, hogy nagyon sokat tud az esetek többségében segíteni, és nagyon sok tinédzsernek, hogyha eljut a kozmetikushoz, illetve tisztítja az arcát, illetve ezeket a dermokozmetikumokat használja, akkor elegendő is lesz a pattanások tekintetében ez a fajta odafigyelés.
1: Igen, egy kicsit megelőzött, mert pont a kozmetikusra akartam rákérdezni, hogy mikor lehet elegendő egy jó kozmetikus segítsége, és egyébként rákapcsolódva, mi lehet az a pont, amikor már nem érdemes tovább kísérletezni otthon?
0: Egyébként a kozmetikusokat meg kell, hogy dicsérjem, mert nagyon sokszor ők küldik bőrgyógyászhoz a tinédzsereket, azt mondják a tinédzsernek, hogy illetve nyilván a szülőnek, hogy ez már egy annyira súlyos állapot, amit ő nem kezelhet. Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a legtöbbük nagyon jól tudja a saját határait. Ha miteszereink vannak, akkor biztosan elégséges lesz egy kozmetikusi kezelés, hogyha már jönnek a gyulladt csomók, illetve genyeltett hólyagok, abból egy pár van, néha jönnek, akkor is bőven elég. A kiterjedt tüneteknél, tehát egyébként, hogyha nem csak egy régiót érint a pattanásosodás, hanem az arcon kívül mondjuk a törzsön, mellkason, háton, vállaknál jelennek meg tünetek, akkor kell orvoshoz fordulni, hogyha hekképződést látunk. Ez egyébként nagyon fontos, tehát hogyha azt látjuk, hogy a tünetek ahogyan visszamennek, heget hagynak a bőrön, ez mindenképpen egy olyan állapot, ami már bőrgyógyászati kezelést tesz szükségessé, itt nem lesz elég a kozmetikai kezelés, illetve hát, hogyha azt látjuk, hogy hiába megy a gyerek oda havon, ha nem javul az állapot, akkor is érdemes lesz egy bőrgyógyászt elkeresni.
1: De most tinédzserek esetében sokszor látunk meggyötört bőrt, megnyomkodott bőrt, és hát a hegeket említette, de hát sérüléseket, sebeket az arcbőrön. Erre milyen tanácsot tudna adni?
0: Egy jól képzett kozmetikus úgy fog egy pattanásos bőrhöz nekiállni, hogy ezt előkészíti. Egyrészt fertőtleníti a saját kezét is, vagy nyilván kesztyűt húz, illetve a bőrt is fertőtleníti, illetve felpuhítja. Tehát az előkezelés az nagyon fontos, illetve az, hogy miután a kezelés befejeződött, akkor fertőtlenítsük megint csak az adott bőrterületet. Ez azért csökkenteni fogja annak a lehetőségét, hogy ott felülfertőződések, illetve hekképződések legyenek.
1: Ez az, amit a tinédzserek otthon nem tesznek meg, tehát lehet, hogy akár ők maguk is okoznak saját maguknak még nagyobb problémát azzal, hogy nem szakszerűen kezelik a saját bőrüket.
0: Igen, ez biztosan így van, de hát ugye, mikor valakinek nagyon feszít az arcán egy pattanás, és ugye ez eleve ilyen rossz érzetet kelt, meg ha belenézett tükörbe, és látja, hogy ott van egy gyakorlatilag érett pattanás, közé a legtöbbjükben megkeltkezik az igen, hogy kinyomja azt a pattanást. Nyilván ezt mi nem tanácsoljuk, tehát jobb ezt szakemberre bízni, de ha mégis otthon történik, akkor fontos, hogy mind a kezet, mind pedig azt a bőrterületet, amit kezelni szeretnénk, azt fertőtleníteni kell. Patikákban már nem drágán elérhetőek ezek a fertőtlenítőszerek, ezek színtelenek, szagtalanok, tehát nem hagynak mondjuk sárgaságot a bőrön, vagy egy egyéb színt, és egy sokkal biztonságosabb beteszik ezeket a kezeléseket is.
1: Milyen jelek utalnak arra, amikor mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni?
0: Ha nagyon mély csomókat észlelünk az arcon, ha ezek fájnak, illetve a hekképződést, ez a két legfontosabb dolog.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha már a maradandó következményekről is beszéljünk, hogyha nem megfelelően kezelte a tinédzser a bőrét, és maradandó károsodást okoz? Ez mit jelent?
0: Ezek a hegek lesznek, ugye többféle heget is tudnak okozni a pattanások. A leggyakoribb, szerintem ilyet már mindannyian láttunk, hogy ilyen bemélyedések lesznek, főleg az arcon jellemző ez, de egyébként tudnak hipertrófiás hegek is kialakulni, vagy keloidos hegek pattanások után, azok túlnőnek, ugye a pattanáson is általában nagyon kemény tünetek, azok nagyon zavaróak, olyankor mindig eljönnek a páciensek az orvoshoz. Amikor a süppet hegekkel találkozunk, akkor meg kell különböztetni azt az állapotot, amikor még azon kívül, hogy a hegeket látjuk, még mindig vannak új tünetek, illetve azt az állapotot, amikor már az aknagyakat teljesen kiégett,

0: éjszaka hegek vannak. Amikor vannak még új tünetek, akkor ez azt jelenti, hogy a hegek is mindig újra-újra képződnek az új tünetektől, tehát abban az esetben még a pattanásoknak a kezelését kell megcélozni, nem szabad a hegekkel foglalkozni, csak majd akkor, amikor már az egész folyamat kiégett, vagy így az idő miatt, vagy pedig a gyógyszerek miatt. Amikor viszont csak a hegeket látjuk, akkor lehet aktívan a heg kezeléssel foglalkozni. Itt ugye különböző esztétikai rendelők foglalkoznak ezzel magas szinten, különböző lézeres kezelések, illetve tűskezelések, hámlasztásos kezelések lehetnek azok, amik segítenek egy ilyen aknés heges bőrön, de azért hangsúlyoznám, hogy ezt leginkább meg kellene előzni. Ezeket a hegeket nagyon nehéz tökéletesre csiszolni és tökéletes állapotot kihozni egy aknés bőrből, tehát sokkal egyszerűbb időben, amikor elindul a hegesedés, akkor megállítani a folyamatot a megfelelő készítményekkel, és nem eljutni addig, hogy utána több százezer forintot vagy akár milliókat költsünk arra, hogy a hegeink szebbek legyenek.
1: Természetesen a legjobb ezeket az állapotokat elkerülni. Még a beszélgetésünk elején említette a TikTok videókat, említette az influencereket, a tinédzserek egyértelműen már más forrásokból inspirálódnak, illetve szereznek információkat. Ma már rengeteg bőrápolási tanácsot kapnak így ezáltal ők az internetről, de mit lát ön szakemberként, ezek a tanácsok inkább segítenek, vagy ártanak?
0: Azért hoztam a fényvédőket, mert ebben a tekintetben szerintem nagyon sokat segítettek nekünk az influencerek, tehát ezt nagyon-nagyon beültették ezt a gondolatot a tinédzserek fejére, hogy a fényvédőt használni kell. Ez az ő számukra teljesen természetes, tehát ez egy jó dolog volt. De például negatív hatása is lehet, egyrészt nagyon sokszor sokféle készítményt ajánlanak, arra buzdítják a tinédzsereket, hogy rengeteg készítményt használjanak az arcukra egymás után, ami szerintem nagyon sok esetben túlzó, ártalmas lehet ezeknek a kombinációja, hát ezt nem tesztelték ugye maguk a gyártók sem, hogyha ezeket a készítményeket így egymásra rétegezve helyezzük fel, akkor mi lesz, és igazából ez csak a vak szerencse, hogy akkor hogyan jön ki valaki ezeknek a készítményeknek a használatából. Tehát ez egy nem annyira jó dolog. A másik, amivel találkozom, de ezt kevésbé kötném az influencerekhez, ez inkább a blogolás, illetve a különböző véleménynyilvánításokhoz kötöm, hogy például a pattanásos bőrnek a kezelésére van egy gyógyszerünk, ami egyébként egy nagyon jó, megbízható gyógyszer, nyilván megfelelő kezekben, tehát megvan, hogy hogyan kell felépíteni egy ilyen gyógyszeres kúrát, mire kell figyelni, mit kell mellette csinálni, hogy ne legyenek mellékhatások, milyen dózisban kell ezt a gyógyszert adni, de körültekintően alkalmazva ez egy szuper készítmény, a pattanásos bőrt gyakorlatilag ki lehet kezelni elég gyorsan ebből akár nagyon súlyos állapotból, és valamiért azt látom, hogy erről a gyógyszerről csak a negatív véleményt írják le. Több tízezer, meg több millió ember szedi, és valahogy a jó vélemények így nincsenek lekommunikálva. Eleve, ha egy-egy páciensnek valami baja lett tőle, az rögtön ott van az interneten, és ha valaki mondjuk rákeres, akkor inkább a negatív véleménnyel találkozik, és néha még ezáltal nehezebben meggyőzhető is a szülő, vagy akár a tinédzser, de leginkább egyébként a szülők, hogy ezt a gyógyszert így tényleg beszedessék a gyerekkel, illetve hát egy jó állapotot érjünk el azért, mert a gyógyszert így megkapta.
1: Igen, beszéltünk arról, hogy jó, hogyha a kozmetikus bőrgyógyászhoz küldi az érintett pácienst, és nagyon fontos lett gondolom az is, hogy adott esetben egy fiatal lány esetében eljusson megfelelő szakemberhez, akár egy nőgyógyászhoz. Ebben együtt szoktak működni?
0: Igen, azért nőgyógyászati oka egy pattanásos bőrnek tud lenni, de ezt azért nem a tinédzser korra teszem, hogy akkor lenne a háttérben egy nőgyógyászati probléma. Inkább azért egy későbbi életkorra jellemző az, hogyha akkor megjelennek pattanások, tehát ilyen 30 éveseknél, vagy a 20-as évek végén, hogy nyilván már ez nem a természetes folyamatnak a része, ahogy a gyerekből átkapcsol a felnőttbe, tehát ott igen, lehet valami sokkal nagyobb dolog a háttérben, és akkor mindenképpen érdemes egy nőgyógyásznak is megnézni a páciest, de azért ezt tudni kell szerintem, hogy mely tünet, mely életkorban egy természetes velejárója ugye a felnőtté válásnak, és mely életkorban lehet egy alarmírozó tünet, amikor valami nagyobb dolgot jelenthet.
1: A beszélgetésünk végén essen szó a testi tünetek mellett, azt gondolom, fontos, hogy a lelki hatásokról is beszéljünk. A pattanásos bőr sokszor komoly lelki terhet is jelent a fiataloknak. Ön mit tapasztal, mennyire befolyásolja ez az önbizalmukat, illetve a társas kapcsolataikat?
0: Szerintem nagyon, és ugye nagyon nehéz az, hogy nagyon sokszor, aki már orvosi kezelésre jön, egy ilyen depresszív hangulatban van, és ugye olyankor már nehéz azt megállítani, meg azt várja ilyenkor a tinédzser, hogy rögtön hasson az a gyógyszer vagy a krém, holnapra már ne legyen több tünet, tehát ilyenkor nehéz azt mondani, hogy még akkor ez hetekig így fog kinézni, sőt, akár rosszabb is lehet a legelején, és majd utána fog javulni. Tehát igen, azt tudom mondani, hogy ez nagyon komoly lelki terhet tud róni a fiatalokra, hogyha kiterjedt pattanásos tünetekkel küzdenek éppen.
1: Egy záró kérdésre maradt időnk. Mit tanácsolna a szülőknek, mert hogy említette, hogy sokszor ők jelentik ennek a problémának a kulcsát, hogyan támogassák ebben a helyzetben a kamasz gyermeküket, és mi az, amit semmiképp ne tegyenek?
0: Hát én azt gondolom, hogyha a szülő elviszi orvoshoz a gyerekét, akkor az orvosnak higgye el, hogy annál az esetnél adott esetben szükség lesz egy gyógyszeres kezelésre azért, hogy mindannyian a lehető legjobban jöjjenek ki ebből. Nem érdemes ilyenkor így elolvasni a beteg tájékoztatót a legutolsó betűig, vagy fórumokat olvasgatni, ahol esetleg ugye negatív véleményeket hallunk, hanem érdemes elhinni annak a szakembernek, akinek megfelelő tudása van ezekről a gyógyszerekről, ezt tanulta évekig, évtizedekig. Több 1000 páciens kezelt ugye az adott kórképpen, hogy valóban segíteni fogunk, és igen, ez a módja, hogy adott esetben gyógyszert szedett tinédzser, azért, hogy ne csak a tinédzser kora legyen egy jobb, illetve életminőségben sokkal magasabb, depressziótól mentes időszak, hanem később is a hegek miatt ne legyen egy olyan állapota, ami miatt állandóan foglalkoznia kell a bőrével, illetve a hegkezeléssel.
1: Doktornő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hasznos tanácsokat.
0: Én is köszönöm.
1: Dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőr és nemi kórtani és bőr-onkológiai klinika bőrgyógyásza volt ma az Egészségkód vendége.
2: Ez volt már az Egészségkód és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. Somodi Evelint hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

One day, something happened.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelcintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói, jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
4: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az iroda házakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
3: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyol felhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. If you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in.

0: you gotta do what's for the better, for the better.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
2: 14 előadás, köztük 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostán Cyrano de Bergerac Zserák című műve, a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
1: Film.
2: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
1: Kiállítás.
2: Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a közönség június 7-éig tekintheti meg. A tárlaton kiállított installációk újra felhasznált anyagokból, például plexi csövekből és műanyagból készültek. Az erdőképeinél ecsetet alig használ, ezek többek között véséses és fröcskölő technikával készültek, magyarázta a kurátor. Láthatók többek között konceptuális, interaktív, kinetikus installációk, természetes és mesterséges anyagokkal operáló, hangeffektusokkal kísért mobil szobrok, hozzájuk kapcsolódó absztrakt festmények, videómunkák, valamint a figuratív történeteket elmesélő, embereket és autókat láttató, olajjal és akrillal készített vásznak is. Az Áramló Jelenlét című kiállítás sajtóeseményén Szegő György, a Műcsarnok művészeti vezetője kiemelte, hogy az intézményben nem először tesznek egymás mellé olyan kiállításokat, amelyek a nézők számára új összefüggések feltárását teszik lehetővé. Például, hogy a 20. század különböző korszakaiban a kísérletező művészetnek milyen lehetőségei vannak. Az intézményben Cseke Szilárd tárlata mellett a magyar absztrakció egyik legfontosabb alakja Gyarmati Tihamér, valamint Barabási Albert László hálózatkutatását középpontba állító kiállítás is látható.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A mecsek legjobb ösvényei. Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Mivel más hegység nincs a közelben, a pécsi természetjáró szervezetek figyelme és energiája a mecsekre koncentrálódott. Ezért viszonylag sok egynyomos ösvény maradt fenn, és nyílt meg a túrázók előtt. A válogatásba olyan turistautakat gyűjtöttünk össze, amelyek széles erdei utak helyett valódi ösvényeket követnek. A kővágó szőlős fölötti panoráma út neve olyat ígér, amit a Jakab-hegy meredek lejtőjét szintben átszelő ösvényen hiába keresünk. Ugyanis az 1992-ben kialakított keskeny csapáson a rég felnőtt erdő miatt nincs kilátás. Legfeljebb a lombok között pillanthatunk ki néha-néha a Dráva síkjára. Ennek ellenére emlékezetes élmény végigjárni a hozzávetőleg 4,5 kilométer hosszú ösvényt, ami nagyrészt mohaszőnyeges tölgyesben és fenyves foltokon át, itt-ott sziklakibukkanásokat kerülgetve kanyarog. Az ösvényen található a babás szerkövek panorámás sziklaterasza, és végigjárását érdemes összekötni a Jakab-hegy tetején álló, bivakszobát tartogató turista pihenő és a zsongorkő meglátogatásával is. Ezeket a látnivalókat köti össze az alábbi túra. Ebéd utáni andalgás Pécs fölött. A közel 100 éves Rotary körsétány jó példa arra, hogy milyen az, amikor egy turistautat nem csak kifestenek két lehetséges célpont közé, hanem a vonalvezetésben rejlő lehetőségeket is számításba veszik. Sőt, a Rotary ösvény vonzereje igazából csak is az utóbbiban rejlik, ugyanis nem tart sehonnan sehova. Csupán megkerüli a Tubes tömbjét, tartva az 550 méteres szintet. A déli lejtőn szellős tölgyesben, az északén elegyes erdőben sokszor öreg bükkök között sétálhatunk, miközben néhol kilátunk a tájra. Az ösvény mentén padok és információs táblák sorakoznak, végigjárását pedig javasolt összekötni a tubesi kilátó és a misinai tévétorony felkeresésével. Csorgás a patak mentén. Lóré, azaz lóvasút. A fakitermelés emlékét őrzi nevében az Orrfű melletti Lóri völgy. Ennek ellenére természetes környezetben, vadregényes erdőben sétálhatunk végig az árok alján. Az ösvény több ízben is keresztezi a medret, melyben csapadékos időszak után helyenként zúgókat, máshol apró medencefűzéreket alkot a víz. A közelben található a sárkány szakadék és a hegység legnagyobb hozamú vízfakadása a vízfő forrás, de egy könnyű körtúrára ráfűzhető egy erdei kulcsosház és Baranya megye legmagasabb fekvésű egykori falva Vágott puszta is.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: nem vagy jó. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
1: Tulajdonos váltás követően is az eddigi üzemeltetési modellel működik tovább az Árkád Szeged. A bevásárló központot nemrég vásárolta meg a hazai ingatlan alap, amelynek legnagyobb befektetője Unity Asset Management Foundation, a Csányi család vagyonkezelő alapítványa. Az ECJ Budapest Kft. Marad az üzemeltetője, amint egy 42 000 négyzetméteres bérbeadható területtel és 122 üzlettel bíró plázának. Az ügyvezetőt arról kérdeztük, hogyan tudja napi átlagban több mint 16 000 látogatót fogadó kereskedelmi központ kiszolgálni a kor igényeit, és mire számítanak majd a tulajdonosváltástól. Verebélyi Máriával Somodi Evelin beszélgetett mindenről.
2: Az ECJ Budapest Kft. Magyarország egyik vezető bevásárló központ üzemeltetője a jövőben a Home ingatlan fejlesztő alap megbízásából továbbra is irányítja az Árkád Szeged bevásárló központ működését, amit egyébként már 15 éve folytatnak. Most azonban volt egy változás itt a tulajdonosi körben, az üzemeltetésben azonban változatlan marad minden. Egyébként a tulajdonosi változás, ez jelente bármilyen irányváltást az önök számára az üzemeltetésben, új irányvonalak előkészítését ez esetleg jelenti-e?
3: Igen, volt egy tulajdonosi változás, ugyanakkor egyértelműen célunk az, hogy a bevásárlóközpontot abban a nagyon jó pozícióban megtartsuk, ahol eddig is, tehát az üzemeltetési szempontból ez változást nem fog jelenteni.
2: 30 éve működnek nagyjából bevásárlóközpontok az országban. Ön hogyan látja a nagy üzletházak szerepe, hogyan változott meg az elmúlt időszakban, esetleg milyen újításokat kellett konkrétan Szegeden meglépni?
3: Az ECJ-ben valóban már jelennek 30 éve van jelen Magyarországon, Európában is ugye 60 éve működünk bevásárlóközpontok üzemeltetőjeként, és hát ez alatt az idő alatt jelentős átalakuláson ment keresztül a bevásárlóközpontoknak a szerepe. Én amikor itt elkezdtem 23 évvel ezelőtt dolgozni, akkor egy places to shop koncepció és szemlélet működött. Ma már sokkal inkább az mondható el, hogy a látogató áll a fókuszban, és ez egy következetes szolgáltatás központú gondolkodás váltotta fel ezt a places to shop koncepciót, egy places to be helyre, ahol az élmény jóval azelőtt elkezdődik, hogy valaki belép a bevásárló központba, mert már ott van, amikor megnézi a weboldalt, eldől, hogy mit vár tőlünk. És ugyanezek jelennek meg a szegedi bevásárlóközpontban is, és ezeket próbáljuk véghez vinni.
2: Egyébként most hogyan alakulnak a bevásárlói, fogyasztói szokások egy pláza bevásárlóközpont szempontjából? Ami mindenki számára emlékezetes, talán az a COVID, amikor egy országos, illetve globális válságról beszélhettünk ebben a szegmensben is. Azóta egyébként hogyan alakultak a vásárlási szokások? Még mindig sokan preferálják úgymond a személyes vásárlást, vagy esetleg megjelent kihívásként az online vásárlás?
3: A COVID valóban egy komoly törést jelentett így a fizikai kereskedelemben, és ezáltal így a bevásárlóközpontok sem voltak kivételek. Ugyanakkor azt el tudjuk mondani, hogy a bevásárlóközpont látogatói számára fontossá vált a fizikai tér a COVID után is, tehát az azonnali élmény, az elérhető tájékozódás, az üzleteknek az elérhetősége, ez visszahozta a fizikai terekbe a látogatóinkat, és erősödtek az online piacterek, illetve megmaradt az erőssége az online piactereknek, ugyanakkor nem jelenti ez a bevásárlóközpontoknak az ellehetetlenülését. A fizikai térnek az előnye az, hogy az élmény személyességet tud adni, termékekre azonnal visszajelzést kapjunk, meg tudjuk őket fogni, de eközben van egy élmény, ami kapcsolódik a bevásárlóközpontokban ehhez, lehet enni, kávézni, kikapcsolódni, másokkal találkozni, és ezeket kell, hogy adjuk együtt.
2: Árkád bevásárlóközpontok minden nagyvárosban gyakorlatilag vannak az országban, és ezeknek azért van egy egységes arculata, jellege, kinézete. Lehet-e eltérni esetleg egy tulajdonosváltás után alapvető üzemeltetési dolgokban, vagy együtt kell tartani úgymond ezeknek a bevásárlóközpontoknak?
3: Tulajdonosok egyelőre egyértelműen elvárják azt, hogy ugyanezt a magas színvonalat, amit eddig nyújtottunk, ezt nyújtani is tudjuk. Ugye nekünk a bevásárlóközpontoknak a milyensége az, hogy mit és hogyan nyújtunk, az alapvetően egy egységes irányelv szerint működik, de természetesen bármilyen döntés is születik. Ez a bevásárlóközpont új tulajdonosával egyetértésben kell, hogy megvalósuljon.
2: Milyen marketing lépésekkel, eszközökkel lehet egyébként megtartani a bevásárlóközpont vonzereit, esetleg növelni azt?
3: Marketing lépések szempontjából is több minden létezik. Ugye egyrészt nyereményjátékok, interaktív kiállítások, élményalapú programokkal próbáljuk megszólítani a közösséget. Gyakorlatilag, hogyha megnézi a weboldalunkat, akkor látja, hogy szinte minden hónapban van bármilyen aktivitás, ami plusz okot ad arra, hogy oda eljöjjenek a látogatók. És emellett természetesen rendszeresen szervezünk vásárlást összönző kuponnapokat, tematikus akciókat, amelyek ugye már a bérlői forgalmakat is támogatják. Nagyon fontos, hogy ezek nem egy önálló kampány elemeket jelentenek, hanem ugyanúgy egy egységes élményláncnak a részei, ami arra szól, hogy a vásárlók jól érezzék magukat nálunk.
2: Egyébként technológiai újítások szintjén mennyire kell, illetve mennyire lehet nyitni egy bevásárlóközpont részéről a vásárlók felé, hogy úgymond ebben a térben is jobban elérje őket, illetve gördülékenyebbé tegye akár a vásárlási élményüket.
3: Nagyon fontosak az okos megoldások és a digitális eszközök. Egyszerűbbé, kényelmesebbé és élményszerűbbé teszik a vásárlóknak mindennapit. Tehát önmagukban nem a technológiai újdonságokért vezetjük be őket, hanem valóban az a cél, hogy hozzáadott értékeket nyújtsanak a bevásárlóközpont látogatóinak. Ugye Szegeden is vannak digitális információs pultok, amelyen gyorsan, egyszerűen tájékoztatást lehet nyerni. Ugyanakkor nagyon fontosak, hogy a közösségi médiában hogyan vagyunk jelen, hogyha nézte a weboldalunkat, akkor egyre több helyen látja, hogy storytelling jellegű videós tartalmakat készítünk, amely nem csak az akciókat mutatja be, hanem az üzletek mögötti történetet, hangulatot, az egész bevásárlóközpont életét próbáljuk meg közelebb hozni a látogatókhoz. Ugyanakkor emellett vannak olyan digitális fejlesztések, amelyek a kényelmi szolgáltatásokat bővítik. Ilyeneket is próbálunk a jövőben is újakat bevezetni, például a mobiltelefonos parkolási díjnak a kifizetése lesz remélhetőleg hamarosan elérhető, nem csak a Szegedi, de a többi bevásárlóközpontunkban. Németországban az anyavállalatunknál elindultak olyan applikációknak a fejlesztése, ami már az konkrétan a vásárlók megtartását és célzott megszólítását szolgálja, személyre szabott ajánlatokkal, nyereményjátékokkal, hűségprogrammal, releváns push üzenetekkel, hogy ezáltal is egy folyamatos kapcsolattartás alakuljon ki a látogatókkal.
1: Az EC Budapest Kft. Ügyvezetőjét, Verebélyi Máriát hallották itt az elmúlt percekben.
0: Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlynárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, én Mlynárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani beszélgető partnerem Tóth Hortenzia, győri ingatlan szakértő. Szia, Hortenzia!
2: Szia, Marci, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tehát a mostani alkalommal ugye a bemutatásból kiindulva Győr és a Győr környéki ingatlan piac lesz a téma. De mielőtt ebbe belevágunk, az lesz a kérésem hozzád, mint minden beszélgető partneremhez, hogy tételezzük fel, hogy nem mindenki ismer téged, úgyhogy légy szíves, mondj el magadról néhány dolgot, amit úgy gondolod, hogy fontos tudni.
2: Hát rólam igazából, amit fontos tudni, hogy 11 éve vagyok a szakmában. Pályafutásomat Siófokon kezdtem, nagyjából egy 3 évig, azóta pedig teljes mértékig Győrben vagyok ingatlanos, és az ingatlan piacon ténykedem.
1: Oké, illetve azt tenném még ehhez hozzá, hogy az én cégem, az Y Home, veled van kapcsolatban Győrben, tehát hogyha jön hozzánk valaki, akinek Győrben van ingatlannal kapcsolatos megoldandó problémája, akkor téged szoktunk ajánlani, és ez egy jól működő kapcsolat, és remélem, hogy ez sokáig így is marad. Na szóval, ugye a nagy kérdés, az most, tehát térjünk rá a napirendi pontokra, hogy mivel ingatlan piacról beszélgetünk, most ugye csapból is az folyik, hogy ez már nem ugyanaz a piac, mint 2025-ben volt, várjuk a választásokat tűkönülve, mert ugye nagyon sokan kivárnak, akár erre hivatkozva. A másik dolog ugye az otthonstart, illetve az ingatlan piac túl stimulálása miatt elérkeztünk egy olyan szintre, ahol a vevők már azt kezdik mondani, hogy hát jó, ilyen áron inkább nem vásárolunk, és érezhető a piacnak egy általános lassulása. Győrben mi a helyzet? Tehát itt azért annyi képen van, már nem vagyok minden nap Győrben, és nincs képem az ottani piacról, legalábbis élőképem, de azért egy olyan prekoncepcióm van, hogy a nyugati határszél az egy elég erős piac. Hogy néz ki most a helyzet Győrben? Még mindig az eladók diktálnak, vagy ott már fordult a piac, és inkább a vevők mondják meg, hogy hányas a kabát?
2: Hát nagyon kezdünk átmenni ebbe az irányba egyébként, megmondom őszintén. Győr még azért egy stabil piac, nyilván ott az Audi, az egyetem, meg ahogy mondtad is, ugye a határközelség. Viszonylag közel van egyébként Pozsony is, Bécs is, úgyhogy azért ez nekünk rengeteget számít, de érezhető már az, hogy most már itt átmentünk ebbe a nem mindent és nem minden áron. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy így elkezdett már szelektálni.
1: Ez minden kategóriába jellemző, vagy ott is létezik az, ami Budapesten, hogy a kislakásokat, a paneleket még mindig viszik. A nagyobb értékek, tehát tipikusan az otthonstart fölötti értékek, azok sokkal nehezebben mozdulnak, és ugye minél távolabb vagyunk attól bizonyos 100 és 150 milliós határtól, annál nehezebben mobilizálható az ingatlanban lévő pénz. Ez itt is igaz?
2: Igen. Teljes mértékig. A garzon még mindig az, amit a legnagyobb áréssel lehet egyébként értékesíteni, meg a nappali egyszobások, ami nyilván, ahogy haladunk fölfele, ugye más a bér, azt már nem annyira adják bérbe nyilván, úgyhogy azokat már kevésbé. A családi házak az meg azért megint egy másabb kategória.
1: Hát gondolom úgy van, mint Budapest és környékén, hogy ami menő, vagy modernkor igényének megfelelő, mondjuk egy 10 éven belül épült, nem 400 négyzetméter, hanem mondjuk 150, van hozzá egy szép udvar, az megy, ami meg ugye az említett 80-as, 90-es években épült nagy hodály förmedvény, az meg ugye nem annyira. Hát igen, ez szerintem országos probléma különben. De ha már itt tartunk, akkor még egy kicsit a piacot boncolgassuk. A hitel és a készpénz aránya, az hogy néz ki?
2: Hát fele-fele, de inkább azt mondanám, hogy 80 a készpénz és 20 a hiteles.
1: Tehát még mindig nagyobb arányban vásárolnak készpénzzel.
2: Meg befektetők.
1: Oké, az érdekes, hogy Budapesten abban az irányban mozdultunk, hogy az ügyletek nagyon, tehát alig van készpénzes vevő jelenleg. Tehát még kisebb lakásoknál is, ugye hát mindenki az otthonstartot próbálja kihasználni.
2: Illetve igen, annyit fűznék hozzá, hogy vannak olyan befektetők nyilván, akinek meg lenne. Viszont ha már van, akkor kihasználják ugye az otthonstartot, és nyilván így akkor behoznak bizonyos hitelt, de egyébként ez is előfordul, igen.
1: Ugye mi saját tulajdonú ingatlan akadásvételével is foglalkozunk, és az ottani tapasztalatokból mondom, hogy még a tavalyi évben az jellemző volt, hogy jött valaki készpénzzel kifizetett, most ez töredékére csökkent. Ez ugye sok minden miatt lehet, az említett választások miatti kivárása többi, de hát ezt nehéz megsatszolni. A lényeg az, hogy itt nagyon alacsonyra esett most per pillanat a készpénzesek aránya. A következő dolog, ugye mondtad, tehát említettük azt, hogy a nyugati határszél, oda is sokan költöznek már csak azért is, mert közel van Bécs. Hát Pozsony is közel van, de szerintem a Bécs közelség a fontosabb azért. Itt a helyi fizetések miatt vannak annyira erősek a győri fizetések, vagy az ingázóknak a fizetése, hogy az is húzza a piacot.
2: Igen, okay. Az ingázók is ugye elég sokat keresnek, meg ugye nálunk azért az Audi az nagyba adott azért a fizetéseknek egy olyan határt, ami érezhető.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, az Audi hatás az mennyire van még, mert ugye az a német autóiparról jönnek azok a hírek, hogy ott gyengélkedik a német autóipar, hogy úgy mondjam, de akkor továbbra is tart, tehát az Audi tartja az erőt a piacba.
2: Hogy igen, voltak azért némicske létszámcsökkentések, meg azért kisebb változások már voltak, de még azért tartja, igen.
1: Ha már itt tartunk, akkor az jutott eszembe, hogy a Győr agglomeráció. Ugye ugyanúgy, ahogy Budapest agglomeráció elég nagyot ment a Covid óta, én feltételezem, hogy ugyanez van Győr és környékén. A beköltözők miatt tehát van annyi, tehát mennyi beköltöző van egyáltalán a környékre? Tehát ezt fel tudja dolgozni az ingatlan piac?
2: Hát most úgy számosítani nem tudnám, de mióta azért ugye az elmúlt olyan 6-7 évben azért figyelem, azért jócskán a forgalmon is látszik, hogy elég sokan, azért több ezeren szerintem átjöttek Győrbe. Nagyon sok ügyfelem volt, aki Kecskemét környékéről, Kelet-Magyarországról, de rengetegen jöttek egyébként, munkavállalás miatt is. Úgyhogy érezhető, illetve abban az időszakban ugye korábban nyilván ezt próbálta lekövetni, azért az ingatlan piac is rengeteg társasházat adtak át ugye az elmúlt 10 évben, mondhatom azt, hogy több ezres nagyságrendbe, illetve több száz társasház épült, és nem csak Győrbe, hanem ugye a körülötte a lévő agglomerációkban, mint Győrújfalu, Győrújbarát, ugye ezeken a részeken is azért elkezdtek már társasházakat és lakásokat értékesíteni.
1: És ezek fejlesztés és ingatlan átadás, ez meg tudta akadályozni az árrobbanást, vagy az előző 10-15 évben hasonló folyamatok zajlottak ott, mint mondjuk Budapest és környékén?
2: Hát nem tudta, inkább pont azt mondanám, hogy sőt, mert ilyen 2015 környékén nagyjából ilyen 300 000 forint körül volt egy négyzetméter az ingatlanoknak, most már átléptük az 1 milliós határt, úgyhogy én bátran ki tudom jelenteni, hogy meg háromszorozódott a négyzetméter ár Győrbe és környékén.
1: Egy kicsit irányított volt a kérdésem, meg elnagyolt, mert nyilván nem csak azon

0: területek is hozhatnak jogszabályt egyébként. Tehát, hogyha ez nem megy szembe magasabb rendű szabállyal, tehát a törvénnyel, akkor ez megengedhető. Én nem tudom, hogy a törvényeségi vizsgálatát valaki elvégezte, mert sok sebből vérzik ez a történet. Többek között a súly korlátoknak a beemelésével, többek között a elektromos autóknak a megkülönböztetésével, többek között a készpénzfizetésnek az eltüntetésével, tehát rengeteg sebből vérzik ez az ügy. Sőt, mi több, nekem a legfurcsább az, hogy ugye 20%-os kedvezményt adnak, vagy 25%-os kedvezményt adnak a Budapest Go alkalmazás.
1: Ami még nem működik, hozzátesszük, tehát azért halasztották ennek a bevezetését mostanra, mert hogy még át kellett alakítani Budapest Go-t, de nem sikerült, mégis bevezetik ott a választás utáni pár héttel.
0: Ugye? Hát a választás után vezetnek be mindig, ezt tudjuk, és ez szerintem óriási felháborodást fog kelteni. Egy kicsit abban reménykedek magamban, hogy ez olyan fantasztikus ellenérzéseket fog szülni, hogy az új kormánynak nem hiszem, hogy erre lesz szüksége rögtön a nyáron.
1: Ha már felvetetted azért azt, még ugye erről nincs szó, de meglebegtették, hogy majd, hát hogy jól jár majd az, aki vásárol bérletet budapesti a BKV járatokra, vagy Budapest Go, nem tudom, minek hívják ezt az applikációt.
0: Budapest Go, igen.
1: Hogyha ez megveszi, akkor kedvezményesen tud majd például közlekedni. Na most ez hátrányosan érinti a nyugdíjasokat, hiszen 65 év felett ingyenes a közlekedés. Akkor ők már is kimaradnak ebből a kedvezményezeti körből. Az önmagában alkotmánysértő, hiszen különbséget tesz társadalmi rétegek között. A másik a készpénz használat elhagyása. Ugye az alkotmány, az alaptörvény konkrétan rögzíti, hogy nem lehet mellőzni, és nem lehet megkülönböztetni.
0: Meg fogják oldani.
1: Most az az ötlet jött itt első körbe, hogy akinek nincs mobiltelefonja, vagy nem tudja kezelni, tehát nem akarják rákényszeríteni az idős társadalmat, hogy vegyen most egy használható okostelefont, hanem 24 órán belül keressen föl a kerületi parkolási társaságot, miután ott parkolt, és utólagosan fizessen meg 3 órát. Tehát ott parkolt 10-20-30 percet, de 3 órát ki kell fizetni. Nem tudom, hogy fogjon bizonyít, hogy mikor állt ott, és mikor jött el. Ez is olyan furcsa számomra, de miért pont 3 órát kell fizetni fél óra helyett?
0: Hát nincs végig gondolva. Tehát összességében ezt én végigolvastam, ezt a rendeletet. Tehát mondok egy konkrét példát ebből a rendeletből. Az autóhasználat megosztók, tehát ez a car sharing rendszerbe. Érdekes módon meg tudták oldani azt, hogy havi 30.000 forint általánydíja ki lehet sem váltani a parkolási díjat. Ezt egyébként általában is érdemes lenne végig gondolni, egy ilyen általány, ugye emlékszünk a normál gazdaságból a Katára, imádták, nem volt macerás, tehát egy ilyen most kvázi autós bérlet bevezetése, akár napi, heti, havi és éves szinten, az egész problémát megoldaná. Azt mondom, valaki, hogy 30.000 forintot fizet, és parkol. És ezzel az alapdilemma is meg lenne oldva, ami kevesekben merült fel megint, hogy miért a parkolóautók fizetnek. Hát a parkolóautó nem rongálja az utat, a parkolóautó nem szennyezi a környezetet. Miért nem a mozgóautó fizet, vagy az autópályadíjaknál is, hiszen ott is az gyakorlatilag egy úthasználati díj. Tehát nekem rendszer szintű problémám van, mert ugye ezeket az úttesteket a mi pénzünkből építették. Ha én nem rongálom a mi pénzünkből épített úttestet, akkor miért kéne azért fizetnem? De ez egy koncepcionális kérdés, de mondom, a részletkérdésekben ez nagyon érdekes, hogy meg tudták oldani ezt az általánydíjas történetet az autó megosztó, gondolom, cégeknek a lobby nyomására. Mert én azt hiszem, hogy egy ilyen bérletet jó szívvel venne mindenki, aki nem használja az autóját, otthon áll, most vesz egy egynapos bérletet, nem tudom, 3.000 forintért, az autókázik, és akkor vége van ennek a ilyen autó, olyan autó, itt áll meg, ott áll meg, amott áll meg történetnek, de hát a valóság nem ez. Hát a valóság az, hogy most a Budapest Go alkalmazással 25% kedvezményt kap valaki. Azért ezt a szerint kérdést feltenném, hogy itt ugye kettő darab szoftver között tesznek különbséget. Az egyik a Budapest Go szoftver, a másik pedig a Nemzeti Díjfizető ZRT-nek a szoftvere. Most akkor mi az elvi különbség? Már az, hogy autósúly, meg autósúly, az még, hogy parkolási hely, zsúfoltság, abban van díjkülönbség. Még az is egy kicsit belefér, de hogy szoftver és szoftver között miért van különbség? Hát ennek elkezdtem utána nézni, és Hát az egy külön adást megérne, hogy megy.

0: az egész mobil parkolási rendszer, mert gyakorlatilag a BKK ezt a rendszert ezt viszonteladóként használja.
1: Az igen. Kérdés az, hogy kell-e majd valamilyen díjat fizetni a parkolásnál. A kormány most eltörölte ugye azt a bizonyos felárat, amit eddig kellett fizetni. Kényelmi díjnak hazudott dolog. Igen, ez egy hazugság, igen. Hogy kényelmi díj, az egy jutalék volt. Tehát eltörölték. De kérdés, hogy ebben az esetben kell-e majd fizetni? Mert ez nem tisztázott. Önmagában 25%-os díjemelést szerintem méltánytalan és elfogadhatatlan. A mai inflációs ráta mellett, ami 3,2%-ot nem tudom mennyi, tehát kevés. Hogy lehet rögtön negyedében megemelni ezt a havi díjat, ami egyébként is óriási. Tehát, hogyha ezt a 800 forintot számolom, amivel fölemelik a jelenlegi 600-at, az 2 eurónál is több. Ma a jelen pillanatban csak Trieste-ben van egy közeli város, azt tudom, 1,5 euró.
0: Hát és ennek a vonzatait, amiről szó, egy szó sem esik. Tehát például ott vannak a bérletben élők. Ugye normál esetben 8-kor elmennek az emberek dolgozni, 5-6 óra fel a hazajönnek. Ha most a parkolási idő kiterjed este 8-ig, az azt jelenti, hogy valaki hazamegy, ez egyébként jellemzően be nem jelentett lakcímére, mert ugye a bérbadok nem, az fizet mondjuk 1000 forintot 2 órára azért, hogy hazamenne. Mit fog csinálni? Hát most vagy autózik a városba, és nem fizetik ki az 1000 forintját.
1: Hát este 10-ig is van olyan...
0: És van olyan, ami este 10-ig van, igen.
1: Én is jártam, mert volt nálam tesztautó, és sajnos nem tudtam hazamenni. Tehát most nem akarok 3000 forintot fizetni azért, hogy 4 órát áll a ház előtt egy autó.
0: Hát vagy elmegy az ember a szüleihez, vagy akárkit, mert tehát van egy díjmérték, ami mondjuk azt mondom, hogy észszerű, de ez sarc. Tehát ez olyan miért, és ráadásul a büntetések is, tehát 15 percen túl ugye másfélszeres büntetés van. Ez egész ilyen büntető jellegű, nyilván erre azt mondják,
1: pénzbeszedés.
0: Persze erre azt mondják, hogy a szolidaritási adó nem jött be, és most kell
1: a külföldiek és a vidékiek hogyan fognak eligazodni ebben a dologban?
0: Hát a magyar vidékiek még talán, mert van mobiltelefonjuk, és állítólag ki kell táblázni mindenhol rendesen, hogy milyen körzetszám és a többi, de külföldieknek szerintem ez horror lesz. Igen. Ez horror lesz. Hát most akkor vagy angol, német, francia, nem tudom, milyen nyelvű táblákat ki kell tenni. Hogy hagyják be?
1: Igen, hát ugye ez itt van a körmünkre égedesen július 1-et szeretnék július 1-től bevezetni, de januártól egy másik sarc is jön, eltörik a zöldrendszámos autók ingyenes parkolási lehetőségét. Ezen most lehet vitázni, de egyébként akik megvették az autójukat, ennek ismeretében vásárolták, hiszen a kormány ezt preferálta. De ennél még súlyosabb, hogy közben bevezetik, hogy fizessenek a gazdagabbak, akinek nagyobb terepjárója van, 2000 kilónál nehezebb autója, az dupla díjat, nem emel díjat, dupla díjat fizessen.
0: Tehát... De 2000 kiló ráadásul nem az eszméletlen mennyiség, tehát azért ez egy átlag középkategóriás autó, szerintem egy Volkswagen Passat már eléri a...
1: Nem, az csak nem? 1800, 1600, 1700 igen. Körül van, így van. Itt utána néztem, a villanyautósok.hu készített egy számítást egyébként, és nagyon érdekes dolgokat állapítottak meg, hogy közben megpróbálom átfutni itt a jegyzeteimet. Tehát azt írják, hogy a Pest vármegyében összesen olyan 4,5%-nyi autót fog érinteni az 1.600.000 körüli autóból ez a díjemelés. 4,5%, de ugye Budapest és a Vármegye teljes területen beletartozik. 4,5%, és a 4,5%-on belül az elektromos autók lesznek főképpen, amelyeknek a súlya nagyobb lesz 2000 kilónál, ez pedig 16%. Tehát jobban fogja érinteni a villanyautókat, mint a dízeleket, vagy a benzines autókat.
0: Hát ez a jutalma annak, ha valaki védi a környezetet. Nem tudom, ez egyébként abszolút diszkriminatív, szóval nem is értem, hogy ebbe valami most valami szociális, vagy társadalmi, vagy nem tudom, irigységi szempontot vettek figyelembe, hogy fizessenek a jippesek. De hát félre sikerült, mert ez egyszerűen, mondom, állóautónál, tehát mert az, hogy van súlylimit mondjuk a kamionoknál, meg az autópálya használóknál, de még a, nem tudom, ilyen a másfajta kocsiknál is, nem mondom, de azok önmagukban jobban rongálják az utat, de mikor állnak,
1: igen.
0: Mitől lesz az dupla?
1: Megtaláltam a jegyzeteimet, azt írják a villanyautósok, hogy 1.385.000 autót érint ez Pest vármegyében és Budapesten. És itt különböző évjáratokat sorolnak föl, a súlyarányt is írják, hát átlagos súlya, ennek az 1 millió 385 ezer autónak átlagos súlya az 1300 kiló, ez a tömeg. A teljes személyautó flotta, ennek a flottának a 4,5%-a, ami nehezebb 2 tonnánál. A villanyautók esetében a flotta 19%-a esik 2 tonna fölé, ezzel fognak magasabb díjat fizetni. Az elektromos autók 66%-a 1800 kiló alatt van, tehát a maradék 34%-ot fog érinteni. Az nagyon sok egyébként, amellett, hogy állati drága az elektromos autó, az üzembertartás is csak papíron olcsó, arról nem beszélve, hogy nagyon macerás is, és még ezeket fogják megbüntetni, hát elég furcsának tartom, hogyha valaki ezek után villanyautóba fog ülni Budapesten, vagy Pest megyében.
0: Hát jogilag annyit tudok mondani, hogy ez még nem lépett hatályba, majd valamikor július végén lép hatályba az egész rendszer. Még létezik alkotmánybíróságunk, meg nem mondtak le, és létezik az alkotmányjogi panasz intézménye, ami ennek az egész rendeletnek a törvényességét és az alkotmánya való egyességét vitathatja.
1: Nekem egyébként az a feltűnő, hogy a sajtó hallgat. Régen ennek a töredékért föllármázták a félvilágot, még Brüsszel is elszaladtak. Most csönd van, és csöndben vannak azok a civil szervezetek, amelyeknek az lenne a feladata, hogy védjék az autósok érdekeit.
0: Hát kormánypárti sajtó lett. Új kormánypárt.
1: Én nem tudom, hogy mi ennek az igazi oka, de nagyon furcsálom, azt is furcsálom, hogy maguk az autósok nem berzenkedtek. Nincs tiltakozás, nem látom a fórumokat, nem látom a videókat, a tüntetéseket.
0: Rengetegen nem tudnak el. Ez egy 2024-es rendelet, ne felejtjük el, ugye most 2025 van, tehát több mint...
1: 26.
0: Vagy bocsánat, 26. Tehát több mint majdnem másfél évvel ezelőtt hozták decemberbe.
1: Igen, de rámít, módosították is azóta, mert 1800 kilóról volt szó, aztán fölvitték 2000-re, igen, mert már akkor volt egy kis probléma.
0: Tehát itt azért van egy ilyen, ám is tudom, közgyűlési koalíciós illata ennek az egész történetnek, és ezért nem ismerik. Tehát ami majd másfél év múlva lép hatályba, annak nincs
1: viszonyja. Szándékosan altatták a közvéleményt?
0: Hát szerintem vártak a választásig, tehát ez, én ebben biztos
1: megvárták
0: vagyok.
1: Megvárták az eredményt azért.
0: Megvárták, igen, a választási eredményt. És a módosító rendelet is olyan, amivel az alaprendeletet módosították, hogy nekem 2 órámba került ma összerakni, hogy mi módosult, miért módosult. Tehát olyan fogalmi megfogalmazások vannak benne, hogy munka a javából. De hát mindig a puding próbálja az evést. Tehát lesz egy olyan pillanat, amikor majd oda mennek az emberek a nem létező parkolórához, és szembesülnek vele, hogy... Egy órára.
1: Számomra itt egy dolog, ami nagyon-nagyon botrányos, és ebből biztos, hogy nagy ütet kell kreálni, hogy a készpénzfizetést eltörlik, és arra kötelezik az autósokat, kortól függetlenül, hogy vegyenek telefont. Sok embernek nincs okostelefonja, sok ember nem is akarja díjfizetésre használni. Egyébként én sose fizettem autó parkolásra, pedig van telefonom már vagy 30 éve. Szóval semmiképpen sem szeretném. Nem szeretném, hogy a számlámon megjelenjen bármi egyéb szolgáltatás azon kívül, ami a telefonáláshoz kell. Tehát erre nem lehet kényszeríteni egy társadalmat, hogy vegyen telefont és használja.
0: Hát ebben azért szkeptikus vagyok, meg hogy mondjam, mert az ügyvédeket olyan szinten kényszerítették rá 100 ilyen dologra, akik viszont képviselnek valakiket. Tehát én arra gondoltam, nekem sincs okostelefonom egyébként, de parkolok mobillal. Most ha emiatt okostelefont kellene vennem, én benyújtanám a számlát a fővárosi önkormányzathoz.
1: Arról nem beszél, hogy az előfizetéstől is függ, hogy hányszor tudom használni,
0: igen,
1: ugye?
0: Tehát, igen, igen.
1: És
0: igen,
1: valakinek csak föltöltős kártyája van, csak 3000 forint vagy 2000 forint, vidéki ember, idős ember, följön a lányához, mit fog kezdeni?
0: Megbüntetik.
1: És akkor lesz egy jó bevétel a fővárosi önkormányzatnak. Hát,
0: nem, tehát tényleg ez nagyon megérne egy alkotmányjogi panaszt, és hát azért van itt autószövetség, meg van, nem tudom, 100 millió szövetség, hát nem hiszem, hogy a kerékpáros szövetség ez ellen fel fog vonulni a kritikál messze.
1: Azt ne is várd.
0: Meg hát egyébként van kormányhivatal is. Tehát most őszintén szólva azért van, minden rendeletnek van egy törvényességi felügyeletrendje, ők nem vették észre, hogy ezzel valami baj lehet.
1: Ez jó ötlet, legközelebb meghívom a főispánt akkor.
0: Igen, meg kéne erre beszélni, hogy hát ugye minden rendeletről tudnak, hogy volt ezzel valami kifogások.
1: Nagyon köszönöm, hogy jó ötletet adtál, és köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Kedves hallgatók, Önök dr. Radovics László ügyvédet hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség 3/4 részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a Sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdal Fesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy 0. nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society Alapítvány, ezen belül a Society Mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos fátyolfelhős száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Színház.
1: 14 előadás, köztük 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című műve, a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
0: Film.
1: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
0: Kiállítás.
1: Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a közönség június 7-éig tekintheti meg. A tárlaton kiállított installációk újra felhasznált anyagokból, például plexi csövekből és műanyagból készültek. Az erdőképeinél ecsetet alig használ, ezek többek között véséses és fröcskölő technikával készültek, magyarázta a kurátor. Láthatók többek között konceptuális, interaktív, kinetikus installációk, természetes és mesterséges anyagokkal operáló, hangeffektusokkal kísért mobil szobrok, hozzájuk kapcsolódó absztrakt festmények, videómunkák, valamint a figuratív történeteket elmesélő, embereket és autókat láttató, olajjal és akrillal készített vásznak is. Az Áramló Jelenlét című kiállítás sajtóeseményén Szegő György, a Műcsarnok művészeti vezetője kiemelte, hogy az intézményben nem először tesznek egymás mellé olyan kiállításokat, amelyek a nézők számára új összefüggések feltárását teszik lehetővé. Például, hogy a 20. század különböző korszakaiban a kísérletező művészetnek milyen lehetőségei vannak. Az intézményben Cseke Szilárd tárlata mellett a magyar absztrakció egyik legfontosabb alakja Gyarmati Tihamér, valamint Barabási Albert László hálózatkutatását középpontba állító kiállítás is látható.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A mecsek legjobb ösvényei. Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Mivel más hegység nincs a közelben, a pécsi természetjáró szervezetek figyelme és energiája a mecsekre koncentrálódott, ezért viszonylag sok egynyomos ösvény maradt fenn, és nyílt meg a túrázók előtt. A válogatásba olyan turistautakat gyűjtöttünk össze, amelyek széles erdei utak helyett valódi ösvényeket követnek. A kővágó szőlős fölötti panoráma út neve olyat ígér, amit a Jakab-hegy meredek lejtőjét szintben átszelő ösvényen hiába keresünk. Ugyanis az 1992-ben kialakított keskeny csapáson a rég felnőtt erdő miatt nincs kilátás. Legfeljebb a lombok között pillanthatunk ki néha-néha a Dráva síkjára. Ennek ellenére emlékezetes élmény végigjárni a hozzávetőleg 4,5 kilométer hosszú ösvényt, ami nagyrészt mohaszőnyeges tölgyesben és fenyves foltokon át, itt-ott sziklakibukkanásokat kerülgetve kanyarog. Az ösvényen található a babás szerkövek panorámás sziklaterasza, és végigjárását érdemes összekötni a Jakab-hegy tetején álló, bivakszobát tartogató turista pihenő és a zsongorkő meglátogatásával is. Ezeket a látnivalókat köti össze az alábbi túra. Ebéd utáni andalgás Pécs fölött. A közel 100 éves Rotary körsétány jó példa arra, hogy milyen az, amikor egy turistautat nem csak kifestenek két lehetséges célpont közé, hanem a vonalvezetésben rejlő lehetőségeket is számításba veszik. Sőt, a Rotary ösvény vonzereje igazából csak is az utóbbiban rejlik, ugyanis nem tart sehonnan sehova. Csupán megkerüli a Tubes tömbjét, tartva az 550 méteres szintet. A déli lejtőn szellős tölgyesben, az északén elegyes erdőben sokszor öreg bükkök között sétálhatunk, miközben néhol kilátunk a tájra. Az ösvény mentén padok és információs táblák sorakoznak, végigjárását pedig javasolt összekötni a tubesi kilátó és a misinai tévétorony felkeresésével. Csorgás a patak mentén. Lóré, azaz lóvasút. A fakitermelés emlékét őrzi nevében az Orfű melletti Lóri völgy. Ennek ellenére természetes környezetben, vadregényes erdőben sétálhatunk végig az árok alján. Az ösvény több ízben is keresztezi a medret, melyben csapadékos időszak után helyenként zúgókat, máshol apró medencefűzéreket alkot a víz. A közelben található a sárkány szakadék és a hegység legnagyobb hozamú vízfakadása, a vízfő forrás, de egy könnyű körtúrára ráfűzhető egy erdei kulcsos ház és Baranya megye legmagasabb fekvésű egykori falva, Vágott puszta is.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Két hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Erőteljes növekedés és roppant alacsony árazási szorzók. Így jellemezhető talán leginkább a hazai tőzsde zöld körforgásos gazdálkodást megvalósító társasága, amely ráadásul szintlépést tervez a standard kategória irányába. Műsorunk első részében a Vertical Grouppal foglalkozunk. Megjelentek a 2025-ös tényszámok. A cég üzleti és tőkepiaci stratégiáját tekintjük át. Műsorunk második részében pedig az ingatlanpiacra, az új lakóingatlanok fejlesztésének irányába kalandozunk. Mit mutatnak a legfrissebb trendek a fővárosban? Egy évről évre stabil osztalékfizetéssel jellemezhető társasággal, a Sandell Estate nyertével ismerkedünk meg közelebbről. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: 2025-ben az előző évhez képest az árbevétel 12%-kal, az EBITDA eredményesség pedig 8%-kal nőtt a Vertical Groupnál, de a tőzsdei múltat tekintve, hogyha 2022-höz viszonyítjuk, akkor egészen elképesztő a növekedés, az árbevétel 7,4 milliárd forintról 23,5 milliárd forintra, az EBITDA pedig 1 milliárd forint közeléből 3 milliárd forintra emelkedett. Itt van a stúdióban Ferenc Kornél, a Vertical Group NRT meghatározó tulajdonosa. Üdvözlünk, szervusz!
2: Köszönöm a hallgatókat, sziasztok!
3: Kik a magyar hulladék gazdálkodási rendszerben a fő meghatározó szereplők, illetve mi a Vertical Group szerepe ebben az ökoszisztémában?
2: Akkor, amikor a MUHU 2,5 évvezet a koncesziót megkezdte, akkor 6 régióra osztotta Magyarországot. Nyilván a földrajzi adottságok alapján meghatározta, hogy ezen 6 régión belül kívánja koordinálni a hulladék gazdálkodást, és egyben feltételezi, hogy ezen régiókban az anyagáramot is fogja tudni koordinálni. Amikor a koncesziós rendszer indult, akkor mi ezen rendszeren belül 6 régióból 5 régióban benne voltunk, tehát fizikailag lehetetlen volt, hogy mi egy régiót önállóan vagy lefedjünk, vagy lekoordináljunk. Úgyhogy mi ilyen szempontból nagyon speciális helyzetben vagyunk, MUHU szemüvegén is át, hogy mi egy olyan szereplő vagyunk, akik nagyságunkat tekintve elérünk egy régió koordinátori volument, viszont mi a 6 régióból 5 régióban jelen vagyunk, tehát ilyen szempontból a régió határokon átnyúló szolgáltatást tudunk nyújtani. Nyilván ezt alapvetően meghatározzák a végpontjainak a földrajzi elhelyezkedése, de mint az egyik legnagyobb feladat ellátta az országba, saját lerakókkal, saját végpontokkal, saját technológiával, nekünk egy a legfontosabb, hogy minél hatékonyabban, minél magasabb arányban tudjuk a mindenkori rendszerbe integrálni az erőforrásainkat, és mi ezen vagyunk.
1: Hogyan látod ezt az átalakult hulladékgazdálkodási folyamatot, amelyben megjelente a MUHU, mint koncesszió nyertes?
2: Nagyon fontos leszögezni, hogy a MUHU a hazai szabályozásnak egy eszköze ahhoz, hogy azokat az uniós csatlakozáskor vállalt közvetipari hulladékgazdálkodási sztendereket végre tudjuk hajtani, amiket a csatlakozáskor aláírtunk. Csak hogy egyet kiemeljek, hogy 2040-re az általunk összbegyűjtött hulladék mennyiségnek a lerakását az 10%-ban maximalizálják, amiben azt kell látni, hogy jelen pillanatban mondjuk, hogyha ilyen 50% környékén vagyunk, akkor a következő erős másfél évtizedben még jelentős fejlesztéseket kell végrehajtanunk ahhoz, hogy a hulladék lerakó elől az anyagáramokat el tudjuk téríteni. Ennek milyen lehetőségei vannak? További anyagában történő hasznosítást kell építenünk, ezeket a kapacitásokat kell bővítenünk, illetve ami nyilván egy örök téma és kérdés, az az úgynevezett termikus hasznosításnak a lehetősége, tehát magyarra lefordítva hulladék égetés, hogy akár centralizált, vagy akár decentralizált módon, de az országba tovább tudják ezt fejleszteni. Nyilván a MUHU ennek egy csatornája, ugye korábban ezt az állam az NHKV-val igyekezett megoldani, majd visszaterelve a piac irányába a hulladék gazdálkodást, lett a MUHU ennek a kvázi koordinátora, de én azt gondolom, hogy alapvetően feladatellátóként, létesítményüzemeltetőként nekünk a feladatunk az, hogy ezt a szolgáltatást ellássuk.
1: Tulajdonosi vagy menedzsment szempontból milyen üzenetek fogalmazhatóak meg 2025 kapcsán, hogyan teljesítettek az egyes üzletágak?
2: mind a közvetiparban, mind a gyártásban, ami tervszerű növekedésben volt rajzolva, amit megálmodtunk, azt végre tudtuk hajtani. A hulladékgazdálkodás tekintetében egyrészt tudtunk kicsit bővülni, tudtunk bővülni a koncesszión kívüli hulladékáramba, tehát ami a lerakók végpontok terhelését illeti, illetve a gyártás tekintetében is tudtunk bővülni új partnereket is, illetve ami nagy eredmény, ez a Flerplastic akvizícia volt a tavalyi évben.
1: 20% körüli növekedéssel terveztek idén, legalábbis a tavaly szeptemberben publikált előrejelzésetek 27,7 milliárd forintos árbevételt és 3,7 milliárd forintos EBITDA-t tartalmaz. Hogyan halad a tervek időarányos teljesítése?
2: Az első negyed évet követően azt látjuk, hogy időarányosan jók vagyunk, ami azt hiszem, hogy azért is fontos, mert 25-öt lezárva már a harmadik évbe tudtuk hozni az általunk megálmodott 5 éves tervet. Én azt gondolom, hogy 2026-ban képesek leszünk arra, hogy a következő 5-8 éves tervünket felrajzoljuk, ami nyilván további akvizíciókat, további bővüléseket fog jelenteni, de én azt hiszem, hogy az egyébként is elindított folyamatokra ráépülve 2026-ban új dimenziókat fogunk tudni kinyitni a cég életébe.
1: Összességében mit lehet várni a Flerplastic akvizíciótól, mekkora a stratégiai jelentősége?
2: A Flerplastic Kft.-nek a stratégiai jelentősége sokkal nagyobb, mint amit számokba tudott hozni a vertikál életébe. Egy olyan gyártói kapacitást tudtunk beintegrálni a vertikál csoport életébe, ami azokat az autóipari koncerneket képes földrajzilag kiszolgálni, ami egy gyártás kiszervezésénél az egyik legfontosabb kérdés. Miskolcon van, 15 évvel ezelőtt egy zöldmezős beruházásba építették újjá az infrastruktúrát, jelentős géppark kapacitással. Rengeteg szinergia volt és van a vertikál eddig életében és a Flerplastic tevékenységében. Ezeket a közös halmazokat, ezeket a közös nevezőket tárjuk fel és alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy hatékonyságnövekedésbe, eredményességbe a Flerplastic azt gondolom, hogy már más képet mutat, mint amilyen állapotba átvettük. Tehát nyilván azért ruháztunk be, mert láttuk ezeket a szinergiákat a cégek között. Abszolút a fő cél volt az akvizícióval már, hogy a vertikál csoportnak alapvetően az árbevételét tudjuk kellőképpen diversifikálni, ezzel is nyilván a kockázatot csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a Fler belépésével már önmagába be tudtunk arról számolni, hogy egy 40%-ba tolódik el a műanyagipar és a környezetiparnak az árbevétel struktúrája. Tehát mondhatjuk azt, hogy így két nagyon stabil pillére alakult ki a vertikálnak, és mind a két lábat szinte azonos módon tudjuk bővíteni évről évre.
3: Mennyiben változtatta meg a műanyagipari üzletágat az iráni háborúhoz kapcsolódó alapanyagár emelkedés, és az újrahasznosított anyagokat hogyan érintette ez?
2: Napokon belül reagált az alapanyag piaca az iráni háborúra. Nyilván elmozdította az árakat, de ezeket az árakat mi szinte dominószerűen tudtuk a vevői irányba újra tárgyalni. Én azt hiszem, hogy talán nekünk ez volt ebben a legfontosabb kérdés. Ami pedig a haszonanyag részét illeti, abszolút felértékelődik, sőt, hatványozottabban értékelődik fel a reganyagnak a készlete, hiszen ez már itt van, ez már megvan. Nem kérdés, hogy ez ide tud-e jutni. Alapvetően nyilván, amikor mondjuk egy háborút beáraz a piac, akkor az alapanyagnál egyrészt az alapanyagnak a megkerülését árazza, másrészt pedig a fizikai hollétét. Akkor, amikor egy reganyag újraárazódik, akkor nyilván ez egy óriási érték, hogy ez már megvan. Arról nem is beszélve, hogy a vertikál pedig a saját gyűjtése után képes feldolgozni, és egy tiszta alapanyagot előállítani belőle.
1: Jelentős beruházásokat eddig is végrehajtott a vertikál, és ehhez sikerült is bizonyos támogatásokat elnyerni. Most a köztudatban nagyon benne van az, hogy jó eséllyel az uniós források, azok több területen is visszatérhetnek. Hogyan tekintetek erre az időszakra, mennyire lehet képes ebből profitálni majd a vertikál, hogyha valóban ez a pénzáramlás, ez ismét megindul Magyarország irányába?
2: Mi a változásban egyébként mindig hiszünk, azt gondoljuk, egy változás az sosem árt a gazdasági életbe. Technológiai cégként az elmúlt időszakokban minden ilyen jellegű forrás képes volt a

0: Illetően én azt gondolom, hogy se jogszabályvileg, se gazdaságilag nem látunk olyan tényezőt vagy olyan pozíciót, ami esetleg a cégnek az életét vagy kilátásait bármilyen módon hátráltatná, vagy negatív irányba változtatná. Azt hiszem, hogy egy új ére, egy új lendület a mi tevékenységeinkbe is megújulás és bővülést tud hozni. Az uniós forrásoktól függetlenül pedig azokat a fejlesztéseket, azokat a saját beruházásba történő kapacitásbővítéseket elvégezzük, és nem álltunk meg bele, amik a meglévő tevékenységeinkhez szükségesek.
1: A jelentős profitabilitás és az előrejelzett dinamikus növekedési pálya eddigi teljesülése ellenére a részvények árfolyama nem igazán tudott tartósan emelkedni az elmúlt években, és jelenleg is a historikus kereskedési sáv alsó tartományában van. Személy szerint szerinted milyen tényezők okozhatják ezt a visszafogott tőzsdei teljesítményt?
0: Figyeljük a részvénykönyvet, és nyomon követjük, hogy a kisbefektetőknek a száma és kedve az hogy alakul a cég befektetését illetően. Azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben a kisbefektetők száma meg sokszorozódott, jelentősen nőtt a kisbefektetői kedv. A türelmüket és a bizalmukat azt pedig ezúttal is köszönöm, mert azt hiszem, hogy aki tőzsdével foglalkozik, az látja, hogy ma ez a papír kötelesen mutatja a valós értékét. Van egy úgynevezett kiöntés vagy túlkínálás a részvényekbe, ami egy viszonylag kisebb likviditású papírt nyilván könnyen le tud bénítani, de ahogy a folyamatot látjuk, ez rövidön belül meg fog változni.
2: Árazás tekintve lényegében könyv szerinti érték közelében kereskednek a részvényekkel, az árfolyam nyereség PI mutató alapján pedig mindössze 4 évnyi profitra értékelik a befektetők a társaságot. Milyen lépéseket tervez a menedzsment, mellyel csökkenthető ez a hazai részvénypiacon is kirívónak tűnő alulértékeltség?
0: Igen, mi az alulértékelést kiemel, ugye a tavalyi év őszén, amikor a Ferplasztikot akviráltuk, akkor volt egy részvényértékelés a DLA részéről, ami már akkor a 25-ös év lezárását feltételezve olyan 13 forint környékén határozta meg a részvényértékét. Nyilván azóta ezt az évet le is zártuk, és azóta elindult a következő negyed év, ahol hozzuk a számunkat, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy a részvényérték az nem ott van, ahol jelen pillanatban a kereskedés zajlik. Eldöntötte a közgyűlés is a saját részvényvásárlását. Jelen pillanatban technikai okok miatt nem áll módunkba még ezt most végrehajtani, hiszen ránk is vonatkozik azok a tőzsdei szabályok, amik ezt korlátozzák, de mindenképpen a mi céljaink között és a mi eszköztárunkban azt aktivizálni szeretnénk, és ezt azt gondolom, hogy a közeljövőben nem sokára el tudjuk indítani a valós saját részvényvásárlási programunkat, illetve annak a folytatását, ami részben hozzá tud majd segíteni a papír likviditásához.
2: Tőzsdén kívüli egy OTC piacon történő saját részvény visszavásárlás volt az, amit bejelentettetek még ősszel, nem sokkal a Flair Plastik akvizíciót követően. Azóta viszont nem történt ilyen tranzakció. Miért gondoltátok azt, hogy piacon kívül érdemes megkezdeni ezt a saját részvény vásárlási, visszavásárlási folyamatot?
0: Az egy abszolút technikai jellegű első lépés volt. Valójában nyilván nem gondoltuk mi sem azt, hogy ez képes bármilyen módon helyettesíteni a tényleges tőzsdén történő vásárlást. Viszont utána egy olyan időszakban léptünk be, még egyszer mondom, hogy jogszabályi korlátok miatt nem volt módunkba végrehajtani, de nem sokára ezeket a típusú programokat tudjuk folytatni.
1: Lehet-e esetleg felvásárlási célpont a vállalat, és mekkora lehet a társaság stratégiai értéke egy megfelelő vevőnek?
0: Ennek a cégnek az identitását tekintve egy nagyon régmúltra visszanyúló családi vállalkozásból épült tőzsdei vállalat. Ebből fakadóan sem fekete-fehér, hogy a vállalatot értékesítem-e, vagy van-e ilyen szándék. Tehát nincs, de hát nyilván a piacon egyébként a vertikál azt gondolom, hogy egy érdekes vállalat lehet a tevékenységét tekintve. Egy olyan körkörös gazdálkodást végzünk, ami ma meggyőződésem, hogy Magyarországon nagyon kevesen, vagy talán rajtunk kívül senki nem képes arra, hogy a tényleges lakossági hulladéknak a körforgását végigvívve a saját erőforrásainkon egy alapanyagot állítunk elő belőle, amit aztán mondjuk egy multinacionális vállalatnak alkatrészként kész termékként beszállítunk. Azt hiszem, hogy ebben mindenképp az élen járunk. de technológiai cégként nem csak az élre szeretnénk járni a hazai piacon, hanem én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacra való kitekintésbe szeretnénk a céget valójában megmérhettetni, és annak a értéket

0: Ségén szeretnénk a top cégek közé tartozni.
1: Az a piac, amin jelen vagytok, több véleményformáló szerint is dinamikus változások előtt áll. Komoly munícióval rendelkező társaságok mozognak. Elég, hogyha csak a tőzsdei szereplők közül az Alteóra gondolunk. Személyesen te vagy a vertikál menedzsmentje, hogy látja ezt a piacot, mennyire várható egy további valóban dinamikus konszolidáció?
0: Azt látjuk, hogy az elmúlt két évben egy jelentős piaci átrendeződés zajlik. Folyamban van egy gazdasági centralizáció, amiben nyilván nem titkoltan a vertikál aktív részese kíván lenni. Mi abszolút koordinátorként kívánunk föllépni a hazai piacon. Az Alteóra kitekintve egy rendkívül impozáns és klassz vállalat. Vannak közös halmazaink, de mégis azt látom, hogy nem egy utat járunk. Döntő többségében ők energetika és hulladék, mi pedig gyártás és hulladék, és a hulladék területén sem azonos piacon mozgunk. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az Alteóval, még ha mind a ketten bővülünk is, el fogunk férni. Akár hazai, akár a nemzetközi piacon. De igen, tehát, hogy mi egyébként nagyon határozottan megyünk előre, akvizíciós célpontjaink vannak, mind belföldön, mind külföldön, és ezeket a folyamatokat, mint ahogy azt korábban is meghatároztuk, hogy a bővülésnek ez tud lenni az áloga, ma is így látjuk, hogy alapvetően az akvizíció vagyunk képesek végrehajtani azokat a számokat, amiket kiszűztük magunk elé.
2: Márciusban kötöttetek kijelölt tanácsadói feladatok ellátására egy megbízási szerződést a Concord MB Partners-szel. Mennyiben segíti ez az együttműködés a tőkepiaci stratégiátok megvalósítását?
0: Azért is döntöttünk úgy, hogy a Concorddal megyünk tovább, és kötünk egyfajta dílt vagy szövetséget, mert azt a komplexitást, amit a Concordban nyújt a piacon, abban ő egyedülálló, és azt gondolom, hogy a Concord képes ma a vertikál igényeit, étvágyát kiszolgálni az akvizíciókba, az információk tekintetében. A Concordnak a komplexitása piacon ilyen szempontból mindenképp egyedülálló, és ezért megköszönve a korábbi szolgáltatónak a rendkívül jó munkáját, a vágylászokkal dolgoztunk korábban, nagyon jól váltunk el, de hogy alapvetően az a dimenzióváltás, amire a vertikál készül, azt gondoljuk, hogy az a Concord MB Partners lesz a mi valódi kapcsolatunk és partnerünk.
1: Tervezi esetleg a társaság, hogy a likviditás javítását, illetve az alulértékeltséget szem előtt tartva elemzői lefedettséget próbál a vertikál befektetési sztória mögé tenni?
0: Mindenképp. Ahogy látszik, akár Concordával együttműködés is, hogy új érát nyitottunk, hiszen a kategóriaváltást megcélozva a standard kategóriába lépés az az eszköztárunkat fogja tudni bővíteni, és én azt gondolom, hogy ennek nyilván alapvető igénye lesz, vagy talán feltétele, hogy ezeket a szolgáltatásokat, vagy támogató rendszereket igénybe kell venni. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy az elemzői irányokba is fordulnunk kell, tehát készítjük ezt elő.
2: Közelmúltbeli bejelentésetek volt a Fehérvár Hotel Kft. 51%-os üzletrészének megszerzése. Itt a projekthez kapcsolódik egy 1,5 milliárd forintos támogatás. Ez milyen idővel realizálódhat, és hogyan kapcsolódik a társaság fő tevékenységéhez?
0: Nagyon érdekes és izgalmas projekt ez nekünk is, és hát erre úgy tekintünk, mint a vertikálnak egy kis égköve, amihez támogatáshoz is hozzá tudtunk jutni. Nyilván mi befektetőként, ingatlan fejlesztőként vagyunk jelen ebbe a hotel projektbe, ami alapvetően egyébként azért nem idegen a cégtől, mert minden infrastruktúránkat ingatlan fejlesztőként fejlesztettük le, akár egy hulladék lerakó is ingatlan fejlesztésnek minősül, hiszen történik egy pénzügyi befektetés, beruházás, amit megfelelő üzemeltetéssel van egy megtérülési kifutási ideje a beruházásnak. Tehát ahhoz, hogy magát a fejlesztést megcsináljuk, ehhez minden képességünk és készségünk megvan, egy plusz lábat jelent a vertikál csoportnak, és hát én bízok benne, hogy akár 2 vagy lehet, hogy 3 év múlva, de a következő közgyűlés azt mondjuk itt tarthatjuk.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióban, nyomon követjük akkor a továbbiakban is a társaság tőzsdei pályáját. Ferenc Kornél, a Vertikál Group NRT meghatározó tulajdonosa volt a vendégünk a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Ismerjük a gazdasági trendeket! 94.2 Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos vényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány, visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétai Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt 3 kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
5: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az iroda házakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
4: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Avenue du Gard.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
2: Az ingatlanpiaci tendenciákat járjuk körbe, méghozzá a legérdekesebb tényezőket mai műsorunkban. Itt van a stúdióban Uzsoki Máté, a Sandell Estate NRT operatív vezetője és GOPD-n keresztüli résztulajdonosa. Üdvözöllek, szervusz!
3: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
2: Kezdjük is akkor a mindenkit foglalkoztató kérdéssel. Látsz-e jelenleg piaci feszültséget az ingatlan piacon, fejlesztői oldalról? Mi jelenthet itt jelenleg problémát? A telek oldali korlát, az engedélyezés, a kivitelezői kapacitás, vagy pedig a vevői finanszírozhatóság?
3: Szerintem több szempont is van egyszerre. Ami jól látszik, hogy jelenleg a kivitelezői kapacitás az teljesen rendben van, tehát abból van szerintem bőségesen. Viszont a többi fontos faktorban azért van némi feszültség. Én tényleg azt látom, hogy az elérhető telkek száma is bizonyos fokig korlátozott, illetve nyilván olyan telkeket keres mindenki, ahol magas profitrátával, alacsony kockázattal tud fejleszteni. Ezen kívül minden fejlesztőnek nekünk is fontos az, hogy a belső kapacitásait megfelelően ossza be, és talán az egyik legfontosabb faktor az pedig az, hogy a vevők ebben az egész folyamatban mennyire aktívak. Azért jelenleg most érzékelhető az, hogy a vevői döntéshozatal az több időt vesz igénybe, tehát mindenki kicsit jobban végig gondolja, hogy mi az, ami meg szeretne vásárolni, mikor szeretne vásárolni, milyen költségkeretben gondolkodik, tehát alapvetően így a vevői oldalról a tranzakciók száma így csökken, és a döntési folyamat is hosszabb.
2: Ez olyan szempontból nem meglepő, hogy az árak jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban. Hol látjátok ma a megfizethetőségi plafont az új lakások piacán?
3: Szerintem, ami egészen egyértelműen látszik, az az, hogy ez a 1,5-2 millió forintos négyzetméter ár, ez az a határsáv, ami fölött már azért erősen érezhető az, hogy sokkal kisebb a kereslet, illetve abszolút értékben is lehet ezt a 100-110 milliós értéket belőni, ahol érezhetően kisebb a kereslet már. Szintén a kivárás is fontos. Gyakorlatilag itt a vevők azt mérlegelik, hogy vajon a piac milyen irányba fog tovább indulni. Mindenki azt szeretné, hogy jóvételt csináljon, és inkább egy fejlendülés előtt szeretne beszállni, mint sem mondjuk egy plafonon.
2: Tudjuk, hogy azért nem csak az általános gazdasági környezet, hanem azon belül is leginkább a hitelezési piac az, ami szorosan kapcsolódik a lakáspiaci, ingatlanpiaci kereslethez. Mennyiben változtatta meg a vevői mixet az, hogy 2025-ben újra érdemben élénkült a lakáshitelpiac? Itt főleg egyébként az év második fele volt lényegesen erősebb, hiszen többek között az otthon start is szeptembertől indult. Hogyan jelentkezik mindez a folyamatban lévő népszerű projektjeiteknél?
3: Az otthon start programmal kapcsolatban egy fontos részlet, hogy gyakorlatilag ami eddig látszik, az az, hogy a vásárlók, tehát az OSP-s vásárlóknak a túlnyomó többsége az használt lakásokat vásárolt. Ebből a keresletből azért a nagy része nem az új lakáspiacon csapódott le. Azt gondoljuk, hogy rövid távon amúgy javítja a hozzáférést az OSP program, és véletlenül középtávon meg valamennyire azért mégiscsak bele fognak ezek épülni az árba. Tehát egy ilyen klasszikus jelenséget láthatunk, hogy egy rugalmatlanabb kínálat mellett a támogatásnak egy része azért biztosan a növekedés fog eredményezni. A vevői mix tekintetében én azt tudnám elmondani, hogy nálunk az új Dunaparti Sandell Port projektnél a 11. kerületben ott inkább a befektetői cél a vásárlásoknak a fő motivációja. Ez részben annak is köszönhető, hogy ez egy korai fázisú projekt, tehát itt inkább ilyen befektetési indítatásból történnek a vásárlások. A többi projektnél pedig a 11. kerületben, az Erzsébet királyné úton, illetve a Paskáróz 2 projekten inkább saját célra vásárolnak az emberek. A projektekkel kapcsolatban szeretném megemlíteni, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mind a két projektünk, a Sandell Port és a Paskáróz 2 is díjat nyert idén. A Sandell Port az év tervezett lakóparkja 300 lakás felett, és a Paskáróz 2 pedig a Portfolio Property Awards-nál a 150 lakás alatti lakóprojekt díjat nyerte meg.
2: Amikor ma abban gondolkoztok, hogy indul egy új projekt, akkor milyen feltételeket mérlegeltek leginkább? Hogy néz ki például az előértékesítési küszöb, vagy az elvárt megtérülés, amivel számoltok, az hogyan áll össze?
3: tehát én azt gondolom, hogy nem most azért a projektindításnál a fő szempont az ugye elsősorban a lokáció, tehát hogy mégis hol van ez a telek, tehát nagyon-nagyon sok múlik utána az eladhatóság tekintetében arról, hogy milyen lokációban építünk, illetve amit nagyon erősen megnézzünk, az az, hogy az eladható négyzetméterre vetített telekvételár az mennyi, illetve nálunk az építésnél van ez a 100 lakás fölötti méret, amit szívesen építünk, nyilván a mérethatékonyság miatt, és akkor elsősorban ezeket vesszük figyelembe, úgymond a projekt kapcsán, és vannak olyan belső tényezők, belső kapacitások, illetve tervezés, ami inkább arról szól egy új projektindítással kapcsolatban, hogy mi most mennyire érezzük magunkat késznek arra, hogy mondjuk még egy projektet a nyakunkba vegyünk. Tehát szerintem ezek a fő döntési faktorok.
2: Ja, amivel kezdted, az a lokáció volt. Általában az ingatlan piacon azért mindig a lokáció az első. Itt most vannak olyan izgalmas célpontok, vagy nagyon népszerű felkapott helyek, amit egyébként a vásárlók, vagy potenciális vásárlók is keresnek?
3: Mi alapvetően ezeket a külvárosi lokációkat, kertvárosi lokációkat szeretjük. Ez azért jó kompromisszum, mert kellően közel van a városközponthoz, de közben nem is olyan zajos, illetve árban is ezek elérhetőek tudnak lenni. Tehát mi kifejezetten erre a kertvárosias lokációra lövünk. 11. kerület ilyen, a 11. kerület ilyen, a 13. kerület, és ez a kategória. Tehát minden projektet alapvetően egy előkalkuláció alapján értékelünk, és az alapján döntjük el, és nyilvánvalóan azokat a projekteket keressük, ahol maximális értéket tudunk teremteni. Igyekszünk minél alaposabban megcsinálni ezeket az előkalkulációkat, nyilván vannak olyan kockázatok, ami teljes mértékben azért nehéz előre meghatározni, tehát természetesen az előkalkulációt követ egy utókalkuláció is, így tudjuk levonni azokat a tanulságokat, ami alapján a következő tervezést tudjuk pontosabban csinálni.
2: Tőzsdei cégként nagyon transzparensen publikáljátok a különböző közzétételeiteket, és hát ráadásul egy közgyűlési időszak van, nemrég zártátok le a 2025-ös évet. Milyen tényszámokat tudott közzétenni a befektetők részére a Sandell?
3: Igen, a közgyűlésnek a kitűzött időpontja az április 30-a, és az előterjesztések elérhetőek a sandell.hu weboldalán is, illetve a BÉT felületén is. Ezekből az előterjesztésekből látható, hogy a vállalatcsoport konszolidált árbevétele az 16 milliárd forint, adózás utáni eredménye 3,5 milliárd forint, illetve szintén érdekes információ, hogy az osztalékjavaslat is benne van az előterjesztés csomagban. 3,2 milliárd forint van megnevezve, ez részvényenként 2250 forintot jelent így visszaosztva, és ez egy 91,5%-os kifizetése az eredménynek, tehát ezek olvashatók ki az osztalék csomagból, sok más egyéb részlet mellett. Az osztaléka kapcsolatban amúgy még egy érdekesség, hogy az osztalék fordulónapja májusban lesz.
2: Évről évre igyekeztek azért ezt a stabil osztalékkifizetést fenntartani. Min múlik az, hogy tulajdonképpen mennyi lesz ez az osztalék, illetve hogy magát a cashflow-t azt milyen irányokba struktúráljátok?
3: Nekünk, ami egy érdekes jellemző, mindenképpen egy olyan szempont, amit a beszámolóink átnézésekor érdemes figyelembe venni, az, hogy az ingatlan fejlesztés ugye alapvetően egy projekt szervezésű tevékenység, és nagyon sokat számít annak tekintetében, hogy mikor lesz eredményünk, mikor lesz számviteli szempontból jelentkező eredményünk, hogy egy adott projektet mikor adunk át. Tehát az mindenképpen azok az erősebb évek, amikor ténylegesen birtokbanás is van, tehát amikor befejezünk egy projektet. Nyilván ennek vannak a maga számviteli okai, természetesen a valóságban maga az értékteremtés az folyamatosan történik, tehát mi ugyanúgy dolgozunk akkor is, hogyha éppen alapozunk, vagy a szerkezetet építjük, és nem csak akkor, amikor birtokba adunk, de tény, hogy a számaink azok mindig a projekt lezárások környékén mutatják meg azt, hogy akkor mi az, amit ténylegesen létrehoztunk.
2: Hogyan tudjátok skálázni a tevékenységet a következő időszakban? Korábban beszéltünk már arról, hogy milyen jövőképetek van. Ez hogy néz ki most? Azért itt picit átalakult a piaci környezet. Az elmúlt években, ahogy beszéltük, nagyon jelentős ingatlan áremelkedés történt, több projektet futtattok jelenleg is. Mennyire tudjátok növelni ezeket a kapacitásokat? Mennyire fog tudni a következő években akár jelentősen bővülni a Sandell?
3: Hát alapvetően mi egy ilyen stratégiai terv szerint építkezünk és növekszünk. Azt kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy ne legyen egy túlzott növekedés, egy olyan típusú növekedés, ami már mondjuk új típusú kockázatokat hoz be a szervezet működésébe. Most egy 600 pluszos lakóingatlan projektet csinálunk a Dunaparton, és emellé ugye még több kisebb projekt is be van tervezve, tehát ezekkel is igazából arra várunk, hogy a körülmények megfelelőek legyenek, és akkor ezeket is fogjuk indítani. Tehát mi folyamatosan növekedésre tervezünk, de szeretnénk ezt úgy csinálni, hogy ez kellő stabilitással és jól kezelt kockázatokat tudjon megvalósulni, tehát semmiképp sem szeretnénk ezt olyan szintre tolni, hogy ez valami fajta működési kockázatot okozhasson.
2: Hogyha az idei évre fókuszálunk, akkor itt mi az alapeseti forgatókönyvetek a hazai új lakás piacon? Milyen tendenciák azok, amik most kirajzolódnak? Ugye itt részben már azért érintettünk tényezőket.
3: Most azért van egy nagyon erős kivárás a piacon, szerintem ez teljesen érthető is, tehát mindenki most azt várja, hogy milyen intézkedések lesznek, milyen új törvények vagy rendeletek fognak megjelenni. A webi oldalon is abszolút ez a lassú döntési ciklus látszik, tehát itt is egy ilyen alaposabb, jobban végig gondolt folyamat történik, és mi arra számítunk, hogy ez alapvetően át fog menni majd egy dinamikusabb keresletbe és egy aktívabb piaci működésbe a következő néhány hónapban.
2: Hogyha egy kicsit még előrébb tekintünk a következő évekre, tehát ez már egyfajta stratégiai időtáv, az azért nagyban meghatározhatja Magyarországon, hogyha valóban ez az eurokonvergencia, ennek a lépései azok teljesülnek majd. Itt milyen várakozásaitok vannak, ez hogyan érinthet benneteket? Egyáltalán a választási eredmény, az új intézkedések, azok hogyan hathatnak a Sanderre?
3: Én azt gondolom, hogy ahogy ezt ugye a konkrétumok mentén lehet majd igazán értékelni, de abszolút optimisták vagyunk. Tehát így a jövőbe tekintve biztos, hogy egy nagyon nagy változás lenne, hogyha az EU-s források újra megérkeznének a magyar gazdaságba. Hogyha ez tényleg meg tud történni, akkor ez a rengeteg forrás valószínűleg a teljes gazdaságot megemeli, és biztos vagyok benne, hogy ez az ingatlan piacra is nagyon jótékonyan tudna hatni. Ugyanígy, hogyha a magyar gazdaság újra el tud kezdeni növekedni, az hasonlóképpen az ingatlan piacot is fogja pörgetni. Egész biztosan nagyon pozitívan tudna hatni az ingatlan szektor az, hogyha a kamatszintek csökkennének. Ez egy olyan tényező, ami egyik oldalon az ingatlanfejlesztőnek is egy nagyon jelentős költségtétel, hogy a finanszírozását milyen kamatlábon kell megoldania, de ugyanígy a vevőnek is hasonlóan nagyon fontos. Ugye az látszik, hogy a bérbeadási hozamok azok mégis elértek egy plafont, és itt azért az egy lényeges szempont, hogyha valaki mondjuk úgy dönt, hogy inkább vásárolna, vagy vásárolna és befektetőként bérbeadna, akkor mi az a finanszírozás, amiből ő ezt a lakást meg tudja vásárolni. Tehát itt bármilyen kamatcsökkenés az nagyon pozitívan tudna hatni a teljes piacnak a működésére. Ezzel kapcsolatban mi is teljesen optimistán és reményekkel teli. Nézzük a következő időszakot.
2: Lehet-e még esetleg arra számítani, hogy ezek a fenntarthatósági vagy zöld szempontok még jobban felértékelődnek? Beszélgettünk már korábban is arról, hogy ez a tendencia évekkel ezelőtt elindult, és itt látszik minden tekintetben, árban is, minőségben is egy jelentős különbség, tehát a piac ezt alapvetően már kialakította, de vannak esetleg olyan szempontok ezen a téren, amik még népszerűbbé válhatnak?
3: Én azt gondolom, hogy ezek a szempontok amúgy velünk vannak, és tovább is nagyon fontosak lesznek. Az egy érdekesség, hogy a tőzsdés szereplőknél amúgy az ESG-nek az adminisztratív jelentősége amúgy csökkent, tehát ott a mindenféle riportálási követelmények azért egy kicsit fellazultak. Ettől függetlenül mi, mint Sander, továbbra is elkészítjük a saját ESG jelentésünket, és közzé is tesszük, és számunkra továbbra is nagyon, nagyon fontos az, hogy környezettudatosan és energiahatékonyan tudjunk működni, illetve hogy a lakásaink maximálisan energiahatékonyak legyenek. Én azt gondolom, hogy ez a vásárlóknak továbbra is egy fontos szempont, független attól, hogy most az ESG-szerű szabályozások hogyan változnak, vagy éppen pont mit írnak elő. Szerintem konkrétan a vásárlónak fontos az, hogy az a lakás, amit ő megvásárol, az ezekből az ESG szempontokban mennyire felel meg.
2: Stabilan haladtok tehát a növekedési stratégiátok megvalósításával. tőkepiaci oldalon ehhez milyen tervek kapcsolódnak? Tehát várható-e az, hogy esetleg kialakul egy elemzői lefedettség a Sandell körül, vagy esetleg van-e olyan tranzakciós terv, ami a részvényeknek a likviditását tudja javítani majd?
3: Amivel most készülünk, az az, hogy egy részvényszplitet szeretnénk végrehajtani, tehát alapvetően ez is az előterjesztések között megtalálható, gyakorlatilag minden részvényt 20 felé osztalánk, és ezáltal könnyebben elérhetővé válik maga a részvény is. Azt várjuk ettől, hogy a split az hozzájárul ahhoz, hogy a részvény kereskedése az aktívabb legyen.
2: Melyik azok a legfontosabb üzenetek, amelyeket megfogalmaznál a Sandell részvényesek irányába?
3: Azért érdemes részvénybe fektetni, mert alapvetően kisebb összeggel is be lehet szállni így gyakorlatilag ebbe az ingatlan piaci sztoriba. Hogyha valaki úgy dönt, hogy lakást vesz, lehet úgy is dönteni, de azért nyilvánvaló, hogy akkor ott akár finanszírozás együtt, de egy jelentősebb összeget azért le kell ahhoz tenni, hogy ez így meg tudjon valósulni, és azért az osztalékon keresztül ténylegesen lehet egy hozamhoz hozzájutni. Alapvetően a középtávú terveinket, hogyha nézzük, akkor további projekteket értékelünk, készítjük a különböző elemzéseket, amely alapján eldöntjük azt, hogy mi az, ami számunkra a legjobb befektetés, és ezek a projektek amúgy előkészület alatt vannak. Az tény, hogy ezeket akkor szoktuk közé tenni, amikor már úgymond minden részlet a helyére került, de ettől függetlenül mi folyamatosan dolgozunk azon, hogy újabb és újabb projektek jöjjenek be, amin a Sandell tud dolgozni, ezek ugyanúgy több száz lakásos projektek lesznek, és az a célunk vele, hogy a Sandell növekedését ezekkel az újabb projektekkel tovább támogassuk, és folyamatosan tudjunk profitot és értéket teremteni. A tőkepiacon szeretnénk a cégértékét, a kapitalizációját folyamatosan növelni, szeretnénk azt elérni, hogy a részvényeseink számossága tovább növekedjen, ezáltal egy stabil befektetői bázisa legyen a Sandell részvényeknek is.
2: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, figyelemmel kísérjük akkor továbbra is a Sandell tőkepiaci és ingatlan fejlesztői sztoriát. Uzsoki Máté, a Sandell Estate NRT operatív vezetője és GOPD-n keresztüli résztulajdonosa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
3: Köszönöm szépen!
2: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
1: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! 10 éve nyitották meg a gyulai almási kastélyt a látogatók előtt. Az elmúlt évtized tapasztalatairól és általában a kastély üzemeltetésről rendeztek konferenciát. Itt beszélgettünk Nagy Gergellyel, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével.
2: Ez nagyon jó példa arra, hogy van egy helyi akarat, van egy helyi lehetőség, ez a kastély. A helyi akarat pedig a gyulaiaknak a összefogása, hogy itt valami történjen, és külső segítséget is kaptak. Itt most anyagi, szellemi segítség is volt, de az mutatja, hogy egy hatalmas, széleskörű összefogás kell ahhoz, hogy egy műemlék az értékén tudjon megújulni.
1: Ezután a hajógyári szigetről és az egyik legértékesebb, még föld alatt lévő római kori régészeti emlékről, a helytartói palotáról hallhatnak.
3: A hajógyári szigeten még a 19. században is több méter magasan álltak a falak, bizonyos részeken nem az egész palota látszott ki, és ez pont ennek az egyes számú épületnek a fürdőtraktusa volt az, ami a leginkább látható volt folyamatosan. Az 1840-es évektől kezdve voltak, nevezzük ásatásnak, inkább turkálások voltak eleinte, aztán fokozatosan egyre komolyabb beavatkozásokká váltak, de az, hogy itt valójában egy helytartói palotáról van szó, és nem egy hatalmas fürdőkomplexumról, az csak az 1940-es években vált nyilvánvalóvá Szilágyi János ásatásainak köszönhetően.
1: Végül Szegeden járunk, ahol ismét nagy sírszámú avar temető került elő. Lassan újra lehet írni az avarkor történetét. Megtudjuk.
4: Az még elgondolkodtató, hogy egy kis terület, egy ilyen mikrorégión belül ilyen jellegű úgymond népesség, tömörülés gyakorlatilag, amire utalnak ezek a rengeteg új lelőhely temető. Elgondolkodtató az, hogy esetleg valami hatalmi központ, vagy valamiféle népesség koncentráció lehetett az adott térségben.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Gyulán Nagy Gergellyel, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottságot tiszteletbeli elnökével beszélgettem. Itt ülünk Gyulán az almási kastélynak a kertjében. Pillanatnyilag is tart az épületben egy konferencia, amelyet a kastély megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendeztek. Ha jól vettem észre, az IKOMOSZ meglehetősen szereti ezt az épületet.
2: A IKOMOSZ minden műemléket meglehetősen szeret. Ide úgy kerültünk erre a konferenciára, hogy meghívást kapott a IKOMOSZ. Azért, mert ez az almási kastély IKOMOSZ díjban is részesült, amikor a helyreállítása elkészült, és rá 6 évvel pedig példamutató műemlékgondozási díjat is kapott. 2 ilyen helyszín van, összesen is már több mint 10 éve ítéljük oda az IKOMOSZ díjakat a legkiválóbb műemlék helyreállításoknak, de igazán ezek az értékek akkor tudnak fennmaradni, hogyha a gondozásról, fenntartásról is gondoskodni tudnak, illetve ha olyan programmal, funkcióval töltik meg, ami hirdetni tudja annak a helynek az értékét, és a műemlék a kulturális értékét is közvetíteni tudja a helyiek számára, meg kifelé egy nagyobb közösség számára is.
1: Önnek miért tetszik ez az almási kastély?
2: Egyrészt egy mintaszerű helyreállítás történt, ahol az eredeti tereket nagyszerű igényességgel tudták helyreállítani, és nagyon-nagyon sok olyan apró kiegészítés volt szükséges az új funkció miatt, meg a új régészeti ismeretek vagy feltárások miatt, amik a épület felújítása közben került előtérbe, amik a kortárs építészetnek is egy ilyen kiváló példája. Földes László volt ennek a vezető építészének a helyre, és egy ilyen nagyszerű harmónia alakult ki a régi új között, úgyhogy a eredeti érték a kastélynak a teljes együttese maradt előtérbe, és minden értékén a helyén van az épületben. És ami még itt példaértékű, hogy itt ez az egész környezet úgy újult meg, hogy a városnak is egy szerves részévé vált a kastély környezete, ami eredetileg egy kastélypark kellett, hogy legyen, és itt összefolyt a városi park a város fejlődése miatt a kastélynak a környezetével, és egy nagyon szép együttélést mutat, egy történelmi együttes a megújuló városi környezettel együtt.
1: Több mint 10 évvel ezelőtt, még a megnyitás előtt jártam itt a kastélyban, és ugye akkor a legnagyobb probléma az volt, hogy tulajdonképpen a kastély eredeti berendezési tárgyaiból szinte semmi nem maradt meg, de hát ugye magának a kiállításnak úgy tűnik, hogy nagyon jót tett ez a tárgy nélküliség. Tehát muszáj volt, hogy működjön a berendezőknek, illetve a kiállításrendezőknek a fantáziája.
2: Most hallottunk egy nagyon jó előadást arról, hogy hogy építették fel a kiállítást, és azt is láttuk, hogy a kiállítás szervezés is egy milyen összetett feladat, hogy lehet tartalommal megtölteni az épületet, és hogy lehet a korabeli kastély működtetéshez szükséges különböző rangú társadalmi rétegek életét párhuzamosan bemutatni, amihez járult egy teljesen új, az új muzeológiai követelményeknek megfelelő kiállítás, program, egy fényrendszer, ami hangsúlyokat tudott a tárgyak mellett elhelyezni, és egész más kapcsolat kell, hogy kialakuljon egy mai múzeumban a tárgy és a szemlélő között, azért, mert a múzeumi kiállításokkal kapcsolatos elvárások is teljesen megváltoztak a elmúlt évek folyamán, mint ahogy az életünk is alapvetően átalakult az információfogadás, a informatikának a hatására, hogy egész más jeleket érzékelünk, egész más lett a világról alkotott kép, és a befogadó készségünk is teljesen megváltozott. A lexikális tudással szemben a érzelmek, a érzéki kapcsolatok felerősödtek, és emellett emögött pont az a nehéz, vagy az a nagy felelősség, hogy nem szabad átírni az eredeti tartalmat, hanem egy új módszerrel kell közvetíteni az eredeti hiteles mondandóját a kiállításnak.
1: Ugyanakkor a világgal szembeni elvárásaink is megváltoztak, hiszen teljesen más már a valóságérzékelésünk. Gondoljunk csak a mesterséges intelligenciára, a mesterséges intelligencia által alkotott képekre, vagy videókra. Hát gyakorlatilag olyan dolgokat várnak el az emberek egy helyszíntől, meg tulajdonképpen a létező, valóban létező környezetüktől, amik irreálisak nagyon gyakran.
2: Ez egy óriási felelőssége a műemlékvédelemnek, mert kicsit a mesterséges intelligencia párhuzamba állítható a rekonstrukciókkal, amik egyre népszerűbbek Európában. Mindenki szeretné látni azt, amit már nem látható, és analógiák alapján próbál egy elképzelt világot fölépíteni, és lehet, hogy valamilyen gondolatmenet mentén az igaz is meg valószínűsíthető, hogy valami olyan legyen, de pont az átlag fog kialakulni, és az átlag lesz szúr rá az egyedin. Ha egy helynek a műemléki értékében gondolkozunk, annak pont az a különössége, hogy a helyi, akár provinciális, akár egy ilyen extra egyedi eleme van egy épületnek, azt teszi egyedivé, és azon keresztül lehet megérteni annak a kisugárzásait, vagy a kapcsolatait, kulturális kapcsolatait, gazdasági, kereskedelmi kapcsolatait egy helynek, és mindennek van valami oka, hogyha ezt egy átlag tökéletes mázzal helyettesítjük, akkor pont az egyedisége veszik el a helynek, és a műemlékvédelemnek pont az a feladata, hogy anyagában az eredetiséget tudja őrizni, mert a történeti épület az egyetlen a összes történelmi dokumentum között, ami adott helyhez köthető, pontosan bármit rá lehet írni egy oklevélre, az bárhova el lehet vinni, bárhogy lehet hamisítani egy oklevelet, azok is nagyon sok információt hordoznak, de azt nem lehet megmondani, hogy az valóban ahhoz az egyetlen egy helyhez köt, csak valószínűsíthető, abban is lehet, mindenben lehet manipuláció. Ha egy épület bizonyíthatóan eredeti anyagában egy adott helyhez kötötte megmarad, az egyértelmű bizonyítéka a saját korának, anyaga az meg azért fontos, mert az hordozza azt a bizonyítékot és azt a technikát, amit az ott élő emberek vagy az ott élő közösség építők akkor képviseltek, amikor az létrejött. Annak az átalakulásai, vagy annak az újabb rétegei, azok pedig azt a történetiséget közvetítik, ami ahhoz a helyhez valóban köthető. Ezt nem tudjuk ma vasbetonból megépíteni, mert ez már elveszti ezt a történeti dokumentum értékét.
1: Ezt a konferenciát az elmúlt 10 évnek a tapasztalatai alapján rendezték, de 10 éve nyílt meg itt az Almási Kastély Gyulán. Mennyire nehéz ma Magyarországon egy műemléképületet működtetni, meg egy műemléképületet úgy megőrizni, hogy az valóban bemutassa a saját történetét és a saját múltját?
2: Ez nagyon jó példa arra, hogy van egy helyi akarat, van egy helyi lehetőség, ez a kastély. A helyi akarat pedig a gyulaiaknak a összefogása, hogy itt valami történjen, és külső segítséget is kaptak. Itt most anyagi, szellemi segítség is volt, de az mutatja, hogy egy hatalmas, széleskörű összefogás kell ahhoz, hogy egy műemlék az értékén tudjon megújulni. Ez nyilván léptékében egy meghatározó épület a város szempontjából is, tehát ez egyértelmű, hogy itt meg lehetett találni a közös érdeket, de az a fajta megújulás, ami itt megvalósult, az valóban egy sok-sok szakterület szakszerű összehangolt munkája, és ami egy műemlék esetében nagyon fontos, egy nagyon jól felépített program valósult meg. Tehát egy nagyon alapos kutatás előzte meg a majdnem rom állapotban lévő épületnek a megújulását, amikor megismerték, és a megismerés teljes körűvé vált, ami nem igaz, mert sose lehet teljesen megismerni valamit, akkor készültek azok a programok, amik bekerültek az épületbe, és az az építészeti program, ami az eredeti tereknek, meg az eredeti térsoroknak a helyreállítására törekedett, úgy, hogy az a mai funkciónak is megfelelően tudjon szolgálni, a mai igényeket is tudja szolgálni, ami meghatározó egy ilyen esetben, mert nyilván, hogyha a ma embere nem tud valamilyen módon kapcsolatba kerülni, vagy megfelelő funkcióval közelíteni egy épülethez, akkor a műemlék helyreállításnak nem volt semmi értelme, mert újra olyan sorsa jut, mint a megújulás előtt, és ez az előfeltétele annak, hogy legyen egy olyan üzemeltetése is a kastélynak, vagy minden műemléknek, ami a folyamatos gondozást is biztosítja. Ez egyrészt a állagvédelemre is vonatkozik, meg a szellemi szinten tartásra is vonatkozik.
5: Mert hogy azért érdemes elválasztani egymástól egy kastélynak a megújítását, vagy egy műemléknek a megújítását, illetve annak a műemléknek a fenntartását. A kettő korán sem biztos, csak ideális esetben szokott találkozni.
2: Ez pont ezért nagyon kedves helyszín az IKOMOS számára, mert itt valóban egy olyan felújítás készült, ami példaértékű, szakmailag is elismert helyreállítás, és megvolt ennek az épületnek az a kezelő csapata, vezetője, Fekete Dombi Ildikó, olyan figyelemmel kíséri a épület együttesnek az életét, hogy ez meglátszik az épületen a mai napig. Nem véletlen, hogy a példaadó műemlékgondozási díj méltán került ide Gyulára. Nagyon szeretnénk, ha minél több olyan helyszín lenne, hogy a helyreállítás után, vagy a mintaszerű helyreállítás után olyan kezekbe kerülne a helyszín, hogy hosszú távon lenne biztosított annak az értéknek a fenntartása és bemutatása, amire a helyreállítás folyt.
5: A gyulai kastélyról Nagy Gergellyel, az IKOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével beszélgettem. Hamarosan a hajógyári szigettel és a római helytartói palotával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Budapest egyik legfontosabb, teljesen még fel nem tárt római kori emléke a helytartói palota a hajógyári szigeten. Budai Balogh Tibor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum a munkatársával beszélgettem. A területét tekintve a mostani sziget mennyire egyezik meg az 1800 évvel ezelőttivel?
2: Hát nem sok mindenben, ugye a római korban a hajógyári sziget az egy nagy szigetből és egy kis szigetből állt, valamint több ilyen kis szakadozott szigetkéből, úgyhogy a római kor szempontjából a kis sziget volt az érdekesebb. A kis szigeten építették meg az alsó pannóniai helytartóknak a palotáját. A nagy sziget ilyen szempontból már kevésbé izgalmas, nagyon sokat vártunk annak kutatásától, de ott védelmi vonalakat és egyebeket nem talált az eddigi szondázás.
1: A kis sziget az, amire jelenleg is egy híd viszát?
2: Így van, a kis sziget a jelenleg is hídon keresztül tudunk átjutni, a régi hajógyár épületei között, hogyha bolyongunk, és észak felé fordulunk, akkor egy nagy csarnokon túl elhelyezkedik egy egykori golfpálya, egy füves terület. Ez alatt van az egyetlen épület, amit a hajógyári szigeten álló helytartói palotából sikerült feltárni.
1: De a többének a maradványai is ott vannak a föld alatt.
2: Így igaz, maga a helytartói palota komplexum kb. 8-10 hektár területre rúgott. Ez azt jelenti, hogy nagyjából kitöltötte kelet-nyugati irányban a sziget teljes szélességét, észak-déli irányban pedig a használható részeket, tehát nagyon mélyen feküdtek a déli részek, meg ahol kicsit szakadozottabb is volt már a terep felszín, oda nem terjedt ki. Ez a tulajdonképpen a jelenlegi hittól kicsit északabbra zár.

0: alakult a déli fala, a déli kerítőfala a helytartói palotának.
1: Milyen mélységben vannak pillanatnyilag ennek a palotának a romjai?
0: Jó 2 méter mélyen húzódik, vastag hajógyári feltöltés található rajta. Ez annyiból azért megnyugtató, hogy folyamatban van a régi hajógyári épületnek a rekonstrukciója, jelenleg a 122-es csarnokot készülnek visszaállítani a 19. századi állapotába. Ilyenkor alapmegerősítések, egyebek történnek. Ilyen szempontból van egy 2 méteres pufferzóna, amin belül nem kell számítanunk a helytartói palota további károsítására.
1: Amikor ezt a helytartói palotát építették, akkor hogyan közelítették meg ezt a szigetet? Egyáltalán ugyanekkora volt a távolság a parttól, ugye pillanatnyilag hát tulajdonképpen kővel át lehet dobni egyik oldalról a másikra.
0: Igen, nem nagy, a kis Duna ág az valóban így van, szinte át lehet dobni rajta egy követ. A római korban még szűkebb volt ez a kis Duna ágacska. Az 1830-as években, amikor Széchenyék elkezdték a hajógyár kiépítését, Angliából hozatott egy kotrógépet, ez volt a híres nevezetes Vidra, Clark Ádám volt a kezelő, aztán később a Lánchíd építője híresült el. Ekkor nem csak a medret kotorták, nem csak az aját kotorták, hanem a szélét is, tehát valójában körbe kotorták a kis szigetet, és egy jó pár méterrel szűkebb most jelenleg a szigetnek a szélessége, de ez szerencsére magát a helytartói palotát nem befolyásolta, tehát a nyugati zárófal az bent található tovább is a sziget belsejébe, úgyhogy amit lecsippentettek róla, az a keleti kikötő rész, illetve hát a nyugati részen pedig a partvonal.
1: És hát gondolom, hogy ha volt valamiféle híd, átvezető híd, akkor az is eltűnt ezekben a munkálatokban, annak a maradványai.
0: Hát sajnos igen, ugye hídfőállásokat azért találtunk, tehát a Sziget Fesztivál felőli híd közelében Zsidő Paula talált még a múlt század végén egy hídfőállást, ami alapján azt gondoljuk, hogy azért volt egy északi kijárata is a kis szigetnek, illetve hát volt nyilvánvalóan kellett lenni egy átjárónak a Legió tábor felé, a másik hídnál, a H-hídnál, hát de ez nehéz, ugye nehéz úgy, hogy a partszakaszokat végig borotválták, ezeket nehéz régészet most már kimutatni.
1: Hogyan működött egyébként egy ilyen helytartói palota? Például Hadrianus folyamatosan itt tartózkodott?
0: Hát, hogy Hadrianus hol lakott egészen pontosan, azt nem tudjuk, hogy a legkorábbi periódusa ennek a palota komplexumnak az valóban második század elejé, nagyon kevés maradt fönn az első periódusból, nem ad ki teljes alaprajzot, nagyon nehéz következtetéseket levonni. Lehet, hogy már az első palota periódus valóban, és akkor ott lakott Hadrianus is akár, de elképzelhető, hogy maga a palota az csak a 119 körüli években kezdett el kiépülni, és onnantól kezdve, de a kérdésre válaszolva, igen, tehát a helytartóz folyamatosan ott tartózkodott. 2-3 évre kapott megbízatást, és hát ő, mint a tartomány igazgatás feje, a jogszolgáltatás feje és a tartományi hadsereg parancsnoka, neki kutya kötelessége volt a tartományban tartózkodni.
1: És gondolom, hogy katonailag pedig védték ezt a szigetet, hiszen ugye ez tulajdonképpen közelebb volt a barbár vonalakhoz, mint maga a légiótábor.
0: Igen. Ugye korábban elhangzottak ilyen vélemények, hogy miért is a kis szigetre tették a helytartói palotát, és akkor mondtak ilyeneket, hogy mert nagyon szép a környezet, meg erődemonstráció a túlparti barbárokkal szemben, hogy lássák, hogy nem fél a helytartó, a Legió tábor előtt helyezkedik el, de az igazság az, hogy nem volt kiszolgáltatott pozícióban a helytartói palota. Egyrészt a rómaiak úgy gondolták, hogy egy folyami határ az azt jelenti, hogy mind a két partja a miénk. Tehát védjük a Duna balpartot is, vagy legalábbis hírközlő állomásokat elhelyezünk a balparton, és figyeljük a mozgásokat. Egyébként a Barbarikumba befelé is, mélységbe is elhelyeztek őrtornyokat, tehát folyamatosan figyelték a szövetségesek, akik általában szövetségesek voltak, de néha megvadultak, és akkor ellenségé váltak. Folyamatosan figyelték a mozgásokat a túlparton is. Volt Dunai flotta, erődítve volt maga a helytartói palota is, és mögötte pedig ott volt egyrészt a Duna jobbparti erődláncolat, a legerősebb láncszemmel az Aquincumi legiótáborral, amelyet ráadásul még egy diagonális út is összekötött a Brigiczói legiótáborral, tehát azért egy pár 10 000 embert össze lehetett rántani villámgyorsan, ha nagyon nagy volt a vész.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a hajógyári szigeten lévő helytartói palota történetéről.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hit me horn.

Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszak, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a hajógyári szigeten lévő helytartói palota történetéről. A beszélgető társam továbbra is Budai Balogh Tibor, a BTM Akvinkumi Múzeum a régésze. Elbukott, tényleg nagyon-nagyon nagy lett a vész, és elbukott a római birodalom, megszűnt a római közigazgatás itt Pannóniában. Mi lett a palotának a sorsa az elkövetkező századokban? Használták még?
2: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy egészen pontosan mi történt a palotával. Bezárása biztos, hogy korábban megtörtént, mint hogy a római uralom összeomlott volna Pannónia inferiorban, tehát Valéria tartományban akkor már. Valamikor a harmadik század utolsó harmadában úgy kalkuláljuk, akkor kiürítették és tervszerűen be is zárták. Hogy mi ennek az oka, erre is különböző vélemények hangzottak el a korábbi kutatásban. Van, aki abban látja ennek az okát, hogy a Duna vízszint vészesen megemelkedett volna. Az tény, hogy a helytartói palota fölött valóban van egy elöntési réteg, de ezt a geológusok sem tudják megállapítani, hogy római kori-e vagy későbbi. Valószínűleg egyébként későbbi, hiszen a palota bezárását követően van még egy palota használati periódus, ez már nem klasszikus építési periódus, valakik beköltöznek, illegális lakásfoglalók, vagy palotafoglalók ebben az esetben, elválasztó falakat építgetnek, és valamit ott csinálnak bent, köveket törnek össze, kupacba gyűjtik, valószínűleg mészégetésre használták. Csak a mészégető kemencéket még nem találtuk meg, illetve vagy ez a csoport, vagy egy másik csoport, szinte a 4. században még temetkezik a szigeten. Tehát, hogyha nagyon elöntés közeli állapotban lett volna, nyilván ezt nem csinálták volna. Ugye ezt a variációt azért nagyjából elvetettük. Ugye mások azt mondják, hogy a katonai helyzet rosszabbra fordult. 260-ban volt egy nagy kvátszarmata betörés, ami valóban egy komoly cezúrát húzott Pannonia Inferior történetében. Ugye ekkor néptedik el Brigéció polgárvárosa, jó eséllyel az Aquincumi polgárváros elnéptedés, és ekkor kezdődik, elpusztulnak katonai táborok, soha nem épülnek újjá, például Albertfal vagy nálunk Budapesten, de a Gorziumban a szentély körzet pusztul el ugyanekkor, és csak a 4. században egy késő római vagy belső erőd épül a helyén. A maga a legiótábor Aquincumban a Termae Major rész nagyon súlyos sérüléseket szenved, és csak 268-ban adják vissza használatra a legiónak, és 271-ben jön még egy betörés, egy vandál betörés, tehát ilyen értelemben valóban egy eléggé kiszolgáltatott pozícióba kerül a Aquincum, legalábbis úgy tűnik ezekben az évtizedekben. Ezzel együtt, amit elmondtunk itt a palota védelméről, ez fennáll, tehát hatalmas arcvesztés lett volna a birodalomnak, hogyha azt mondják, hogy az Aquincumi helytartó fél, és ki kell vonni a helytartói palotából. Többek között én is azt vallom, hogy a fő oka az lehetett a palota bezárásának, hogy megváltozott a 3. század végén a birodalom közigazgatása. Diocletianus császár 293-294-ben megváltoztatta a tartományok határait, megduplázta a tartományok számát, és ugyanakkor szétválasztotta a helytartói szerepkört is. Ahogy említettem, a régi helytartók a tartományigazgatásért, a jogszolgáltatásért és a katonaságért is feleltek. Innentől kezdve lett egy civil helytartó, és lett egy katonai ügyekért felelős katonai parancsnok, és innentől kezdve, hogy a katonai parancsnoknak itt kellett maradnia, a helytartóra valójában nem volt szükség, nem kellett itt laknia a határszín, ami eléggé veszélyes volt valóban. Őket valóban beköltöztették Valéria tartománynak a belsejébe. Leginkább arra gondolunk, hogy Szoppiánél lehetett ez a tartomány igazgatási központ innentől kezdve. A katonai parancsnok meg nem volt szüksége egy 8-10 hektáros palota komplexumra, ő beköltözött a katonasághoz, és onnan személyesen irányította a határvédelmet.
1: Meddig állhattak a felszínen a palotának a falai?
2: Ó, nagyon-nagyon sokáig. Tehát az, hogy a középkorban itt még sétálgattak az itáliai humanisták, ugye meg inkább a reneszánsz kor, Mátyás udvarába átmentileg érkező vagy tartósan megtelepedő humanisták sétálgattak, látták a polgárvárosnak is a falait, a katonavárosnak is a nagyobb része az látható volt, a Tétényi síkságon is láthatták Campónát. A hajógyári szigeten még a 19. században is több méter magasan álltak a falak, bizonyos részeken nem az egész palota látszott ki, és ez pont ennek az egyes számú épületnek a fürdőtraktusa volt az, ami a leginkább látható volt folyamatosan, és emiatt azt gondolták, hogy valójában egy hatalmas fürdőkomplexum van a területen. Az 1840-es évektől kezdve voltak, nevezzük ásatásnak, inkább turkálások voltak eleinte, aztán fokozatosan egyre komolyabb beavatkozásokká váltak, de az, hogy itt valójában egy helytartói palotáról van szó, és nem egy hatalmas fürdőkomplexumról, az csak az 1940-es években vált nyilvánvalóvá Szilágyi János ásatásainak köszönhetően.
1: Viszont köszönhetően annak, hogy ugye a 19. században már voltak, ahogy ön mondta, turkálások ott a szigeten. hiszen még egy kiállítóhely is volt. Tehát, hogyha valaki mondjuk 150 évvel ezelőtt ment ki a hajógyári szigetre, akkor legalább a saját szemével láthatta ezeket az épületmaradványokat, amiket most egy golfpálya rejt.
2: Így igaz. Ha ma átsétálunk a kis szigetre, semmit nem látunk a hajógyári szigeten a romokból. Ahogy említettem, a golf, az a bizonyos golfpálya, mert nem is hasonlít golfpályára egyébként, egy nagy füves plac. Arra azért jó volt, hogy pár évvel ezelőtt az osztrák kollégákkal, az Osztrák Régészeti Intézet kollégáival egy kicsit georadarozzunk a területen. Nincs teljesen föltárva még az egyes épület sem, tehát most várjuk az osztrák kollégáktól, hogy feldolgozzák a mérési eredményeket. Azt mondták, hogy nagyon bíztatóak egyébként. Tehát aggódtunk kicsit a törmelékes feltöltésért, hogy át tud-e menni rajta majd a jel. Azt mondták, hogy át tudott menni, és elég izgalmas rajzolatok vannak. Hát várjuk, és hamarosan akkor közzé is tesszük, amint megkapjuk az eredményeket, hogy mennyivel tudunk most többet, mint a múlt század 50-es éveiben, amikor hát a nagyobb feltárások zajlottak.
1: Gondolom, hogy meglehetősen nagy költségen fel is lehetne tárni az egészet, hogyha feltárnák, akkor nagyjából milyen rommezőt képzeljünk el, mint itt van Aquincumban, vagy ennél jelentősebb falak?
2: Méretileg hasonló lenne egyébként, mint Aquincum, hiszen a mi romkertünk az kb. 10 hektáros, nagyjából ennyire satszoljuk a helytartói palotának a kiterjedését is, de teljes egészében föltárni nem lehetséges, hiszen a déli részén műemléképületek vannak, ipari műemlékek, amire ugyanúgy vigyázunk, mint a régészeti örökségre. Az északi részét tudnánk újra föltárni, az teljesen fedetlen, tehát ahol az ásatások eddig is zajlottak. Újra föl lehetne tárni, megnézni azokat a részeket is, amelyeket annak idején nem sikerült, megnézni a radarozás eredményeként, hogy milyen izgalmas egyéb lehetőségek vannak. Ugye észak felé nagyon izgalmas lenne megnézni a kis sziget és a nagy sziget összekötését, hiszen ott gyakorlatilag a palotáról kaparták le a kő és földanyagot. Tele van lelette az egészen biztos, bármi előkerült onnan is, tehát jó lenne tudnunk pontosan tisztázni az északi partszakaszt is, ami egyelőre még adóssága a kutatásnak.
1: Benne van egyébként a köztudatban az, hogy mennyire értékes régészeti szempontból a hajógyári sziget? Vagy inkább elsősorban mondjuk a külföldi kollégák tudnak róla?
2: A külföldi kollégák mindenféleképpen ismerik, és hát örömmel jelenthetem, hogy a harmadik keleti lakosok is nagyon tudatosak és nagyon jó lokálpatrióták, foggal körömmel védik ők is az örökséget. Itt mindenféleképpen tudják az emberek. Aggódtak is, amikor korábban 2000-es évek elején mindenféle beruházások ötlete fölmerült, hogy itt kaszinóváros csinálnak ezt, azt, amazt. Aggódtak ők is a palota sorsát. Egyébként nem forgott veszélyben, tehát fölmerült a 2000-es évek közepén valamikor, hogy esetleg kormányzati pénzből fölnyitnánk újra az egyes számú épületet, amit maga a rezidencia, a helytartó rezidenciának tartunk, vagy gondolunk legalábbis egyelőre. Adtunk annak egy kb. 1 milliárdos ajánlatot erre, ez nem számított soknak akkor se, és hát ma is nagyjából ennyiből meg lehetne csinálni magát a feltárást, hát a műemléki helyreállítás az pedig egy más kérdés, az nagyjából ugyanennyibe kerülne egyébként.
1: Meg hát ugye nem lehet tudni, hogy milyen leletanyag kerül elő, tehát hogy a leletanyagnak a konzerválása az például mennyibe kerülne.
2: Természetesen persze ez mindig egy szempont. Mondtam, hogy a palotát azt tudatosan ürítették ki a harmadik század vége felé, ki is pucolták, tehát minden, ami kellett neki, azt elvitték. Tehát leletanyag az viszonylag kevés volt benne, ami persze nekünk sok minden más is leletanyagnak számít, tehát az építési anyag is nagyon fontos információkkal szolgálja, tehát alapvetően ugye ebből próbáltuk a periodizációt is fölállítani. Bélyeges téglákból, csapatnevekből nagyon jól lehetett szűkíteni az egyes építési periódusoknak a korát, hát biztos, hogy maradt még. Tehát azért szobrok kerültek elő a Szilágyi János féle ásatáson is, freskók, mozaikpadlók, tehát azért biztos, hogy nagy költséggel járó leletfelszedésre így is számítani kell, tehát egy leomlott freskóomladékot összegyűjteni, és újra összeakni, tehát egy komoly költség vonzattal jár.
1: Van egyébként olyan terv, hogy a közeljövőben bármikor is folytatnának régészeti feltárást, tervásatást a hajógyári szigeten, a római romoknál?
2: Tervásatás semmiféleképpen, legalábbis még nem tudunk róla. Akkor, amikor ez a század elejé lelkesedés kihúnyt, azóta nem kerestek meg minket semmilyen ilyen tervvel. Kisebb munkáink lesznek majd a hajógyári szigettel szemben, a régi óbudai szerzgyár területén épül most egy lakópark, és onnan át kell vezetni majd egy gyalogos hidat, úgyhogy a hídfőnek a helyét majd ki kell lásnunk, hát ez a palota környék lesz, az egyes számú épületnek a környékén fog letalpolni a híd, azt valamikor a jövő év folyamán tervezzük megásni, majd ez egy kisebb szelvény lesz, tehát nem mérhető a Szilágyi János féle volumenhez.
1: Mondta azt, hogy a kerületi lakosok érdeklődnek a palota iránt, meg tudnak a hajógyári szigetnek a jelentőségéről. Ugye éppen a napokban lesz majd egy előadása önnek az Óbudai Múzeumban.
2: Így igaz, hogy az Óbudai Múzeumnak van egy új időszaki kiállítása, egy hajógyár anatómiája, ez a címe, és ehhez az időszaki kiállításhoz hozzárendeltek egy előadássorozatot, hajógyári horizontok címen. Ennek a hetedik előadását fogom én tartani majd március 26-án az Esernyős kávézónak a kamaratermében. Olyan az érdeklődés, hogy már az összes jegy el is kelt, már pócikek is elkeltek, és hát úgy látszik, hogy akkor, ahogy említettük is, a helyi lakosság az vevő az új információkra.
1: Budai Balog Tibor régésszel, a BTM Aquincumi Múzeum a munkatársával a hajógyári szigeten lévő helytartói palota történetéről beszélgettem. Hamarosan Szegeden folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Nagy sírszámú avartemetőt tártak és tárnak fel Szegeden a Móra Ferenc Múzeum munkatársai. Varga Sándor ásatásvezető régésszel beszélgettem.
2: Itt állunk a Móra Ferenc Múzeum külső raktárbázisában, egyik régészeti irodában. Itt látható, hogy most elég sok embercsont, illetve állatcsont található. Kicsit nehézkes a közlekedés a szoba területén.
1: Azért az ajtótól átvágtuk magunkat ide az ablakig. Ahogy számolom, 16 darab hatalmas műanyag láda van, és hát szinte teljesen teli vannak embercsontokkal, mégpedig nagyon jó megtartású embercsontokkal.
2: Igen, ez a legfrissebb ásatásnak a leletanyaga. Ez gyakorlatilag múlt hét pénteken záródott le egy olyan fázisa az ásatásnak, amely még február elején kezdődött. Ez az ásatás, ez a BYD autógyárhoz kapcsolódó útfejlesztés projekt keretében valósult meg. Ugye az ötös utat kétszer két sávosra bővítik. Maga a régészeti munka itt már tavalyi évben elkezdődött, tavaly tavasszal, akkor egy nagy szeletet már kiragadtunk temetőből. Ugye ez egy avar korszakra keltezhető temető. Érdekessége a lelőhelynek, hogy ez 2023-ban vált egyértelművé, hogy itt lelőhely van, régészeti lelőhely, és azon belül egy avar temető. Akkor egy nagy átmérőjű vezetéket fektettek, és annak kapcsán volt régészeti munkavégzés, és az első temetkezés 2,5 méterről került elő, majd utána, mivel nyilvánvalóan vált, hogy temető található a nyomvonalba, átálltunk a megelőző feltárásra. Akkor 12 temetkezés került elő, majd nyilván az a beruházás lezárult, az egy szűk keresztmetszetét biztosította a temető kutatásának, és akkor most a ötös útnak a szélesítésével folytatódhatott a kutatás.
1: Eddig egyébként összesen hány temetkezést találtak?
2: Eddig, tehát múlt hét péntekig 146 temetkezés került elő, ami azért is meglepő, mivel egy elég nagy felületről származik ez a 146 temetkezés. Az ásatás folytatódik, jövő héten már újabb felületek lesznek megnyitva, még ott is legalább 80-100 temetkezés várható, és hogyha annak a feltárása is lezárul, gyakorlatilag még akkor sem mondhatjuk el, hogy a temető teljes egészében feltárásra került, ugyanis mind a keleti, mind a nyugati irányban további sírok várhatóak lennének, csak értelmszerűen ez a projekt már nem érinti azt a területet, nem veszélyezteti.
1: Ezek szerint akkor egyik széle sincs meg a temetőnek?
2: Hát igen, mondhatjuk azt, hogy nincs meg a széle, így nem tudjuk a kiterjedését, viszont ez a sírszám, ez a 146 sír a jelen pillanatban, ez azt jelenti, hogy egy igen nagy sírszámú temetővel állunk szembe, és hát alapjaiban változtatja ez meg a Szeged északi előterének a korszakra vonatkozó történetét, ugyanis azt kell mondani, hogy a korábbi munkák során szűkebb területről nem ismertünk a korszakból ilyen mennyiségű temetkezést. Ez az utóbbi néhány évben drasztikusan megemelkedett, megnövekedett.
1: Érdekes, hogy ezt mondja. Néhány héttel ezelőtt beszélgettem egy hajdúbihari kollégájával, aki azt mondta, hogy ott a térségükben például ezelőtt 30 évvel még azt mondták, hogy nem voltak avarok, vagy csak szórványosan voltak, és hát köszönhetően a beruházások adta feltárásoknak, most arra kiderült, hogy rendkívül gazdag volt ott is az avarkor. Ez országosan is jellemző lenne?
2: Részben igen, a korábbi kutatásoknál kialakult az a helyzet, hogy főleg igen Hajdúbihar, Szabolcs megyében nagyon kevés avar temetőt ismertünk, megindultak ezek a elmúlt gyakorlatilag 20-25 évben ezek a nagy beruházások, és mit ad Isten, az egykori avar szállás terület folyamatosan bővült, mivel jöttek elő ezek a nagy temetkezések. Itt Csongrád, Csanád vármegyében, és itt Szeged környékén, itt megvoltak a avar temetkezések korábbiakban is, viszont most az új beruházásoknak köszönhetően szinte megduplázódott a feltárt sírok száma, illetve nagyon sok lelőhelyen maguk a települések is ezeknek a eltemetetteknek az egykori élet közösségét is sikerült megtalálni, feltárni. Ugye ez a korábbi időszakban, ezek a települések kutatása, gondolok itt a korábbi időszakra, itt a 20. század első fele, 20. század közepe, ott még kevésbé voltak ismertek. Ez a napjainkban, ahogy finomodott, illetve ráismertek arra a kerámia anyagra, amit ők használtak, gyakorlatilag ott meg tízszereződött a avar telepek, településeknek a számaránya.
1: De jó, hogy mondta ezt a települést. Ehhez a temetőhöz megvan a település?
2: Az érdekesség az, hogy általában a temetők a adott környéknek egy magaslati pontjára, vagy legmagasabb pontján hoztak létre. Ez a temető, másik érdekesség, hogy gyakorlatilag az ötös főút, ami már több mint 100 éve szilárd burkolatú főút, az alatt sértetlenül maradtak meg sírok. Szóval ez egy mélyebb fekvésű rész, nem kimondottan egy nagyon magas dombon létesült ez a temető. Közvetlen környezetében szintén nincsenek olyan kiemelkedő felszínek, legközelebb az öthalmi dombhát van, de az nagyjából egy kilométeres távolságra fekszik. Azon a részen, az öthalmi dombokon találtunk más beruházások kapcsán a korszakra vonatkozó telepjelenségeket, sőt még épületmaradványok is kerültek elő, ilyen földbe mélyített épületek, tárolóvermek, állattartásra utaló karámárkok, viszont a előkerült jelenségek, település jelenségek számaránya nincs összhangban az előkerült temetők méretével, sírszámával. Gyakorlatilag ez részben magyarázható azzal, hogy a egykor itt élő közösség nyilván nem csak földbe mélyített jelenségeket használtak, vagy épületeket, hanem nagyon nagy részben felszíni épületeket, akár boronaházat, vagy mivel mégiscsak egy keletről érkező társaságról van szó, akik nagy állattartással foglalkoztak, akár sátor, jurta jellegű szállással is kell számolnunk, nyilván ezeknek a régészeti lenyomata ma nem megfogható, illetve nem megtalálható.
1: Az, hogy ilyen sok avartemető, új avartemető került elő az elmúlt időszakban, és mondjuk kerül elő biztos a közeljövőben is, ez átírhatja azt is, hogy mekkora volt a Kárpát-medencének a lakosság száma ebben a korszakban? Tehát lehetséges, hogy jóval többen laktak itt a Kárpát-medencében, mint korábban becsülték?
2: Ez mindenféleképpen elgondolkodtató, illetve az még elgondolkodtató, hogy egy kis terület, egy ilyen mikrorégión belül ilyen jellegű, úgymond népesség, tömörülés gyakorlatilag, amire utalnak ezek a rengeteg új lelőhely temető. Elgondolkodható az, hogy esetleg valami hatalmi központ, vagy valamiféle népesség koncentráció lehetett az adott térségbe. Nyilván ez még további vizsgálatokat von maga után, részben embertani, megnézni, hogy milyen ezek a feltárt temetőkbe eltemetett embertani jelleg, hogy van-e mongoloid, keleti, van-e helyi népességre utaló adat, illetve a leletanyag tekintetében is érdemes megnézni, hogy van-e olyan leletkör, ami az egykori elit, politikai elitnek a hagyatékára utal, vagy valamiféle magasrangú vezetőnek a meglétére utal, illetve milyen szolgáltató népek lehettek ezen sírokba. Erre van egy jó példa, hogy itt ebben a szűkebb régióba, illetve ez a most feltárt temetőbe például az egyik temetkezésbe kovács vagy ötvös eszközök is kerültek elő, egy nagyméretű kalapács, illetve egy fogó, egy vasfogó. A kalapács az pont olyan súlyba van, ami határeset, hogy most ötvös szerszám vagy kovács. A fogó az eléggé jelentős méretű, az azt mondom, hogy inkább a kovács irányába mutat. De nyilván ez a személy az adott társadalomnak egy fontos szerepét töltötte, és nyilván ahol volt kovács, vagy mondjuk ötvös, ott kellett egy olyan rétegnek lenni, akit az ellátott megfelelő felszereléssel. És itt Szeged környéke egy ilyen vizekben gazdag rész. A szabályozások előtt nyilván itt megvoltak azok a helyek, azok a pontok, ahol át lehetett kelni. Ezek az átkelők, ezek stratégiailag fontos szerepet töltöttek be, és itt jön a képbe az, hogy ha megnézünk egy nagyobb területet, akkor itt átlagon felül reprezentáltak ezek a fegyveres temetkezések, tehát ebből adódóan valamit őriztek, védtek, és itt merül fel, hogy ezek az átkelőknek a biztosítását látták el, és ahol átkelő van, ott nyilván az elitnek is jelen kell lenni, tehát itt egy helyi, kimagasló rangú személlyel is számolhatunk.
1: A szegedi avartemető feltárásáról Varga Sándor ásatásvezető régésszel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai vendége itt a Trend FM stúdiójában Romvári Márton, akit én csak Marcinak fogok hívni, elnézést a hallgatóktól, de hát mi ezt már így szoktuk meg Marcival. Szia, Marci!
2: Szia, én azt hiszem, hogy örülök neki, hogy ilyen közvetlen a hang, nem? És nyilván már nem is tudom, hogy hány több évtizede ismerjük egymást.
1: Szóval a mai beszélgetésünk témája pedig Marci festészete lesz, meg az, hogy mi minden történik vele egyéb területen. Például van amellett, hogy művészként nagyon aktív vagy, és folyamatosan látjuk a műveidet, feltűnik különböző kiállításokon, emellett csináljátok a Kultúrvagány című kezdeményezést Balatonfüreden. Erről is majd mesélj nekünk egy kicsit, de most először mesélj arról, hogy mit kell tudni mostanában rólad, mik történnek.
2: Hát hol is kezdjem? Igazából nagy megújuló művész vagyok, tehát úgy mondjuk 6-7 évente, hogy cserélődnek a sejtjeim, a tevékenységem is alakul, de valahogy ez normálisnak tartom. Vannak a művészeti tevékenység, már úgy értem a saját művészetemmel való foglalkozás mellett egyéb tevékenységek, amik ezt kiegészítik, és ez szintén a művészetem belül, de inkább a szervezői énemre van fókuszálva. Van, hogy egy-egy beszélgetés odáig jut bennem, hogy az én nekem kínált lehetőséget kiterjesztem, így más művészeknek is lehetőséget adva, akár alkotó helyszín, vagy nyaralás, vagy valami fajta együttműködés. Erre vannak példák a múltban, de most konkrétan, amit felvezettél, a Kultúrvágány, amit lehet vagánynak is nevezni, és nem véletlen, tehát ez nyilván az ékezetek nélkül, meg a e-mail verzióban így jelenik meg. Szóval a Kultúrvagány, vagy vágány tevékenységem, ez barátnőmmel közösen 2,5 éve kezdődött. Gyöngyivel találkozásuk után pár hónappal megszületett az ötlet, hogy csináljunk valami olyat közösen, ami mind a kettőnek komfortos, és amihez ráadásul egy barátom, egy régi barátom felvetése abszolút passzolt. Ez pedig a Robi, Révész Robinak, aki közösen csinál egy Tatár György nevű sráccal egy vállalkozást, és az ő felesége is, meg szóval egy ilyen két család egyesítésével létrehozott Hotel Premio Group együttműködéssel létrejött a Kultúrvágány első művésztelepe.
1: Ebbe Balatonfüreden?
2: Igen, ez Balatonfüreden volt, és Annuska Butik Hotel volt a otthona, a szálloda. Ettől elköszöntek már, de egyéb helyszínen továbbra is közösen folytatódik a munka.
1: Azt lehet tudni, hogy hol?
2: Tessék?
1: Lehet tudni, hogy hol vagy?
2: Igen, abszolút lehet tudni, és most tervezés alatt van, tehát már a művészek folyamatban vannak a felkérések. Ez most Kenesén lesz. Kenesén van a Délce Gréce nevű mini hotel, 13 szobával. Egyébként talán még komfortosabb is a részünkre, mert így csak a miénk a hely. Így most miénk az egész tér, és nincs mondjuk úgy véletlen találkozások másokkal, vagy nem kell senkire, csak önmagunkra tekintettel lenni. Úgyhogy ezt várjuk. Egyébként már volt, hogy...
1: Itt kiállításokat szerveztek, tehát a Kultúrvagány-vágány.
2: Igen.
1: Fókusza az, hogy különböző művészekkel összefogtok, és ilyen-olyan művészeti programokat hoztok létre.
2: Hát nyaralunk együtt egyet, lehet alkotni.
1: Ezek egy hetes... Alkotó tábor?
2: Hát igen, művésztelep, aminek nem olyan, nem úgy van, nincs tematikája tulajdonképpen, hanem a én ízlésemnek megfelelően válogatok össze embereket, persze figyelembe véve azt, hogy tudjanak ott mit csinálni magukkal, tehát olyan műfajokat próbálok válogatni, ami könnyen létrejön egy ilyen helyszínen, ez néha nehéz, néha gondolkodni kell az alkotónak, de nincs korlátozva, hogy festő, szobrász, grafikus, fotós, hanem ez nyílt, sőt, igyekszem mind szakmai szempontból, tehát hogy az alkotótéreket különböző módokon használják, hogy a környezet inspirációja az tényleg hasznos legyen, annak olyan, mondjuk itt a Balaton közege az egyértelművé teszi, hogy próbáljuk ezt valahogy bevonni. A füredi, tehát a Füreden nagyon kedvesek voltak velünk, és abszolút az egész város így mellénk állt. Kaptunk egy kiállítóhelyet, ami most fog zárni a kiállításunk, egy fél évre, a miénk volt a Hurai Villa, és amúgy ennek most lesz majd a finisszázsa nőnapon. Úgyhogy március 8-án 14:00 ezt meg lehet még nézni.
1: És ott mit láthatunk pontosan?
2: Hát mindig az éppen aktuális művésztelepnek a művészei kapnak lehetőséget. Most 10 művész van. Miksa Bálint volt, Kondor Attila, Zalavári, akkor kik vannak most, így Dorogi János. Az a nehéz ilyenkor, ha nem pontosan kész, mondok el minden nevet, akkor egy kicsit. De Hardi Ágnes, Gulyás Andrea, a Horváth Ági, Mátyási Peti, Tomás Pierce, biztos, remélem, hogy mindenkit elmondtam, én is részvevője
1: ha
2: vagyok
1: nem,
2: egyébként.
1: Ha nem, akkor bocsánatot kérünk.
2: Igen, elnézést, hogyha valaki nem, de ha de még eszembe jut, akkor mondom. és hát a Kultúrvágánynak amúgy van Insta és Facebook oldala, tehát ott utánunk lehet nézni. És vannak például a Helyi TV, meg Veszprém TV is közölt rólunk interjúkat a művésztelep alatt, a kiállításról, meg szóval, hogy tényleg így abszolút mellettünk voltak. És nem hűtlenségből, de most a következő az nem Füreden, hanem Balatonkenesén lesz, ahol megkaptuk az helyi tehát a Délceg Récével közösen, ugye, hogy ott lesz a szállás, de ott dolgozni nem lehet, és akkor kellett keresnünk, és a helyi művelési központnak a komoly impozáns méretű tetőterébe fogunk tudni alkotni, sőt a kiállító teret is megkaptuk, tehát ahogy vége lesz a művésztelepnek, a munkák még ott maradnak egy másik
1: két hónapra. Mikor láthatjuk majd a munkákat között?
2: Ez április 13 és 20 között lesz a művésztelep, és a szombati nap, tehát az 18-19, tehát a végén lesz maga a megnyitó. Erre, hogyha követnek minket, akkor ezt is fel fogjuk rakni az oldal.
1: Milyen szuper, hogy itt a tavasz, és rögtön tudtok már egy ilyen klassz művésztelep programmal indítani bele a nyárba.
2: Minden évben két alkalmunk van, egy őszi és egy tavaszi.
1: És jó így egyébként együtt dolgozni? Általában a művész lét azért ez egy magányosabb dolog, de azért ez nem egy egyedi dolog, hogy művésztelepek vannak, és elég jók is vannak, sőt, ezek sokszor hosszú távon közösségekké, alkotó közösségé formálódnak.
2: Ugye nem zárt a művészkör, tehát folyamatosan változik. Művészenként két

0: születik egy gyereke, akivel hirtelen nem tud annyira mobilissá válni, akkor valami más programja van, de mindenkire visszatérünk, és szeretnénk, hogyha újra eljönne. Amúgy a művésztelepeken való lét az egy... Vannak művészek, akik rendszeresen csinálják, ennek vannak hagyományai. Magyarországon művésztelepek, régen művészeti alap, vagy MOE, tehát mindig voltak kezelés alatt direkt művészeknek ilyen művésztelepek, és én amúgy innen gyerekkoromból eredeztetve, mert én szüleim művészek, és én így szoktam. Nekem a nyaralás az valamelyik vidéki kastélyba vagy művésztelepen történt, ahol volt lehetőségünk, hát most már jó pár van, ami akkor volt, és már más kezelésébe, vagy más funkciót kapott, de azért régi barátaim is adódnak ebből, tehát más kollégának a gyereke, akiket így közösen családilag megismertünk, és aztán van, aki mai napig a barátom, tehát valami hasonló van bennem, amit lehet egy ilyen romantikus gondolatnak tekinteni, hogy akik itt összetalálkoznak, azok későbbiekben is tartják a kapcsolatot, vagy adott szituban egy kicsit mélyebb ismerettséget kötöttek, mélyebbet, mint egy kiállítás megnyitón való találkozáskor keresik egymást, és felhívják a figyelmet, vagy elhívják egy közös kiállításra.
1: Vannak de művészetről ilyen... beszélgettek? Tehát most... egymás művészetéről?
0: Hát mindenről beszélgetünk. Aha. Nyilván nem,
1: mikor
0: nincsen irányított beszélgetés, de esténként összeülünk, meg hát a műterembe is, együtt dolgozunk. A feszkót, tehát azt a feszültséget, ami az alkotás befejezése okozhat egyes művészeknél, mert túl rövid az idő, azt úgy hidaljuk át, hogy eleve mindenkit kérek, hogy hozza magával egy munkát, amit ott tuti, hogy ki lehet majd rakni a végén, és hogyha nem fejezi be azt, amit csinál, akkor vagy elhoz a következő alkalomra, vagy majd otthon folytatja, és akkor ez sincsen benne. Van, aki hozza a feleségét, a gyerekét, tehát hogy tényleg megvan ez a... Igen. És vannak olyan programok, amikor így tényleg úgy arra gondolok, hogy én nekem mit hozott, és reményeim azok már visszaigazolódtak, mert azért azt elmondanám még, hogy ez nem az első ilyen tevékenységem. Tehát nekem volt művésztelep alakításom régen, tehát 20 évvel ezelőtt is. Meg galériát is, meg kiállításokat is, meg igen, tehát sok mindent csináltam. És biztos, hogy erős motiváció számomra, hogy a művészek közötti szociális hálót erősítsem. Tehát nekem ez a ez talán fontosabb, mint más egyéb dolog ebben az egészben.
1: Nemrégen volt itt a stúdióban Tallér Ágnes is, az Inda galériából. Mesélte, hogy együtt alapítettátok annak idején a galériát, ami azért a művésztelep az oké, ott igényel némi szervezés, de gyakorlatilag nem kell annyira hosszú távon talán tervezgetni hozzá, de mondjuk egy galériához igen, ilyen ambícióid is voltak, vannak.
0: Ez sem úgy zajlott, hogy én terveztem volna egy galériát nyitni. Ugyanúgy, ha valakivel leülök beszélgetni, és kiderül, hogy milyen vágyai vannak, elképzelhető, hogy tudok ötletet adni, hogy a művészeti területről van szó. Tehát az Ági szeretett volna valamit csinálni, ami fókuszában a képzőművészet van. És hát mondtam, hogy ő közgazdász, én művész vagyok, és voltak már akkor is, még amikor 2006-ban találkoztunk, vagy alapítottuk az Inda galériát, mert akkor is voltak szervezői tevékenységeim az FKS-ében, vagy szerintem én nem tudom, így születtem. Középiskolában is így akartam mindig valamit csinálni, amilyen szociális együttműködést feltételez, tehát rajszakkört szerveztem az iskolába, az üresen álló rajzterembe, tehát mindig volt valami.
1: Olyan csendes személyiség vagy egyébként, ez érdekes, hogy ez a kettő kombinálódik benned, ez az erős szervezési vágy, de ugyanakkor egy ilyen nagyon csendes, nyugodt típus vagy.
0: Hosszú távon szoktam gondolkodni, nem... Ugye a tűz, ami némelyekben jobban lehet benne van,

0: úgy hamarabb ég ki, én nekem ilyen nincsen. Varázslik. Tehát, hogy én tartom és hosszú távon szoktam gondolkodni. Uh-huh. Utána nem elvárás, hogy sajnos, egyébként ez egy nagy hiányom, hogy nem anyagi szempontok vezérelnek, és nem úgy találok ki valamit, hogy az kapásból nekem is visszajöjjön. De valahol hiszek abba, hogy ez hosszú távon azért megtörténik. Az biztos, hogy a széna úgy ismer minden oldala, emiatt a sok szervezői dolog miatt, és azt hiszem, hogy azért kinőttem abból, hogy valaki ezen keresztül ítéljen meg. Tehát, hogy a művészeti téren letett dolgok, a képek, amiket csinálok, azért megtalálták már a gyűjtői oldalt, vagy a kiállító tereket, úgyhogy nem, bár igazából sose féltem ettől, hogy ez nem lesz, tehát erőteljes képen van arról gyerekkorom óta, hogy én festő leszek, először talán egy ideig szobrász, de aztán egyértelműen festő, és ez így töretlen megvan.
1: Sokáig a Faur Zsófi galériához tartoztál, és most is.
0: Igen. A Zsófi szokott nekem önálló kiállításokat is csinálni, meg csoportosokba is részt veszek, vásárokra is visz, aukciós házakhoz, szóval mindenféle dolgok vannak, amiket ő menedzsel. Ezeket nyilván maguk helyén kezelem, mint művész, a másik oldal, meg az én egyéb tevékenységeim, amik a szervezői oldalam, azt meg most mondtam a riport elején, azt a barátnőmmel közösen csinálom, meg a Robiékkal, tehát hogy van másik van oldal, akik nélkül az egész nem jöhetne létre, de ez ad egy nyugalmat, és az az érzésem, hogy az elmúlt két és fél évben, amióta együtt dolgozunk velük, azóta ez így mélyült, és egyre jobban szeretik. Uh-huh. Nem volt számukra közömbös a képzőművészet előttese, de úgy gondolom, hogy a művészek megismerése, látva az, hogy mennyire hálások, és mennyire fontos az, amit csinálnak, és követendőnek tartom minden egyéb ilyen potenciális lehetőséget magába foglaló kezdeményezésnek, hogy fogadjon örökbe művészt, vagy támogasson művészt, adjon olyan lehetőségeket, főleg a mai világban nagyon fontos, ami az függetleníti a hétköznapoktól őket, tehát kiemeli egy picit. A művésztelep talán ezt csinálja. Reményt ad, elfeledteti azt, hogy hova kell visszamennie utána, hogy esetleg anyagi gondokkal küzd, vagy egyéb problémái vannak. Tényleg egy kis sziget, egy kiemelés a hétköznapokból.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy 7 évente, ahogy a sejtek is, a művészeted is megújul. Mesélj egy picit a művészetedről. Azt is lehet, hogy én egy icirit bemutatom, hogy tulajdonképpen te egy abszolút absztrakt művész vagy, és nem geometrikus, hanem mondhatjuk azt, hogy mindig organikus formákkal és színekkel, sokszor foltok adják ki a kompozíciót, olyan meditatív jellegű, nyugodt nagyon, mint te. Ahhoz képest most miben változott? Ez volt így eddig körülbelül. Most hogyan változott a festészetet, ha egyáltalán változott ebben a tekintetben, az alapok tekintetében?
0: Számomra nagyon hamar kiderült, ez még a rajzszakkörös időkből, tehát a középiskolában, amikor felkészültem, meg utána is én folyamatosan jártam a rajzszakkörökbe, és kiderült számomra, hogy én se szobrász, se festő, hanem így a kettő között. Tehát, hogy a térbeli élmények érdekelnek a festészetben, a szobrászat is inkább, hogyha van, akkor a szín párhuzamokat mindig tartalmazza, és hogy engem a mozgása annak a térbeli dolognak az, ami leginkább motivál, hogy mozgásba helyezzem. Mostanság mondjuk úgy a fellegekbe járok, és ezek a kicsit felhőszerű, mozgó lények azok, amik kitöltik az életemet, és ebben találom meg az örömet, és ez az a perspektívát, vagy feladatokat, amiket önmagamnak kitalálok, és amit nevezhetünk akár fejlődésnek, vagy átalakulásnak.
1: Olyan nehéz egyébként, amikor szoktam magyarázni látogatóknak, vagy érdeklődőknek absztrakt képekről, akár absztrakt geometrikus, akár absztrakt organikus képekről, akkor nagyon nehéz magyarázni tulajdonképpen, mert hogy nem nagyon van mit magyarázni. Szóval
0: de mindig.
1: Sokszor egy ilyen intuitív hozzáállás lenne az, amivel legjobban lehetne segíteni a képek érzékelését, megértését. Te milyen tanácsot adnál egyébként azoknak, akik egy kicsit szeretnének jobban elmélyedni a képeidbe, vagy
0: hát jó,
1: megérteni, hogy mi van ezek mögött a festmények mögött?
0: Jó, hogyha tudjuk, hogy milyen előképekből táplálkozik. Én vonzódom, ha magyar művészetre gondolunk, akkor a Martin Ferenc féle vonalhoz, ami egy ilyen mozgó, teret képző, nagyon szeretem a gyarmati művészetét, tehát hogy van egy szférikus térképzés, ami nekem mindig fontos volt, és ehhez kapcsolódik a világunk természeti oldala, ami dominánsan jelen van, tehát a természeti tevékenységek, azért nem tudom élőnek nevezni, mert ugye az nehezen tudom így szétválasztani, hogy mondjuk egy felhőmozgás az micsoda, az egy élő szövetnek a része, tegyük fel, tartalmaz sok mindent magában, de a madarak is, mondjuk a seregiek mozgása is egy ilyen felhőszerű képződmény, ez is olyan, amit nehéz felfogni, hogy mik a alakulásának a körülményei, vagy miért van, igazából a rácsodálkozás és a csodálat az, ami bennem is létrejön, vagy azt szeretném, hogy ez jöjjön létre a vásznon is.
1: Az a baj, hogy a műsoridőnk végére értünk. De áruld el, hogy mostanában hol láthatjuk a képeidet az április utáni kultúrvágányos művésztelep?
0: Hát a kultúrvágány művésztelepeken ott van, persze ugyanúgy a munkám. Amúgy megkészülök egy augusztus végi szeptemberi nagy családi kiállításra, Miskolcra lesz ez a kiállítás, egy múzeumi közegbe, édesapámnak óriási méretű installációi, nagyapám egy külön térben a születésének 100. évfordulán lesz bemutatva. Ez egy külön interjú téma lenne szerintem.
1: Akkor szerintem majd beszélgessünk.
0: És nekem pedig nagy képeim lesznek, és most azokat készítem.
1: Nagyon klassz. Köszönöm szépen. Romvári Mártonnal, Marcival beszélgettem az imént, aki festőművész, és ahogy az imént elmesélte, egy művész dinasztia tagja. Köszönöm szépen, Marci, a beszélgetést, és szerintem augusztusban, amikor nyílik a kiállítás, akkor folytassuk, hogyha benne vagy.
0: Nagyon hálás vagyok, hogyha erről is közvetítesz.
1: Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kereben Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Lucinda, ¿no?
1: A little weak, a little pale today.
2: Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak hétfőn. Országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adó. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
6: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az iroda házakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
5: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
2: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatívipari reklámszakmai műsora Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével.
2: És Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
1: A mai műsorban is elég izgalmas témákkal készültünk. A műsor második felében Vajda Máté, a Gulás and Lángos cégcsoport ügyvezetője lesz a vendégünk, akivel azt fogjuk kideríteni, hogy két ilyen külföldön is népszerű magyar szóval, hogy gulás and lángos, hogyan lehet márkát építeni Budapest turisztikai központjában. Egyszer itt, egyszer ott maradunk a turizmusnál, a hely nekem a turistákra lőtte a pénzváltás, sörváltás koncepcióját. Ez egy elég érdekes kampány, beszámolunk róla. Előtte a Hélméri küldetés filmhez kapcsolódó egyik legizgalmasabb promóaktivitásról beszélünk, egy Lego és Hélméri együttműködésről, ami egyben Guinness rekordot is döntött. A spotszemlébe bekerült Sárközi Ákos és a Burger King, bekerült Stoll Luca és a McDonald's, de Ábel Anitával, és nem egy gyors étteremmel, hanem a változó korral, a menopauzával kezdjük a mai műsort. Ábel Anita ugyanis titkos ügynök gúnyát ölt, és ezzel próbálja meg azt megmutatni, hogy nem kell titkolni a menopauzának, a változó kornak a tüneteit, hanem helyette érdemes erről beszélni, érdemes felvállalni, érdemes kicsit publikusabban segítséget kérve szerben nézni ezekkel a tünetekkel.
2: Igen, maga a kreatív koncepciója eddig a legalábbis számunkra három ilyen spotból álló sorozatnak az az, hogy nagyon sokan egyedül küzdenek meg a menopauza őket hirtelenül elérő, és egyébként nem hirtelen véget érő, hiszen a adatok alapján akár 7 évig is tartó tünet együtteseivel, a hőhullámokkal, a változó hangulattal, és ennek az egész koncepciónak a lényege az az, hogy egy titkos ügynökként ábrázolják a nőket, illetve hát Ábel Anita bújik ebbe a szerepbe, akik gyakorlatilag úgy el kell, hogy rejtsék, mint egyfajta titkos küldetés, hogy ők ezekben a tünet együttesben szenvednek. Az életük jelentős része az azzal telik, hogy próbálnak lavírozni ezzel a feladattal.
1: És egyébként ez egy jogos insight, tehát hogy nyilván ez hőhullám, meg hangulatingadozás, ezek ilyen nehezen megfogható tünetek, amivel az ember nem szívesen áll ki idegen emberek elé, vagy bárki elé, mert kb. Úgy tünet, hogy csak ilyen szeszélyes, vagy bolond, vagy éppen ilyen happy-e van, vagy hiszti, és pont arra menne rá a kampány, hogy nem, ezt vegyük komolyan, és el kell mondani, hogyha az ember ilyen tünetekkel küzd, mégis valahogy ez így nem jön össze logikailag a Mission Impossible küldetésekkel és Ábel Anitával ebben a ügynök ügyben.
2: Én úgy érzem, hogy nagyon jó insightra épül, nagyon jó, ez a koncepció is jól hajlítható lenne rá, csak egy picit úgy érzem, hogy nagyon távolról indulunk, nem annyira jönnek össze ezek az azonnali kapcsolások, illetve a három film közül egyben igen, szerintem kettőben nem annyira.
1: És megint annál a kérdésnél vagyunk, hogy amikor akarunk ismertséget generálni, akkor az ismertség, az awareness, a figyelemfelkeltés érdekében áthághatjuk-e a logika korlátait, összerakhatunk-e úgy dolgokat, hogy annyira nem illenek össze, de cserébe azért így érdekes Ábel Anita ebben a Mission Impossible gúnyában, vagy pedig minden kreatív erőltesse meg magát, és legyen figyelemfelkeltő is, de közben logikailag is olyan feszes a koncepció, amennyire feszesnek lennie kell.
2: Nyilván az utóbbit ajánlanám mindenkinek, de ugyanakkor bárki szakmából tudna mondani 5-10 olyan példát, amikor a második feltétel nem teljesült, de mégis a mai napig beszélünk valamiről. Szóval ezt így nehéz patika mérlegen kimérni.
1: Menjünk tovább a Mekire, az erős pistás termékvonalat bemutató spotot, azt szinte agyon dicsértük két műsorral vagy egy műsorral ezelőtt. Megérkezett a folytatás, az influencer fázis, amiben egy Meki híradóban Stoll Luca elmondja azt, hogy egyre több influencer érzi úgy magát hétköznapokon is, mint hogyha vasárnapi ebédhez készülődne, és látunk egy influencert egy McDrive-ban, aki arról beszél, hogy vasárnap érzi magát.
2: Igen, és ugye azért is szerkesztettük be azt. Egyébként, hogyha most visszahallgatnánk az elmúlt három adást, akkor gyakorlatilag a Burger King és a McDonald's fej-fej mellett jöttek elő izgalmasabb, már izgalmasabb kampányokkal. És ugye ez egy második szakasza ennek az Erős Pistás sztorinak, és azért szerkesztettük be, mert hogy igen, ebben a második szakaszban jönnek az influencer tartalmak. Amiről most beszélünk, az igazából újra egy reklámspot, ami viszont visszautal az influencer tartalmakra, amiket nyilvánvalóan az internet és a social media bugyraiban találnak meg a userek, illetve jön velük szembe. Itt most egy ilyen, nekem az a fordulat tetszik, amikor a reklámblokkban azt mondja utána az egyébként hírolvasó, tehát kvázi ilyen bulvár hírolvasó bemondott játszóstól utca, hogy és most reklám, utalva majd a következő reklámra, de egyébként összességében viszont magabban a spotban azt tegyük hozzá, hogy így kicsit az a fajta influencer használat van, ez a színészkedős, sztoriba levős eljátszós, amiről sokszor elmondtuk már itt a műsorban, hogy talán jobb lenne az ennél naturálisabb forgatókönyvek felé elmozdulni, de gegnek mindenképpen jó.
1: Én annyit tudtam ebből értékelni, és azért szerkesztettük be a műsorba, mert legalább nem az van, hogy szó szerint ugyanazt mondja az influencer, ami éppen az üzenet, meg ami éppen a kreatív üzenet, hanem egy picikét így át lett keretezve a dolog, a tervezéskor látták azt, hogy ez már egy második fázis lesz, nem kell ugyanazt ismételni, de tény, hogy lehet, hogy ez valahol egy kicsit erőltetett, és ha már itt az erőltetettségnél tartunk, akkor azt nézzük meg, hogy Sárközi Ákos séf alkot egy Burger King szendvicset, ezt bejelenti a spotban, amiben motorozik, és a motorozós képek azok váltakoznak mindenféle ételes, ételrészetes beauty shotokkal, gyönyörű képekkel, hangulatos a film, és valahogy azt mondja, hogy az igazi hamburger az éppen tűzött grillezett húspogácsával van, mondja Sárközi Ákos séf, ami amúgy a Burger King alapvető márka üzletének a központja. Minden összejött, vagy ez is egy kicsit erőltetett?
2: Nem, szerintem maga ez a spot ez nem erőltetett, inkább nyilván itt most azt is látjuk, hogyha itt a két nagy burger láncot nézzük, hogy fej-fej mellett versengenek azzal, hogy ki tud leigazolni, akár influencernek, akár hosszú távú márka nagykövetnek, akár pedig tényleg ilyen kvázi ízkreátornak, és ugye Magyarország a Michelin csillagos séfek hazája, tehát miért ne tudnánk gyorsan találni mi is egy Michelin csillagos séfet. Ennek ellenére nyilván az is fontos, hogy nem áll feltétlenül távol, akár egy Michelin csillagos étteremtől sem azt, hogy hamburgert szolgáljon föl, tehát nem nagyon távoliak ezek a kapcsolások. Itt szerintem ami jól összejön az az, hogy a spotban ő azt mondja, hogy mennyire egyszerű igazából az ő hamburger receptje, az összetevők, tehát nem egy komplex szósz orgiát alkotott meg, hanem egyszerű összetevőkből nagyon naturálisan, és ezzel az ő motorozós, bőrcsekis, kalandoros világa szerintem jól összejön egyébként.
1: Menjünk tovább a Hail Mary küldetés című filmre, ami kapott egy különleges promóciót a Legóval együttműködésben, méghozzá egy Guinness rekorder promót, készült ugye egy Hail Mary küldetés Lego set, és ez lett a legmagasabbról, a földtől legmesszebbre eltávolodó és egyben visszatérő Lego készlet, ugyanis tényleg ezt a Lego készletet, ezt nemesgáz ballonokkal a lehető legmagasabbra emelték fel a földtől eltávolodva, 35 kilométeres magasságig emelkedett, ez hivatalosan még nem világűr, mert ugye a világűr az a Kármán vonalnál 100 kilométernél kezdődik el a föld felszínétől mérve, de mégis a felvételeken ez úgy néz ki, hogy tényleg ez a Hail Mary küldetés űrhajót ábrázoló Lego modell és a két főhőst ábrázoló Lego figura, minthogyha az űrben a föld fölött, föld körüli pályára álltak volna. Nagyon látványos videó készült.
2: És ne titkoljuk el, hogy neked nagy kedvenced ez a film, már láttad és szeretted, és nekem is ajánlottad. Én itt egy picit egy ilyen Red Bull feelinget érzek ebben, tehát leginkább a Red Bullnál láttuk ezeket a baronos, igazott emberes, az azóta már elhunyt Felix Baumgartner féle ugrás és egyéb sztorikat, illetve most így belegondoltam, azért láttunk már űrbe kilőtt Teslát, láttunk már Izland óriás plakátját az űrben hőlégballonnal fölvéve, szóval de ugye nagyon kevés dolog adja magát annyira, mint egy olyan sci-fi, mint ami az űrben játszódik, és ehhez nyilvánvalóan illeszkedik a dolog. Azt én veled nem is beszéltem egyébként, hogy magának ennek a filmnek egy csomó ilyen, nem csak marketing aktivitása van, de mondjuk ilyen rajongói bázok is vannak, tehát például az abban látható, ikonikus kötött kardigánt az emberek állandóan látom Instagram-ben, hogy otthon kötögetik, meg van hozzá kötőszet, meg nem tudom. Tehát, hogy...
1: Hát mert a kötögetés az is egy fontos jelenet lesz a filmben, majd hogyha nézed akkor erre fogsz emlékezni.
2: Szóval, hogy alapvetően organikusan is épül ennek a tábora, de...
1: És ezt azzal is el tudom támasztani, hogy majd nézzétek meg a komment folyamot erről a Guinness rekorddöntésről, legókészlet fölemelésről, űrbeszállásról szóló filmről, amit belinkelünk majd a podcast leírásába, mert ott a komment folyamban a rajongók azok tényleg az egyik főhősnek a stílusában írják a kommenteket, nagyon hozzátéve ehhez a hangulathoz. Nagyon kevés időnk maradt a Heineken egy sör itt, egy sör ott promóciójára, aminek a lényege, hogy Johannesburgban az Ortambó nemzetközi repülőtéren a Heineken egy egyedi sörpénz váltó pultot állított föl, aminek a lényege az, hogy ha Johannesburgból, Dél-Afrikából elutazni vágyó emberek akarnak majd egy sört inni Európában, Amerikában, Ázsiában, egy másik afrikai országban, ahova utaznak, akkor ezt a sört előre a reptéren meg tudják vásárolni, kapnak egy kupont normális dél-afrikai sörárért, és azt a kupont be tudják váltani külföldön. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas húzás, két legyet egy csapásra.
2: Nekem elsőre abszolút ilyen, hát ez egy igazi fesztiválos ötlet, mármint értem ez alatt, hogy reklámfesztiválokra készült. Ugyanakkor viszont két fontos insightra épül, amikor az emberek beszélgetnek egymással, akkor sokszor úgy szokták mérni a külföldi tartózkodásuk, hogy mennyire volt drága Stockholm, Kopenhága, vagy Bombé.
1: Úristen, 2001 sör.
2: Igen, mennyi egy sör. Szóval szerintem ez tök fontos eleme ennek, ez a sör transfer, vagy nem tudom, a Big Mac Indexhez hasonló, kvázi a Travel Beer Index. A másik viszont, hogy kíváncsiabban megnéztem, hogy mennyibe kerül egyébként Johannesburgban egy csapolt sör, és meglepő módon a világ egyik legolcsóbb sörlelőhelye, tehát kb. $2 lehet venni.
1: Ami nem véletlenül aggódnak a dél-afrikaiak amiatt, hogyha külföldre utaznak, akkor a sörözés az nagy anyagi teher lesz számukra.
2: Így van, tehát azért mondom, hogy alapvetően egy valós, tényleg valós insight-ra épülő izgis aktivitás.
1: És az is nagyon tetszik benne, hogy a Heineken globális elérhetőségét milyen elegánsan hangsúlyozza ki. És aztán Vajda Mátéval, a Gulás & Langos márka gazdájával, ügyvezetőjével folytatjuk a Rebriefet.
0: Rebrief.
1: Folytatódik a Rebrief. Arról lesz szó, hogy a budapesti turisztikai közegben, a belváros gasztroturisztikai közegében hogyan lehet márkát építeni, hogyan tud érvényesülni egy márka, és erről Vajda Máté, a Gulás & Langos cégcsoport ügyvezetőjével beszélgetünk.
3: Köszönöm a meghívást, szia!
1: Elég érdekes a történet, mert én azért a budapesti belvárost, meg a turisztikai központot azt egy eléggé sűrű közegnek látom, úgy fizikailag is, meg hogyha a marketinges szemmel nézem, akkor is, és ráadásul a ti márka nevetek, Gulás & Langos, kb. Két olyan szót idéz föl, amit Magyarországról általában ismernek a külföldiek, tehát egy eléggé ismert és használt, és talán nagyon használt szó a külföldiek körében. Ráadásul ez számtalan étkezde büfé vendéglátó portáján szerepel. Hogyan lehetett ebből egyedi márkát építeni? Erről beszélgetünk. Miért gondoltátok, hogy ez jó ötlet egy ilyen márkanévvel neki menni? Egy ilyen iszonyú zajos, meg iszonyú sok ételtől, gasztronómiai trendtől terhelt közegben.
3: Hát először is ketté bontanám ezt a kérdést, mert maga az, hogy Gulyás és Lángos bár, azok mi voltunk az elsők. Nagyon sok olyat lehet látni a belvárosban, hogy lángosbár, vagy gulyásbár, de maga ezt így, ezt a szószerkezetet akkor még csak mi használtuk. Azóta már felállna a környékünkön elég népszerű szóhasználat lett. Nagyon sokan gondolják, hogy igazából ebben rejlik, hogy te is mondtad, hogy ez a két legnépszerűbb szó, és akkor, hogyha ezt összerakjuk a külföldieknél, akkor biztos, hogy oda megy. De hát azért ennél egy sokkal összetettebb dolog ez, hogy hogyan lesz ebből egy olyan márka, amit akár tovább is lehet vinni, vagy akár több étterem is lehet belőle.
1: Maradjunk még egy pillanatra ennél a két szónál. Tényleg oda mennek egyébként a turisták? Tehát, hogy egyébként ez jó alap volt, jó gondolat volt ezt a két szót így ilyen nagyba kitenni, meg így a márkázás középpontjává tenni?
3: Az első gondolat az az volt, hogy igen, de aztán gyorsan rájöttünk, hogy nem. Tehát, hogy ennél sokkal bonyolultabb a recept, láttuk, hogy nagyon mennek, főleg a lángosozók. Mi is elkezdtük legalább, mielőtt a Gulyás és Lángos megalakult, nagyon sok formációnk volt, tehát rengeteg fajta ötlet, rengeteg fajta elképzelés volt.
1: Ezek de... általában turistákat céloztak, vagy kifejezetten a Gulyás & Lángos lett egy olyan márka, ami a turizmusba kapcsolódik be? Hát
3: a legelső gondolatmenetünk, ami 10 éve volt, kb. Már talán 12, csak kicsit gyorsan megy az idő, aztán így mindig nekem is végig gondolom, hogy valami 10 vagy 12, de régen nem. Régen egy kicsi kávézónak indult ez az egész, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi neki láttunk óriási vendéglátós tapasztalatokkal, hanem ez egy nagyon kis picike üzlet volt, egy kávézó kvázi, és ezt próbáltuk itt tovább fejleszteni, de mivel az 5. kerületben voltunk, ráadásul Váci utca, tehát ez az igazi turistája, azt szokták mondani, így nekünk is el kellett abba az irányba menni, hogy a külföldieknek akarunk megmutatni valamit, és abból lesz a gulyás és lángosbár. Az előző verziók is már turistákra épültek, de maga a gulyásos lángos koncepció az annál több. Kettő módszerünk volt, az egyik az, hogy tényleg nagyon jó minőséget akartunk odarakni, mert mondta, hogy a büfékben is van lángos, de nagyon elkülöníteném a kettőt. És ezt fűszereztük meg egy nagyon kedves személyzettel.
1: Egyébként hol térül ez meg? A review-kban? Sok csillag lesz a Google Maps-en, és többen mennek oda? Miben adja ki az, hogy ennyire törekedtetek a minőségre?
3: Hát figyelj, azért a minőségre visszatérve, maga alapanyag terén is azért a minőség és a nem minőség között a mai áraknál nem sok különbség. Maradjunk ennyiben. Hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, muszáj, tehát, hogy főleg a turistáknál, és mindenki azt hiszi, hogy ha jön egy turista, akkor egyszer bemegy, úgyse látjuk soha többet, tök mindegy, mit kap.
1: Tehát erre a nagyon gonosz gondolatmenetre próbáltam utalni.
3: Igen, tehát, hogy a Váci utcában ez régen, de azt mondom, most már elég sokan törekednek rá, hogy nem, de régen ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog volt, mi ezt teljesen ki akartuk zárni, és igen, ez visszaközön a review-ba is, akár hogyha megnézzük, akár a Google-on, az első egységnek már több mint 40 ezer értékelése van, és arra próbálunk ezzel utalni, hogy tényleg, ha jó a minőség, kedves a személyzet, akkor kapnak valamit. De emellett még mindig úgy éreztük, hogy ez nem elég. Tehát, hogy megcsináltuk ezeket a dolgokat, de még mindig láttuk, hogy valami még lehetne ahhoz, hogy ez egy sokkal nagyobb durranás legyen. Ahhoz, amikor azt mondjuk, hogy áll a sor az étterem előtt. Nem azért, mert olyan kevés hely van, hanem sok hely van, de még sokkal jönnének. Ez úgy néz ki, hogy van egy kettőfajta saját receptünk, ez a bribocsa és a bribóka. Ez a tulajdonosnak a családjából erednek ezek a receptek. Annyit kell tudni, hogy én a tulajdonossal 4 éves korom óta vagyok jóba. És amikor végeztem az egyetemi tanulmányaimmal, akkor kezdtünk el dolgozni együtt, ezt nagyjából 10 éve visszamenőleg, és mondtam neki, hogy ez otthon van ez a receptetek, és ez egy nagyon jó recept, ez a bribocsa, a gulyáslevesnek egy, azt mondom, egy ilyen hasonló válfaja, de inkább arra próbáltunk menni, hogy akkor nagyon nagy divat volt pár éve ez a főlevesezés. És az a nagy adagok, bőséges tál, mindig akárki Budapestre jött, főlevesezni akart. Mi ezt egy kicsit megfordítottuk, és egy magyaros vonalba próbáltuk ezt behozni, és ez a bribocsa, ez úgy néz ki, hogy egy ilyen nagyobb, 7-8 deci, de akár 1 literes kiszerelésbe is tudjuk árulni, és ez egy teljes főétkezés, tehát sok tésztával, gazdagon zöldségekkel, hússal, és kvázi ez a főlevesnek a magyar megfelelője, és így ezzel törtünk igazából be, ami a nagy siker lett, hogy bejöttek hozzánk.
1: Ez miért tudott működni?
3: Így van.
1: Az az érdekes benne, hogy ez miért tudott működni, hiszen a gulás, lángos, ezek ugye az ismert
3: szavak,
1: amik valószínűleg valamilyen gondolatot, nyálelválasztást elindítanak a célcsoportba, és akkor ehellett ott van 2 magyar szó, amit a magyaroknak a nagy része sem ismer. Én sem ismertem azért, hogy készültünk volna erre.
3: Már a ChatGPT is ismeri, csak szólok.
1: Beszélgetésre. Ez hogyan tudott segíteni abban, hogy egy turisták körében így ez a ti márkátok kitűnjön?
3: Hát erre adtuk igazából a teljes marketingünket, mindent. Ha bejött a vendég is, kötelezően először ajánlottuk nekik, hogy kóstoljátok meg, mondjátok el milyen, írjátok meg egy review-ba, hogyha tetszett. És ahogy mondtam, ez nagyon nagy divat volt akkor ez a főlevesezés. És mi ezt próbáltuk meglovagolni, hogy akkor legyen egy magyar főleves, ami egy nagy adag, jó gazdag, tehát azért megeszünk egy főleves, maradjunk annyiban, nem lakunk jól, tehát hogy lé van benne tészta és hús. Na mi ezt megfordítottuk, hogy ezzel lakjon is nagyon jól. Mert akkor egyen meg legyen egy főétkezése ebből, kóstolja meg a marhahúst, kóstolja meg a csirkét vagy a sertést, többfajta verzióban vegánt is már csináltunk a végére, de maga a marha volt a legnépszerűbb, és ezzel tudtunk úgy kitűnni, mert megkóstolt először a külföldi, mondta azt a mindenit, ez nagyon finom. Lőtt róla egy képet, föltöltötte az internetre, elkezdett TikTokon terjedni, Instagramon terjedni, tehát hogy nem csak nekünk kellett már egy idő után hirdetni, hanem volt, aki leszállt a repülőn, és mondta, hogy szia, Londonban élek, egy ismerősöm mondta, hogy Magyarországon járt, és megkóstolta nálatok a ti bribocsa leveseteket, és mi is meg szeretnénk kóstolni.
1: A turisták, főleg a belvárosban, Budapesten egyrészt sokan vannak, ebből adódik az, hogy ez egy nagyon-nagyon heterogén közönség. Annak, hogy ők ilyen nagyon sokfélék lehetnek, ezzel ti mit tudtok kezdeni, milyen nehézségeket okoz, hogyan lehet erről gondolkodni?
3: Hát figyelj, mindenkinek megfelelni nem lehet. Igazából azt sem mondanám, hogy a legturista központibb helyen vagyunk, maga a Váci utcán belül, mert azért a Vörösmarty tér, meg ezek a helyek azért sokkal népszerűbbek. Most én csak az elsőről beszélek, hogy úgy egyszerűbb legyen, hogy...
1: Mert
3: hogy
1: franchise vagytok, de hogy
3: igen,
1: most
3: igen,
1: az első...
3: Igen, már 10 étterem van, és abból 8. kerületben. De maga mi azért nem a legnépszerűbb helyén voltunk a Váci utcának, tehát azért oda kell hozni a turistát. Szép a kilátásunk, arról nem is beszélek, de attól függetlenül nem az a nagy sétáló részlege volt ott. és nekünk erre kellett egy módszert találnunk, hogy hogyan hozzuk oda a turistát.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy végül is van egyfajta turista, vagy egy bizonyos turista típus, egy célcsoport szegmens, ami így lebeg a fejetekben. Ki ő, hogy néz ki, ki az, aki nálatok fog ebédelni?
3: Nem, mi a másik oldalról közelítünk meg.
1: No.
3: Tehát, hogy mi sosem nézünk ilyen célközönséget, hogy ki lehet nekünk jó, ki nem lehet nekünk jó, hanem ahogy mondtam nálunk, ez tényleg ez a rendszer, ez nagyon fontos, hogy minőség, vendéggel való kommunikáció, családias légkör, mi ezt a hármat elkezdjük hozni, és megnézzük, hogy ki a célközönség. De én sem tudnám magam megmondani, úgyhogy egész nap benn vagyok az éttermekben, mert látok idősebb korosztályt, látok fiatalabb korosztályt, látok családosokat, egyedül utazókat, tehát, hogy igazából szerintem fölösleges is célközönségre lőni, pláne a turistáknál, mert attól függ, hogy éppen melyik országban most melyik repülőjegy az akciós, hányan jönnek úgy éppen, milyen nemzeti ünnep van valahonnan, honnan érkeznek a turisták, tehát hogy ma már inkább azokat szoktuk nézni, hogy melyik országban milyen ünnep van a hétvégén, vagy hogy hol van éppen valami esemény, ahol szabadnapok vannak, hogy Budapestre jönnek, de maga célközönséget nem elemzünk, mert értelmetlen, mert valami mindig valaki tudja, hogy éppen milyen étel kell neki. Mi azt próbáljuk belőni, hogyha tényleg el akar jönni Magyarországra, meg akarja kóstolni a magyaros konyhát, azt meg tudja tenni úgy helyben, hogy egy jó minőséget kap barátságos személyzettel, és megkóstolni egy olyan magyar receptet, amit még a magyaroknak is néha újdonság. Pedig minden olyan alapanyagot van benne, amit ők is csinálnak, de mégis ez egy kis újítás.
1: Mit gondolsz, hogy trendek jönnek-mennek, turisztikai szezonok szintén sorjáznak, és előttetek is áll jó sok, legalábbis remélem, drukkolunk neki. Mi az, amiben azt gondolod, hogy egyébként időről időre kell újulnia egy ilyen márkának, mint a tiétek? Mi az, amit el lehet árulni, de így forgattok a fejetekben frissítésként, újításként?
3: Újítás maga szerintem az étlapban szoktunk a legtöbbet, hogy ha mondjuk a lángosok, 24 fajta lángosunk van, tehát minden, annyit kell tudni, hogy minden éttermünkben egységes az étlap. Kettő van, amiben egy picit eltér, mert azok már nem annyira franchise tagok, de ott is mondjuk a bribocsát és a bribókát áruljuk, de egy másik vonalat képviselnek, a maradék 8-a mindig ugyanaz a menü. És igazából mindig szezonálisan próbáljuk, hogyha tél jön, akkor csináltunk egy ilyen csípősebb sajtos verziót, egy ilyen kis csípősebbet a bribókában, vagy a bribacsában, vagy a lángosok terén. Maga az étlapba próbálunk megújulni, arculatot azt nem, azt nagyon kőkeményen kiállunk mellette, hogy minden ugyanúgy nézzen ki. Inkább arra vittük a hangsúlyt, hogy minél egységesebb legyen mindegyik hely. Mert hogyha bemegy egy gulyáslángosbárba, akkor azt akartuk, hogy mindegyik helyen ugyanazt az élményt kapja meg. A falak ugyanolyan színűek, ugyanaz a tematika, a terítők, és mi abban próbálunk mindig, hát erről szól egy nagy megújulás, de hogy mindig ugyanezt a minőséget próbáljuk tartani, és minél jobban az összes egységet úgy összehozni, hogy egyformák legyenek. De maga azt nem szeretnénk, hogy most újulni, mert ez annyira friss márka még, hogy ezt tökéletesíteni kell. Tehát, hogy minél jobban az, ami a szemlélet volt a legelsőbe, azt az összesbe tudjuk továbbvinni. Mert ez a legnehezebb része, hogy minden nap mindenhol ugyanaz a minőség legyen, mind a pályaterén, mind a konyhaterén.
1: Vajda Máté, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon szuper élmény volt, köszönjük szépen.
1: Egy hét múlva ismét jelentkezünk Rebrieffel, mindenkinek szép hetet kívánunk.
0: Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en fél öt múlt néhány perccel, csütörtök délután, nyilván akkor ez a földgömb rovat ideje, és kezemben van a márciusi, áprilisi szám. Telbisz Tamás a telefonon a másik végén, geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára. Szervusz Tamás, jó napot neked még egyszer.
2: Szervusz András, üdvözlök mindenkit én is.
1: Na hát akkor én azt mondom, hogy vagy kérdezem, hogy miért mentél jégre, vagy jég veled, mindenféle jópofa cím jutott eszembe, vagy szerintem jópofa. Persze a te megfogalmazásod a földgömbben komolyabb, egy kis jégtektonika. Idézzük föl a telet?
2: Igen, hát ugye nyilván ezt persze még abban a rendületben írtam meg, amikor ott voltunk a tél után közvetlenül. Ugye ez egy kivételes tél volt az elmúlt teleket tekintve legalábbis, hogy befagyott a Balaton, a Velencei tó, meg más állóvizek is, és lehetett igen korcsolyázni. Én ezt régebben is mindig szerettem, és sok évig nem volt erre lehetőség, és akkor most végre újra volt, úgyhogy hát én is amikor lehetett, akkor mentem, voltam Velencei tavon is, Balatonon is ezen a télen, és hát nagyon érdekes jelenségek voltak, úgyhogy ezekről írtam a földgömbben.
1: Igen, hát és ezeket természetesen fotókkal dokumentáltad, és te az ember ilyeneket lát ott a tavon, amikor szerencséje van, és éppen olyan tél van, de hogy ez pontosan micsoda, vagy hogy alakult ki, az most ebből a cikkből, ez nagyon jól, és nagyon szakmaian természetesen kiderül. Kezdjük akkor egy kis fizikával, vagy mivel gondolod?
2: Igen, azt hiszem, hogy az egy jó kezdés lesz, én is a cikkben azzal kezdtem. Ugye, amiket vizsgálunk, vagy ami érdekes, hogy hát ez a jég, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen tükörlap az egész jég, aztán az ember megy bárhova szabadon, hanem hát aki volt ilyen természetességeken, azt tudja, hogy ezekben vannak mindenféle repedések, ugye, rianások, ezt ugye a közvélemény is gyakran használja ezt a szót. A jégnek az állaga, minősége is nagyon-nagyon különböző lehet. És akkor kezdjük valóban fizikával. A lényeg az, hogy mégis hogyan fagynak be ezek a tavak. A mi éghajlatunk, hogy ugye nyáron meleg van, tehát ugye 20 foknál melegebb, télen pedig ugye 0 fok körüli vagy az alatti hőmérsékletek vannak, és az meg, hogy a kettő között van, bár az aljához közelebb van 4 fok. És a víz az egy nagyon különleges anyag, mert a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy ha a nyári melegben elkezd hűlni a tó vize, akkor ez a 4 fokos víz, ez lemegy az aljára, mert az a legnehezebb, legsűrűbb, és akkor helyet cserél. És akkor ez így zajlik addig, amíg egészen a fenekéig nem lesz 4 fokos a víz, és akkor utána viszont már nincs ez a helycsere, hanem ami utána tovább tűl a vízben, akkor az a felszín közelében csak elkezd 0 fok közelébe menni, az már ott gyorsan megy az a része. Tehát igazából ez a nehéz, hogy a 4 fokra lehűl az egész tóvíz, és utána a felszín, amikor már 0 fok közelében van, és tényleg bejön egy hosszabb ideig tartó, mondjuk egy hetes tartós fagy, akkor az a felső rész az már elkezd jó erősen fagyni.
1: Igen, hát és akkor ez hártyásodik, aztán vastagodik a jég nyilván. Én a Velencei tavon élveztem ezt fantasztikus gyerekkorom, amikor akkor még gyakrabban befagyott, és ott alatta lehetett látni az élővilágot, ahogy jönnek, mennek lassan, vagy lehet a halak, ugye minden lehúzódik, és ott lenne a néhány centis jég alatt lehetett látni, hogy mozog a világ, és a szépen fagyott be, akkor gyönyörűen áttetsző volt. Hát igen, ugye az élet az ott zajlik, ugye a jég alatt nyilván.
2: Igen, tehát ugye ezért van az, hogy miközben a felső rész befagy, alatta még ugye megmarad a víz, ráadásul maga a kialakuló jég az egyfajta hőszigetelő réteget is képez, tehát az pluszban nehezíti az alsóbb részek befagyását. Ettől függetlenül, tehát nyilván olyan helyeken, ahol még tovább van és nagyobb hideg, mint nálunk, ott ez a befagyás megy aztán tovább, és akkor több 10 centi, fél métert, akár métert is befagyhat, de nálunk ez azért már nem szokott előfordulni a legnagyobb teleken sem, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen 10-20 centis jég az már elég jó, ugye szoktak ilyet mondani, hogy a biztonságos korcsolyázás, hogy 10 centis jég kell, de ugye ezt is azért mindenkinek mondom, meg mindenki tapasztalhatja, hogy az nem úgy van, hogy a 10 centi, akkor az egész mindenhol 10 centi lesz, hanem hát lesznek benne különbségek, és ugye amiről a cikk leginkább szól az, hogy hát az ilyen repedésekkel mi történik a jégben. Mert hogy ha már kialakult a jég, akkor utána az is elkezd hűlni, tehát hűl az idő, akkor a jég is összehúzódik. Ebben a szempontból már úgy viselkedik, mint más idézőjelben rendes anyagok, és akkor ez a hűlő és emiatt összehúzódó jég, ebben repedések jönnek létre. Ugyanaz van egyébként a vulkáni kőzetekkel is, amikor láva megdermed, akkor ugye megszilárdul valahogy, de utána még továbbra is hűl, összeudódik, és ezért kirepedezik. Ugye a vulkáni kőzetek, a lávák azok ilyen szép hatszöges formákban repedeznek, a jégre ez nem jellemző, tehát jégben ilyen hosszati nagy repedések nyílnak ki, és akkor ezek lesznek a rianások. De most jön egy nagyon érdekes dolog, amit egyébként az az érdekes, hogy nem nagyon sokat olvastam a szakirodalomat, de az ember kimegy a jégre, akkor meglátja, hogy amikor ezeknek a rianásoknál ugye megjelenik a sima víz, akkor utána az is befagy, hogyha elég hideg van. De azon már csak egy ilyen kis vékonyabb jégréteg alakul ki, ilyen 1-2 cent is, és akkor az az érdekes, hogy amikor a jégnek a hőmérséklete változik, és a jég hőmérséklete kicsit elkezd nőni, de azért maradunk 0 fok alatt, akkor a jég tágulni fog. Tehát ugye kinyílt a rianás, de aztán a rianás visszacsukódna. De ha közben a rianás vize is befagyott, akkor az összecsukódás úgy lesz, hogy azzal ott valami történni fog.
1: Nem szintben van.
2: Igen, tehát akkor felpúposodik, igen. És akkor lesznek benne ilyen nagyon szép gyűrődések. Amilyeneket egyébként a kőzetekben is megfigyelhetünk, csak a kőzeteknek a gyűrődései azok ilyen nagyok, tehát azok ilyen több 100 méter magasságra fölemelkednek, felpúposodhatnak egy ilyen hosszanti irányban. A jég esetében ez mondjuk csak ilyen néhány 10 centisre púposodik föl. Tehát az az érdekes, hogy a jég, amire azt mondjuk, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon szilárd anyag, az mégis képes így meghajolni. Hát egyébként a kőzetekre is azt gondoljuk, azok nagyon szilárdak, azt mégis képesek azok is gyűrödni. Úgyhogy ez egy ilyen meglepő dolog, de aztán ezt csak egy ideig bírják, és ha sokáig zajlik, akkor egy idő után el fognak törni, és akkor ezenek a felpúposodó rianás kitöltő jegeknek, hát mondjuk így, hogy ezek redő bontozatok, azoknak aztán eltörik a közepe, általában leginkább ott a legnagyobb a feszültség benne, eltörik, és akkor ilyen étoldalt, ilyen ég felé meredő ilyen redőszárnak alakulnak ki belőle.
1: Redő boltozatok, redőteknők, és ha mondom, a fotók a földgömbben fantasztikusak hozzá, és végül is azért egy kis jégtektonika, ugye, mert ez most, amikor egy-egy ilyen képet látunk a jégen, amikor ezek összecsúsznak és így fölpuposodnak, az tulajdonképpen leképezi azt, hogy egyébként, ami a nem tudom, a földrészekkel történt annak idején, úgy, ugye, vagy valamilyen repedés mellette, hogy ezek az alapok ugye összecsúsznak, kicsit vagy nagyon.
2: Hát igen, a földrészekkel történik, illetve azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen redőboltozat, amit így a föld ilyen nagy felszínformaként megfigyelünk, azoknak a magassága mondjuk ilyen 100 méteres nagyságrend, keresztirányban néhány kilométeresek, hosszirányban pedig néhány 10 kilométeresek. Tehát hogy nem egy egész földrészsel történik egy ilyen nagy gyűrődés általában, hanem azonban ilyen kicsik, és akkor egymás mellett van ez a sok-sok gyűrődés. Tehát mint egy szőnyegnek a redői, úgy kell ezeket elképzelni. És hát az a nagyon szép, hogy ez a jégben itt akkor pár nap alatt étszerűnek ezek a formák. A kicsiben is, de nagyon jól modellezik azt, ami a valóságban a kőzetekkel történik.
1: Egy kicsit még a Titanicról is emlékezzünk meg, mert azért az is lehetne egy ilyen fejtörőben egy 5000 forintos kérdés, hogy miért úszik ugye a jéghegy, és miért csak néhány százalék látszik ki belőle.
2: Igen.

0: nagyjából 10%-kal lesz kisebb, tehát azt mondjuk ugye, hogy könnyebb. Márpedig ugye az úszásnak az a lényege, hogy aminek kisebb a sűrűsége, mint az adott folyadéké, az úszni fog a tetején, de úgy, hogy azért valamennyire belemerül. Ez a 10% sűrűség különbség, ez pont azt jelenti, hogy ugye egy jéghegynek a 10%-a áll ki a vízből, és a 90%-a pedig a víz alatt van, tehát a titanok ilyen értelemben kerülhet ide, hogy ugye találkoztak a jéghegyen, aminek csak egy kis része állt ki, és a lent lejjebb sokkal nagyobb volt, és amúgy is sötét volt, meg köd volt, és nem tudták kikerülni, neki mentek.
1: Ugye beszéltél a rianásról is, meg amikor ugye reped a jég, és annak fantasztikus hangja van, és az végig zúg, vagy végig süvít tulajdonképpen a Velencét, vagy a Balat, amikor egy komoly rianás van. Ennek az oka az, hogy ezek a jégtáblák megrepednek, eltörnek, vagy összecsúsznak?
0: Ez ennek konkrétan a szétrepedés az oka, tehát akkor van ez a rianás. És ugye az pedig azért van, mert ugye amikor még a hidegen belül is elkezd hidegebb lenni, és akkor összehúzódik a jég. Tehát magától a szétrepedéstől van ez a rianás hang. Az összecsúszás az általában lassabb, meg akkor van ugye ez a felpuposodás, felgyűrődés. Akkor is aztán ugye eltörhet valamennyire, de az nem szokott ilyen hangjelenséggel együtt járni.
1: A hallgatókat nem vitted ki a jégre, mikor mentél? Mert tényleg, milyen izgalmas, hogy egy geográfus mit lát, meg minek a leképeződés lát, mit tud megfigyelni, mit tud dokumentálni, fotózni. És hát ez most már tényleg ritka ajándék. Nem tudom, hány éve nem volt ilyen, hogy a Balaton bizonyos részei befagytak, és élvezni lehetett ezt a látványnak, persze a téli sportokat is.
0: Igen, hát ez persze, hogy ez idézőben nagyon hirtelen dolog van, tehát hogy na akkor most itt megjött a hideg, tényleg befagyott, tehát az ember ezt előtte egy-két nappal dönti el, hogy na akkor kimegyünk a jégre, és akkor ott megpróbálunk korcsolázni, úgyhogy én ennyi időt nehéz is beszervezni a hallgatókat. Hát nem beszélve arról, hogy ugye saját felelősség alapon lehet, pont most itt a terepgyakorlatok kapcsán is kollégákkal beszélgetünk erről, tehát hogyha én azt mondom, hogy hallgatunk, hogy jön a jégre, és ott nehogy Isten bármi baj történik, akár csak egyszerű baj, hogy elesett és eltörte a térdét, lábát, akkor kérdés, hogy ki a felelős, tehát hogy lehet ilyet csinálni, de kellő megalapozásra vagy, szóval nem olyan egyszerű. Úgyhogy igazából vetítem ezeket a képeket, sőt megsugom, hogy egy-kettő van itt most a földgömbben, és amit nem az idei tényleg csináltam, hanem még korábbi befagyásoknál. Tehát vetítem ezeket a formákat, amikor a kőzetek hasonló formáiról tanulunk.
1: Jó, hát csak azzal gondoltam, hogy egy-egy ilyen szakmai terepgyakorlat, az mindenképpen veszélyes üzem. Hát teljesen mindegy, hogy hova mentek, bokros cseppére, vagy hegytetőre, vagy jégre. Szóval veszélyes üzem, na, a geográfusoké, meg az egyetemistáké is, ez biztos. Van még?
0: Hát, nem? Úgy veszük, van értelemben, van, igen. Van egyfajta veszély, de azt gondolom, hogy
1: ezt vállalni kell.
0: Egy átlagos ember, aki szeret túrázni, persze, akkor az hasonló veszélyekkel néz szembe, tehát azért nem is szeretném.
1: Nem. És van még egy cikked a földgömbben, csak a címét mondd meg a történetet, aztán majd legközelebb erről beszélgetünk, vagy 2-3 hét múlva.
0: Igen, a címe az, hogy kőgazdag kazbegi. Hát ez rövid magyarázatként azért annyit fűzök hozzá, hogy a kazbegi az a Kaukázus keleti részének a legmagasabb hegye, 5050 méter magas. Kőgazdag pedig az, hogy nagyon sokféle kő van ott arra felé, és hát erről írtam a másodikat, ami ugyanebben a földgömb számban jelent meg.
1: Jó, de legközelebb személyesen gyere, mert mióta nem beszéltünk, azóta én is begyűjtöttem egy-két kőzetet, és szeretném, ha megnézni, de most tényleg ez jó apropó lesz arra, hogy kőgazdag kazbegiről beszélgessünk, és én is megmutathassam neked a magángyűjteményemet itt a stúdióban, jó, Tamás?
0: Ennek nagyon örülök, hogy a stúdióban van egy ilyen magángyűjtemény, csak nagyon szívesen megyek.
1: Nem itt van, de majd behozom akkor arra rövid időre. Nagyon szépen köszönöm. Telbisz Tamással beszélgettem.
0: Köszönöm. Geográfus,
1: az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára, egy kis jégtektonika, így április végén, május elején gondoljunk erre vissza, amikor a jégkockák csörömpölnek majd egy jó koktélban. Köszönöm szépen, Tamás!
0: Köszönöm szépen, én is, minden jót!
2: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Révfülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel, 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában, minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön.
0: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Péntek van, május 1-e van, jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa. Szupán Márton a PIK alapítója itt a stúdióban, és revolútozunk, mint oly sokszor, de most nagyon sok minden történt a Revolut házatáján.
2: Igen, rengeteg újdonság, de gyakorlatilag megszokhattuk a Revoluttól, hogy szinte naponta dobálja a friss híreket, meg az újdonságokat, izgalmakat. Most egy néhányat ebből összeszedtünk, hát így időről időre talán, nem ilyen fél évente szoktam hozni egy revolutos témát, vagy téma csokrot, mert tényleg érdekes, meg hát valahogy a születésétől fogva, szinte a születésétől Bábáskodsz. Fogva nyomon követjük, mondjuk azt, hogy nyomon követjük az útját, meg a hullámhegyeket, hullámvölgyeket, és azért inkább hullámhegyekről lehet beszélni. Itt talán az első izgalmas téma, és azt gondolom, hogy talán a legizgalmasabb, ami itt az elmúlt időben a Revolut házatáján történt, az a Revolut R-nek a bevezetése, ami tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia alapú személyi asszisztens, ami beleköltözött a Revolut applikációba a telefonunkba, és gyakorlatilag szabad szavas bankolást tesz lehetővé. Ezt úgy vizionáljuk mi egy pár éve a PIK-nél, meg azért vizionálják egy páran a piacon, viszont kevesen valósították meg, ugye azért ilyen korábban, mert évekkel ezelőtt chatbotok elkezdtek beköltözni a mobil applikációkba, akiktől ilyen kisebb-nagyobb sikerrel lehetett kérdezni dolgokat. Jellemzően egyébként ezek ügyfélszolgálatos tevékenységet ellátók, de olyat keveset lehet látni, van, de keveset lehet látni a piacon, ahol gyakorlatilag teljesen el tudod felejteni azt, hogy menüpontokban keresgessél, vagy ilyen különböző
1: kihelyezett. Fülek és gombok, ugye?
2: Widgeteken, meg egyebeken. Igen. Bármit, hanem gyakorlatilag, mint hogyha beszélgetnél a személyi bankároddal, és ő már intéz is valós időben mindent.
1: És azt mondtad, hogy pénzügyek, vagy bankolás, ez már azon is túlmutat, nem? Tehát a klasszikus bankoláson
2: már túlmutat. A tranzakcionális bankoláson túlmutat, igen, a befektetéseket is kezeli,
1: költéseket.
2: De egyéb költéseket, tulajdonképpen mindent, ami egy Revolut applikációban elérhető, és egy Revolut applikációban elérhető funkcióknak a sora az bőven-bőven túlmutat a klasszikus bankoláson, úgyhogy gyakorlatilag beleköltözött a zsebünkbe egy olyan kis személyi bankár, aki tud mindent a banki ügyeinkről, és végre is hajtja az információk, vagy végre is hajtja az utasításainkat.
1: Bankmanó. És holisztikus képet ad, ez is benne van valamelyik cikkben. Teljes kép az előfizetéseimtől. Én így képzelem, hogy innentől kezdve akkor. És egyszer felhatalmazom, onnantól kezdve akkor szabadszavasan mindent. Akkor nem kell nekem újra azt validálnom minden egyes parancsot? Vagy...
2: De minden érzékeny adatnak a lekérését, illetve minden tranzakció indítást, az biometrikusan azonosítani, tehát ilyen esetekben biometrikusan azonosítani kell magunkat. Nyilván ez egy nagyon fontos biztonsági kritérium, tehát ez nem működhet máshogy, mint egy nem mesterséges intelligencia alapú bankolási folyamat. Nem is szigorúbb, de nem is megengedőbb, és szerintem ez nagyjából így jól is van. Meg egyébként nagyon olajozottan működik már nem csak egy Revolutnál, egyébként általában egy modern mobilbanki applikációnál ezek az azonosítási folyamatok, azonosítási lépések, itt is gyakorlatilag ugyanaz a folyamat van integrálva ebbe az egész asszisztens kérdéskörbe.
1: Igen, csak mondjam, annyira átfogó életmódtárs írjátok, ez a fintech.hu volt ez a cikk, igen, hogy utazási költségvetés. Tehát én azt mondom akkor, hogy holnap után, nem tudom, Marokkó vagy Honolulu, teljesen mindegy, és akkor szállod a bérautó repülőjegy. Tehát ez millió apró dolog, és lesz egy budget a végén, lesz egy költségvetés, és ez már mind őt csinálja, és akkor ezt egy zsinóra fűzi föl tulajdonképpen ezt a fajta tevékenységet.
2: Igen, igen. Nagyon, nagyon izgalmas, meg egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet hasznosan, jól mesterséges intelligenciát integrálni egy pénzügyi folyamatba. Azért látunk egy csomó olyan esetet, ahol nem igazán hasznos, vagy egy kicsit ilyen kényszer, hogy vagy kicsit összeijájozzanak egy-egy folyamatot. El lehessen mondani, hogy van. Hogy már mi is mesterséges intelligenciára építünk, de valójában nem sokat ad hozzá. Ez itt egy jelentős lépés. Érdekes egyébként, hogy úgy is tűnhetett itt egy picit talán ilyen inkumbens logikával kivárt egyébként a Revolut. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas téma, hogy azért itt a fintech világában is, meg a fintech.hu-n is évek óta beszélünk arról, hogy hogyan veszik igénybe ezt az új technológiát, vagy technológia halmazt a különböző pénzintézetek, és a Revolutnál nem sokat lehetett erről hallani. Viszont egy lépésben kijöttek egy nagyon izgalmas és nagyon hasznos dologgal.
1: Annyi minden szembe jutott. Ez amit az önvezető autó egyébként, hogy te rengeteg mindent átadsz most már innentől kezdve a kártyádnak, vagy a telefonodnak, vagy az asszisztensednek, minibankárodnak. Eszembe jutott a BNPL is, hogy ez vajon a fogyasztási szokásokra, a költségekre, a költési szokásokra hogyan fog hatni. Mert hogy egyébként nyilván beállíthatsz fékeket és ellensúlyokat is, de adhat egy lendületet is a költés. Ráadásul ez most már a királyságban ez működik, ugye? Tehát ott már ez igénybe vett.
2: Igen, így van, az Egyesült Királyság területén vezették be az ERT első körben, általában ez a tesztpiacuk, meg hát innen indultak. Itt van a legstabilabb, legnagyobb ügyfélbázisuk. Ugye itt a nemrégiben egyébként megkapták a banki licencet. Erről is itt az elmúlt 3-4 évben szerintem rendszeresen beszéltünk erről a veszőfutásról, hogy a saját hazájában nem kapja meg a banki licencet. A Revolut most ezt a gátat is áttörték egyébként nem olyan régen. És igen, itt ezen a piacon indult el ez a megoldásuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon gyorsan fog terjedni. Nyilván egy érdekes kérdés lesz az figyelni, hogy melyik piacokra terjesztik ki ezt mondjuk második lépésben, mert azért itt is az EU AI Act az egy eléggé szigorító tényező, tehát egy csomó-csomó esetben, ugye ezt főleg mesterséges intelligencia szolgáltatóknál látjuk, akár egy OpenAI-nál, Anthropic-nál, hogy Európa ilyen harmadik hullámban szokta megkapni az újdonságokat, mert az EU AI Act annyira eltér az összes többi területnek a szabályozásától, hogy ilyen plusz akadályokat görget a bevezetés elé. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a Revolut hogyan fogja meg, és egyébként a legnagyobb piacára, az EU piacára terjeszti-e ezt ki, vagy esetleg még kisebb piacokon fog pilotolni, megpróbálkozni ezzel.
1: Ezt te nagyon szívesen kipróbálnád, és ez nektek a Peaknél, ez hasznos lehet? Ez hasznos lehet, mert ez rengeteg mindent elmond egyébként arról, hogy az AI-t azt hogyan lehet egy csomó más területen használni.
2: Hát figyelj, ez egy... Nyilván mindent szívesen kipróbálok, meg kipróbálunk a Peaken belül, ami újdonság és jó. Én azt gondolom, hogy ez kifejezetten jó, tehát hogy volt tavaly egy white paperünk, lassan egy évvel ezelőtt, talán tavaly májusban adtuk ki, amiben arról beszéltünk, hogy szerintünk hogyan fog kinézni a jövő bankolása. Még van a Mission 2030 nevű programunk, amiben azt mondjuk, hogy 2030-ra teljesen AI agent alapú autonóm bankolást lehetővé tevő szoftvert fogunk tudni szolgáltatni a piacon, és nyilván ennek egyik eleme az, hogy frontenden ez hogy jelenik meg. Van egy csomó, az csak a jéghegy csúcsa egyébként, van egy csomó egyéb réteg, amit meg kell ehhez ugrani, meg kell oldani. Így tett a Revolut is egyébként, azért az fontos, hogy itt nem egy teljesen autonóm bankolásról van szó, hanem egy teljesen autonóm agenteken alapuló ügyintézési folyamatról van szó.
1: De te vagy a vezetőülésben, ugye ezt mondta Júlia Bonomárjova, a Revolut ügyfeleimért felelős, hogy te maradsz a... Azt mondtam, az önvezető autó.
2: Igen, az önvezető autó példa az nagyon jó, az egész mesterséges intelligencia piacra.
1: Valami nem stimmel.
2: Rengeteg hasonlóság, meg egyezőség van. És hogy jó ez a Peaknek, én azt gondolom, hogy mindig jó, hogyha nagyon jó valamiben elsőnek lenni, de értékesítés tekintetében sokkal könnyebb dolgunk van, hogyha rá tudunk mutatni, hogy nézd meg, hát ott működik már 60-70-80 millió ügyfélnél, és akkor talán nem úgy néznek ránk az inkumbens bankokban, mint valami UFO-ra, amikor azt mondjuk, hogy te feleslegesen egy bankot olyan nagyon tovább fejleszteni, húzzunk elé egy mesterséges intelligencia réteget, és tudja elmondani a saját szavaival az ügyfél, hogy mit szeretne. A háttérben meg egy új szoftveres réteg, egy mesterséges intelligencia réteg, illetve egy mesterséges intelligencia ügynökökből álló réteg, meg végrehajtja az igényeket. Mondom, erről adtunk ki egy évvel ezelőtt egy értekezést, és gyakorlatilag az, amit ebben a white paperben elmondtunk és vizionáltunk, hogy hogyan fog kinézni a bankolás a következő néhány évben ilyen középtávon, a bank egy-egyben gyakorlatilag ezt mondtuk el. Ez nem egy óriási megfejtés, nyilván mi azért ott ilyen technológiai, technikai mélységekben is megvizsgáltuk ezt az egészet, hogy mennyire megvalósítható, Én azt gondolom, hogy ezt számtalan további pénzintézet kell, hogy kövesse, különben le fognak maradni. Én azt gondolom, hogy ez most egy olyan nagyon széles körben érthető különbözőség az inkumbensektől, szemben azzal, hogy olcsóbbak a díjak, subscription fee-k vannak, ezt a klasszikus ügyfélkör, aki a fizetőképes kereslet, nem tudom, 30 pluszos korosztály, vagy megérti, vagy nem érti, vagy érdekli, vagy nem érdekli, az, hogy úgy tudjak bankolni, hogy belépek és szabadszavasan elmondom, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős trigger tud lenni a bankváltásra. Tehát, hogy itt tulajdonképpen
1: mert megint... ez generációs falakat is áttörhet. Simán. Ez nagyon fontos.
2: És tudod miért egyébként? Mert egyébként pont azt a generációt érdekli legkevésbé, nyilván őket is nagyon, de azt a generációt érdekli legkevésbé, aki egyébként a Revolutnak az első ügyfélköre volt.
1: A frissek, igen.
2: Már a nagyon fiatalokat érdekli, mert ők a ChatGPT meg ezeken élik az életüket, de szerintem mondjuk ez az ilyen 20...
1: fölfele nyit.
2: 25-35-40 közötti korosztályt kevéssé érdekli. Szerintem a 35-40 fölötti tudod miért érdekli nagyon? Mert azt szokták meg, hogy fiókban bankolnak egyébként. És itt tudom ezt történni. Csak egy következő lépés lesz az, hogy ne írnod kelljen, hanem voice, de tudjuk hangalapon el tud mondani, hogy mit akarsz, és végrehajtja az egészet.
1: Szóval ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy óriási dolog. Meglátjuk a BNP-re, mit, a költ nem a BNP-re, a költési szokásokra mit mondasz, mert neked aztán még lapozunk, mert van
2: szerintem,
1: még egy
2: szerintem erre én ebben nem látok direkt és nagyon erős ráhatást. Te miért gondolod, hogy erre?
1: Nem, csak kérdezem, azt kérdezem, hogy most, hogy így tudom megbeszélni, mert mindig az edukációra lyukadunk ki, ugye? Meg ahhoz, hogy a fiatal gyerekek tudatosabb, meg most így nyitunk fölfelé is. Az, hogy egy ilyen lehetőség, azon gondolkoztam, amíg hallgattak, hogy mi lesz ebben az ügyfélélmény. Azon túl, hogy ez tök jó, hogy most már nem kell nyomkodnom. Hát az, hogyha a hónap végén jobban jövök ki. Tehát, hogy ez a végén plusz költésre ösztönöz engem az, hogy van egy ilyen kis társam, akivel ezt megoldom, és kényelmesebben tudom ezt intézni, vagy látható a végén cseng a kassa, mert meg fogok ennyit, meg ennyit év végén.
2: Szerintem, aki eddig is tudatos volt pénzügyileg, annak tovább tudja javítani a pénzügyi tudatosságát, aki eddig nem volt tudatos, annak meg nem fogja javítani. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez direkt ráhatással talán nem lesz, vagy nagyon, nagyon gyengén lesz. Aki tudatos, és jellemzően a Revolut felhasználók, ezek azért a tudatosabb felhasználók közül kerülnek ki, azoknak ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy különböző kimutatásokat, meg mindenféle szempontú összefoglalásokat készítsen magának.
1: Volt még egy cikk, ezt még erre még van idő, ugye, hogy a Revolut, hogy még azt mondtad, hogy több mindennel jöttek elő, egy mozdulattal eltörli a határokat a munkaerőpiacon. Mert hogy mindenféle kutatás is van itt a Siklós Bence cikkében a fintech.hu-n, hogy a szabályozási komplexitás, meg a különböző országok különböző szabályai tartják vissza a vállalkozásokat, ha jól értettem, tehát azt gondolom, hogy jól értettem, az a 27%-át a megkérdezetteknek attól, hogy külföldön terjeszkedjen. Tehát a külföldi terjeszkedés gátja az adminisztrációs, a Revolut ebbe is belenyúl.
2: Igen, itt meg nem egy lakossági, hanem a Revolut Businessnek egy új szolgáltatásáról van szó, ahol egy Global Hire platformot indítottak, gyakorlatilag azt csinálja ez a platform, hogyha tudom, van nekünk egy magyar cégünk, szeretnénk terjeszkedni Franciaországban, azt ma úgy tudjuk megcsinálni, hogy francia céget alapítunk jellemzően, vagy kereskedelmi képviseletet, vagy fióktelepet hozunk létre, alkalmazottakat veszünk föl, elkezdünk helyi munkajogást foglalkoztatni, stb. A Revolut Global Hire pedig gyakorlatilag ezt hozza egy ilyen szolgáltatási modellben, azt mondja, hogy ha te nemzetközi piacokon akarsz terjeszkedni, akár munkavállalót akarsz, akár irodát akarsz bérelni, akár valami helyi képviseletet akarsz létrehozni, akkor minden ehhez szükséges szolgáltatást és mondjuk jogi ügyintézést, szerződéstemplétet, cégbejegyzési folyamatot, azt egy platformról tudsz indítani. Ami azért nagyon érdekes, mert ez egy nagyon-nagyon erős beyond banking szolgáltatás, ugye, amiről itt mi főleg a magyar piacon a BUPA kapcsán szoktunk, az MBH-s KKV platform kapcsán szoktunk erről beszélni, azért annak kapcsán szoktunk erről beszélni, mert nincsen nagyon más használható és jó Beyond Banking platform az országban ezen kívül. Talán amikor először hoztam ezt a témát 6-7-8 évvel ezelőtt, ennek az egész hátterét annak idején píkes tanácsadóként raktuk össze. Akkor az volt a fő felütés, hogy a bankolás után mi a következő fájdalompontja egy cégnek, a rengeteg adminisztratív munka. Pont ugyanerről szól, tehát arról szól, hogy egy speciális területről, de arról szól, hogy ha te nemzetközi piacra akarsz menni, akkor még az átlagosnál is többet, ráadásul olyan területen kell adminisztrálni, így van, és ez gyakorlatilag ilyen megpróbálja komfortzónán belülre hozni ezt az egészet. Nagyon érdekes terület. Egyébként én azt gondolom, hogy legalább annyira áttörő sikert tud hozni a Revolutnak, mint az R, amiről az előbb beszéltünk. Pusztán azért, mert azért az igazán fizetőképes kereslet az a vállalatok, meg a cégek, pláne azok, akik egyébként nemzetközi terjeszkedésben gondolkodnak. Ez megint egy olyan elem, amit nem nyújtanak a klasszikus pénzintézetek, nem nyújt nagyjából senki, és megint csak egy olyan indok tud lenni, hogy oké, akkor a cégemmel is elkezdek Revolutot használni, mert nem kell a francia jogásszal leveleznem, és 150 eurós óradíjért foglalkoztatnom, hanem itt a Revoluton ezt az egészet megkapom. Szóval ez szerintem két nagyon izgalmas, nagyon erős mondás. Nyilván a Revolut R, a Revolut Manó, ahogy te mondtad,
1: számosságában az nagyon
2: számosságában, meg talán érthetőségében és kézzelfoghatóságában egyel erősebb. És egy nagyon érdekes hír jött velem szembe itt az elmúlt napokban még, vagy egy ilyen kis értekezés, hogy folyamatosan beszélünk arról, hogy a kikészült tőzsdére, ki megy tőzsdére, ki nem megy. Tavaly egy Klarna például BNPL szolgáltatóként tőzsdére ment, pivotáltak egyébként, azért kicsit ezt szét is verte a részvényárfolyamot, és ők azt mondták, hogy most már ők nem BNPL szolgáltató akarnak lenni, hanem egy nemzetközi 100 millió fölötti ügyféllel rendelkező digitális banki ökoszisztémát építenek, ezért nagyon sokat ruháznak be a fejlesztésekbe, ezért csúszik a profitabilitásuk. Nagyon jó beszálló pontokat adott ez a bezuhanó árfolyam. És hát ugye szó van folyamatosan arról, hogy a Revolut egyszer majd tőzsdére megy, hogy megy tőzsdére, mikor megy tőzsdére, és erről jött ki most egy ilyen kis információ csomag. Egy háttérbeszélgetés volt a Stolinszkijel, ugye a Revolutnak a társalapító tulajdonosával, és ugye azt ambicionálják, hogy 2028-ban legyen ez a bevezetés, ami azért egy kicsit arrébb van. A pletykák eddig inkább arról szóltak, hogy valahogy ez akár már az idei évben megtörténhet, és 150-200 milliárd dolláros cégértékről van szó, ami elég meghökkentő, mert a legutóbbi az 75 milliárdos, a legutóbbi tőkebevonás 75 milliárdos cégértéken történt, és amiben nagyon-nagyon izgalmas, hogy itt a Stolinszkij ezzel megnyit maga előtt, hogyha 150 milliárd dollár fölötti cégértéken történik bármilyen tranzakció, akkor megnyit egy ilyen részvénycsomagot, egy opciós csomagnak a lehívási lehetőségét saját maga előtt. Hasonlóan építette ezt föl, mint a Tesla esetében Elon Musk, hogy minél magasabb a cégérték, annál több részvényt kap. Így van. Hát nyilván ez egyébként egy ilyen érdekes görbe, elindulsz úgy, hogy csak te vagy a tulajdonos, vagy nem tudom, egy néhány alapítótársal tulajdonoltok valamit, elkezdesz kihígulni, amikor tőkét vonz be, és aztán, ahogy elkezd újra nyereségessé válni a cég, akkor elkezded növelni a részesedésedet. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy nagyon jó logika, és egy nagyon tetsző logika a befektetők számára is, mert teljesen egyértelmű az elköteleződés és
1: egy
2: a motiváció.
1: Az ember a
2: így van. És itt azt számolta ki az újságíró, aki ezt a háttérbeszélgetést folytatta, hogyha ez nyilván ez a mai állapot, hogyha ez ma történne, akkor itt a Stolinszkij egy 23. helyet foglalna el a világ leggazdagabb emberei között, ami egy elég erős mondás, hogy itt nem tudom, 10 éve még azon ment a tanakodás, hogy az ingyen ebédből hogy lesz egyáltalán bármi, és ezért egy ilyen majdnem top 20-as hely. De ilyen szinten a toplistának az eleje az egy elég erős indikátor arra, hogy egyébként lehet a fintech piacon nagyot alkotni, meg lehet nagyján nőni viszonylag rövid idő alatt.
1: Oké, ez volt a Revolut sztori itt a fintech világában. Szupán Márton a PIK alapítója volt itt. A cikkek, a hírek, az érdekességek a fintech.hu, jövő héten pedig május 8-án találkozunk.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Ez a Monitor délután. A Trend FM-en dr. Nusszer Zoltán van itt a stúdióban, Bolyai Széchenyi díjas magyar neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Hunren Koki igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy a beszélgetésünk fókusza, hát a kérdésem nem biztos, de amit ön mondani fog, azért az a tanulás, a memória, az idegsejtek, a szinapszisok körül forog majd?
2: Tökéletesen igaz.
1: Van egy apropónk is. 2025-ben az ERC Synergy Grant nyertese lett Losonci Attilával és Izó Spiegellel közösen, ugye jól mondom?
2: Így van.
1: Ez egy nagyon komoly tudományos elismerés, rang. Azt gondolom, hogy egy átlagember keveset tud erről a szakmáról. Ez a díj, ez mit akar? Mivel lehet kiérdemelni?
2: Alapvetően ez nem egy díj, ez egy pályázat, egy európai pályázat, amit csak kutatóknak írnak ki. Minden kutató, minden területen, minden tudományos területen lehet pályázni erre a díjra. Európai Kutatási Tanácsnak 4 pályázata van, fiataloknak, középkorúaknak és úgymond a pályájak csúcsán lévő embereknek, és ezen kívül van ez a Synergy nevezetű pályázat, ahol egy pici konzorciumot, 2-3-4 fős konzorciumot kell összerakni, és ők pályáznak. Annyit kell erről tudni, hogy tavaly 720 pályázat érkezett be, és úgy tudom, hogy 50-60 között osztott ki, tehát nagyon-nagyon alacsony a nyerési százalék, nagyon kompetitív is, ezért is egy bizonyos körökben ezt már díjnak szokták mondani, és nem csak egy pályázatnak. A pályázat összege 10 millió euró, azaz 3,3 millió euró kutatócsoportonként, mert mi hárman vagyunk ebben a konzorciumban, ami 6 éven keresztül támogatja a kutatásainkat. Tehát nem egy személyes díj, nem az én zsebembe jön, hanem az intézetbe megy, és kutatásokat végzünk ezen az
1: összegen. De ön kétszer már volt díjazott, ugye? Más
2: így
1: kategóriában.
2: Van. Én a felnőtt díjat kétszer megkaptam, 12-ben és 18-ban. Azt talán elmondhatom, hogy Magyarországon vagyok az egyetlen, aki háromszor nyerte el az ERC-nak ezt a felnőtt kategóriájú díját.
1: 23 éve, ugye körülbelül újra itthon, ugye? Volt ebben?
2: 26 már.
1: 26?
2: Igen, 2000-ben költöztem Magyarországra az Egyesült Államokból.
1: De előtte máshol is dolgozott.
2: Igen, diák voltam Angliában, Oxfordban szereztem a PhD fokozatomat, utána Londonban kutattam, és Los Angelesben.
1: Na most jön a legnehezebb rész. A cél, ugye ezt ott tanultam, olvastam öntől, a cél az idegrendszer működésének a megértése, ugye? Eddig
2: sokan vagyunk így agyutatók, igen.
1: Eddig eljutottam. Tanulás, memória, idegsejtek és szinapszisok. Nem szinapszis az az én műfajom, a szinapszisok az az ön műfaja. Mit kutatnak, ez a következő időszak miről fog szólni? Milyen reményeink vannak nekünk, laikusoknak, akár nekem itt ebben a stúdióban, az ön kutatásával kapcsolatban?
2: Hát erre lehetne egy pár hetes monológot mondani.
1: Igen, ezt azt mondta valahol, hogy az orvostan hallgatóknak is ezt hónapokig tanítja, ugye? Úgyhogy nagyon nehéz dolgom van 15 percben.
2: Hát alapvetően mindenki tudja, hogy az egész nap jövünk, megyünk, és állandóan memória keletkezik az agyunkba. A legjobb példa talán, hogy én ahogy idejöttem, most még föl tudom eleveníteni minden kanyart, minden villanyrendőrt, hogy hol kellett megállnom, hol nem kellett megállni, mekkora dugó volt a Margit hídon, hol kanyarodtam le. És ami az érdekes, hogy az agyunk ezt teljesen koncentráció nélkül, angol szóval effortless, tehát nincs energiát, nem kell beletennünk, hogy ezt megjegyezzük.
1: Automatizmus.
2: Teljes kvázi automatizmussal tanuljuk. A kérdés az, hogy ha megkérdezem, hogy önnek mondjuk 67 nappal ezelőtt, amikor bejött, akkor emlékszik-e rá? Semmire nem fog emlékezni.
1: Még arra sem, hogy kivel beszélgettem.
2: Így van, pontosan.
1: Ez így van.
2: De hogyha valami speciális esemény történik az ember életében, ne talán valaki belerohan az emberbe hátulról, akkor biztos, hogy emlékezni fog arra az útra befele. Tehát az agyunk úgy működik, hogy egyfolytában fektetünk le memóriát, és valamilyen mechanizmuson keresztül kiválasztjuk azt, amit hosszú távon elraktározunk. Amit nem raktározunk, azt meg elfelejtjük. És azokat a mechanizmusokat vizsgáljuk a két másik kutatótársammal közösen, ami lehetővé teszi az agyunknak egy bizonyos agyterületét, amit hipokampusznak hívnak, és ráadásul nem a miénkét, hanem az egerek agyának a hipokampuszát, hogy ezek a mechanizmusok, a hosszú távú memória elraktározása az hogy alakulhat ki. mik azok a molekuláris mechanizmusok, celluláris mechanizmusok, ha egy picit ugye ez már szakmai, akkor mik azok a molekulák, mik azok a fehérjék, amelyek átrendeződése következtében az idegsejtek kapcsolatai úgy alakulnak, hogy azok a hálózatok, amit ugye ezek az idegsejtek alkotnak, azok képesek valamilyen memórianyomot elraktározni.
1: Az ember ezt elolvassa, önt meghallgatja, és aztán gondolkozik, hogy ez mire jó. És akkor jönnek a könnyített újságírói kérdések, meg felvetések, hogy Alzheimer, meg Parkinson, meg depresszió, mindenféle olyan betegség, ami rengeteg embert érint a bolygón. És hogyha én azt gondolhatom, hogy az önök kutatása és az összes kutatótársa kutatásai ezeknek a rendellenességeknek a megoldását valamilyen módon elősegíti, akkor jó nyomon vagyok?
2: Tökéletes, nyilvánvaló a hosszú távú cél az emberiségnek, hogy az emberiséget érintő kihívásoknak megfeleljünk. Mik ezek a kihívások? Ugye betegségek. A betegség mechanizmusát meg kell értenünk, mi történik akkor az ember agyában, amikor egy úgynevezett Alzheimer betegséget kap, és van esély arra, hogy ezt megjavítsuk. Hogyha nincs esély rá, akkor is érdemes megtanulni, vagy megérteni, hogy milyen mechanizmusok vannak, mert remélhetőleg majd 5-10 év múlva már fogunk tudni olyan eszközöket, vagy beavatkozási módszereket fejleszteni, amivel segítjük ezeket az embertársainkat. De hadd lépjek egy picit vissza. Azt gondolom, hogy az is egy hatalmas kihívás az emberiségnek, hogy azt megértsük, amit nem értünk. Ugyanígy nagyon sokan vizsgálják egy őserdő ekoszisztémáját. Miért jó az az emberiségnek? Hát most nagyon nem tudjuk, hogy miért jó, de érdekes. Miért jó az, hogy megértjük, hogy a ősrobbanás után mi történt? Miért fontos az, hogy megértsük, amikor két fekete lyuk megy egymás fele, hogy akkor milyen jelenségek zajlanak le? Azért, mert ezek a emberiség számára a legnagyobb kihívások. És én azt gondolom, hogy ugyanez igaz a központi idegrendszer, vagy az agyunk működésének a megértése, az önmagában is szerintem egy olyan feladat, amit érdemes, és az emberiségnek úgymond kötelező végezni ezeket a kutatásokat, mert az agyunk, az emberi agy az egyik legkomplexebb szervezet, vagy szerv, és annak a működésének a megértése már önmagában is. Ha tételező fő soha nem romlana el, és minden ember mondjuk szívelégtelenségbe halna meg, és soha nem lenne neurológiai vagy pszichiátriai betegség, én akkor is azt gondolom, hogy nagyon érdekes lenne megoldani. Egy további aspektus, ugye most mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, átalakítja lehet az egész világot, stb. A mesterséges neuronális hálóknak szokták ezeket hívni. Hát mondjuk tudni kell a laikusoknak, hogy ez minden csak nem hasonlít egy emberi vagy kéreg neuron hálózatára. És mégis irtózatosan sok mindent meg tud már oldani. Ott is van egy ilyen kihívás, hogyha jobban megértjük, hogy az emberi agyban a neurónok milyen hálózatot alkotnak, és milyen sejtek vannak benne, milyen kapcsolati rendszerek vannak benne, akkor mindenképpen eljuthatunk oda, hogy a következő generációs mesterséges intelligencia alapjához szolgáló mesterséges neuronhálók is sokkal hatékonyabban fogják elvégezni, vagy jobban, amit eddig el tudnak végezni. Csak talán egy példa, a hallgatók valószínűleg tudják, hogy a jelenlegi mesterséges intelligenciát, amikor használják, akkor milyen irtózatos energiát jemészt föl, ezeket a nagy szerverparkokat már...
1: Atomerőművek kellenek hozzá, most már minden nagy cégek.
2: Meg nagy duzzasztó gátakon lévő erőműveket, vízerőműveket használnak erre. Ha csak azt elérnénk, hogy tizede vagy százada legyen a energiaigénye ugyanannak a AI által megoldandó feladatnak, mondjuk egy szöveg lefordítása, vagy az Epstein-aktáknak a több millió oldalnak az elolvastatása vele, akkor nyilvánvalóan másokat nyertünk. Azt érdemes végig gondolni, hogy egy ember az 2000 kilokalóriát eszik egy nap, az agya az ebből csak 4-500-at használ el. Egy mesterséges intelligenciától megkérdezem, hogy mi volt a Super Bowl eredménye, azzal biztos vagyok benne, hogy 100-szor több energiát elhasznál, mint az én agyam egész nap. Tehát sokkal hatékonyabbá tehetjük az AI-t.
1: Nem bánja, nagyon rövid, megint laikus kérdések jönnek. Az egyik az, hogy értem, próbálom érteni, amit mondott az emberi agyról, és ugye a kísérletek egereken folynak. Az emlős kategória az már megfejtés lehet?
2: Igen, ez egy jó kérdés, ugye nagy szakmai vita van a világon. Anélkül, hogy az emberi agyat bármilyen módon vizsgálnánk, lehetetlen eldönteni, hogy egy egér vagy egy majomnak az anya mennyire hasonlít az emberhez. Én nyilvánvalóan előbb-utóbb emberi agyon is kell valamilyen szintű kísérleteket végezni. Talán könnyű megérteni, hogyha én sok száz kísérletet elvégzek az egéren, és egészen jól megértem, hogy az egér mondjuk egy agyterülete, a kérge, a nagy agykérge, vagy a hipokampuszában milyen sejtek vannak, milyen kapcsolatok vannak, és utána ennek a tizedét, vagy a századát végzem el az emberben, akkor
1: megint hatékonyabb voltam.
2: Sokkal hatékonyabb voltam, és lesz egy elképzelés, hogy miben hasonlít, és miben különbözik. Egy lehetőség, hogy az emberi agykéreg semmi másban nem különbözik az egértől, mint abban, hogy sokkal-sokkal nagyobb. Ugyanazokat a elemeket használom, csak sokkal nagyobbra nőtt. Nyilván ennek az esélye pici, de annak már tudjuk, hogy nagyon pici az esélye, ugyanúgy, hogy teljesen más a szerveződési elve. Tudjuk, hogy nagyon hasonló idegsejtek építik föl, nagyon hasonló típusú sejtek, nagyon hasonló kapcsolati hálóval. Lehet, hogy egy-egy egyedi kapcsolat is van benne, vagy idegsejt, de azért a idegsejtek többsége az nagyon átfed az ember, a majom is.
1: Az a digitális siker az iparban, vagy a gyártásban, hogy milyen érdekes, a mesterség és intelligencia, kérdezem csak nagyon rövid, az még nem tudja ezt lemodellezni. Az ember ott nem játszót érez még a kutatók számára.
2: A mesterséges intelligenciát mi használjuk eszközként a kutatásainkhoz, hogy segítsen a adatot értelmezni, stb. Tehát használatban van, nyilvánvalóan, szinte minden laborban már, de nem azért, mert az fogja megmondani, hogy működik az agy, hanem azért, mert mi végezzük el azokat a kísérleteket, és annak az eredménynek az analizálása hatalmas adatban be tud segíteni az AI.
1: Sokkal többet nem tudunk az emberi agyról, ugye, mint amennyit tudunk. Hány százalék az, ami már fel van? De ez az urbánus legendák, még az 5-10 százalék is el szokott hangozni. Azért kérdezem, mert...
2: Az biztos, hogy nem lehet megmondani, hogy én 2%-át ismerem az ismeretlennek. Nem tudom, hogy hány százalékát. Azt gondolom, hogy az elmúlt talán 30-40 év neurobiológiai kutatásai egy jó alapot tettek már arra le, hogy körülbelül milyen alkotóelemek vannak az idegrendszerben, és hogy azok nagyjából hogy működnek. Hogy ebből hogy alakul ki egy kogníció, hogy alakul ki egy gondolat, hogy alakul ki egy öntudat, vagy egy érzelem, szerintem ettől még messze vagyunk. De azt is hiszem, hogy ezek nem megoldhatatlan problémák, hanem hosszú távú nagy energiát befektetve ezekre a kérdésekre mind választ lehet kapni.
1: Csodálatos volt, néztem egy kerekasztal beszélgetést önnel, ahol előadást is tartott két kollégával, talán volt egy kerekasztal beszélgetés, hogy micsoda alázat van ezekben a tudományos emberekben, kutatókban, amikor ott mindenkit felsoroltak a végén, az összes fiatal kutatót, az összes partnert, és ezt láttam, hogy próbáltam magam belásni, hát nem vettem, hogy az elején beszéltünk arról, hogy ön is két társával volt ennek a pályázatnak a nyertese, mert nem díj, most már értem, hogy ez pályázat, oké, így korrekt. Szóval ez egy hihetetlen ökoszisztéma.
2: Így van, így
1: ez a világon.
2: Nagyon-nagyon bonyolult.

0: kutató van, aki a fizikának, a vegyészetnek, a biológiának, stb. Az összen minden aspektusát ugyanolyan mélységig érti. Ezért álltunk mi is össze például a Losonczy Attila kollégámmal, aki a hálózatszintű kutatásoknak a világvezetője, és Ivo Spiegel kollégámmal Izraelbe, aki pedig molekuláris szinten vezetője ennek a területnek. Mert mindannyiunknak, ha bár nagyjából értem azt, hogy mit csinál az Ivo, nagyjából értem, hogy mit csinál az Attila, azok a kísérletek, ami igazán többé teszi a mi hármunk kollaborációt, az, hogy mind a hármunknak megvan a saját szak specialitása, és ha három ilyen specialitást összerakunk, akkor sokkal több lesz, mint hogy a külön-külön csinálnánk.
1: Volt egy megint csak laikus kérdés, amikor beült a stúdióba, hogy én úgy képzeltem el ezt a kutatást, vagy kérdezem, nem képzeltem el, hogy van egy óriási kastély, egy sötét kastély, ahol rengeteg ajtó van, és akkor a kutatók minden ajtón benyitnak, vagy ennél már jobb a helyzet, és az előbb-utóbb megtalálják, amit keresnek, vagy pedig ennél jobb a helyzet egyel.
0: Hát vannak olyan részei az agykutatásnak, ahol még mindig ez az exploráló kutatás van, hogy csináljunk valamit, mert biztos, hogy újat találunk. Van ilyen. Azt gondolom, hogy pont az Európai Kutatási Tanács pályázatainál az egy elvárás, hogy egy hipotézis legyen a kutatás mögött. Tehát ne csak azt mondjuk, hogy minden ajtón menjünk be, és adjatok sok pénzt, hogy legyen elég emberünk, meg kapacitásunk, meg fogyóeszközünk, meg műszerünk, hogy minden ajtón benyissunk, hanem legyen egy elképzelés, hogy ezen a folyosón nekem hol kell benyitni, és akkor a következő folyosón, meg mi a következő, hogy hova megyek, és ezt találom, akkor hányadik emeletre megyek, és ott mit fogok keresni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha nincs az embernek egy munka hipotézise, akkor tényleg végtelen időt lehet eltölteni azzal, hogy csak kutatgatok. Ha van hipotézis, akkor nyilván az is előfordulhat, hogy a hipotézisünk az nem jó. És ilyenkor kellenek azok, és egy jó pályázatban az is meg van írva, hogy mikor tudom tesztelni először a hipotézisemet, ha az az eredmény azt alátámasztja, akkor megyek az úton tovább, ha nem, akkor legyen. Igen, de akkor legyen egy alternatív. Tehát nem csináltam azt, hogy adjatok nekem 6 évre pénzt, európai adófizetők pénzét, és az első évben kiderül, hogy rossz volt a hipotézisem, 5 éven keresztül vakarózok. Mert azt nem fogják megfinanszírozni, azt fogják mondani, hogy ha az első évben kiderült, hogy az eredeti hipotézis nem jó, vagy annak egy aspektusa nem jó, akkor én lefektetem azokat a szabályokat, hogy utána akkor milyen úton fogok tovább haladni, hogy nehogy az legyen, hogy elvesztegetett pénz és idő ez, amit ránk szánnak. Tehát kell egy nagyon tiszta vízió, de kellenek ezek a menekülő utak is, hogyha az elején rögtön nem arra találjuk, amit gondoltunk, akkor milyen megoldást teszünk, mire teszünk javaslatot.
1: Mi fog most történni az elismerés után?
0: Hát szomorú mondani ilyent, hogy adminisztratív okok miatt még mindig nincs szerződés kötve, úgyhogy jelenleg a legfontosabb feladat, hogy azokat az adminisztratív akadályokat elgördítse a Magyar Kutatási Hálózat, ami, és az intézetünk, ami az elmúlt pár hónapban kialakult. Ha ez megtörténik, akkor nyilvánvalóan a szerződéskötés után kezdünk dolgozni. Az nagyon lényeges, hogy mind a három kutatócsoportnak vannak alkalmazottjai, ezek a kutatócsoportnak most alakulnak, tehát mi már most is végezzük azokat a kísérleteket, amit elvileg a pályázatban
1: ígértünk,
0: és majd finanszírozunk. Most jelenleg olyan forrásból finanszírozunk azokat a kollégáknak a bérét például, ami még egy előző pályázat, és nyilvánvalóan az a cél, hogy akkor tudnak főállásban 100%-ig erre koncentrálni, amikor ugye az a forrás megnyílik, az az európai forrás, az ő bérük, meg a fogyóeszköz, ami a kutatáshoz kell, vegyszerek, lombikok, stb. Azt tudjuk ebből finanszírozni. De szerencsés helyzetben mind a hármunknak a laborjában folynak most is a kutatások, de hát természetesen reménykedem benne, hogy heteken belül, esetleg egy hónapon belül hivatalosan is elindul a pályázat.
1: Nem akarom elviccelni, csak eszembe jutott, hogy hallgatom, hogy Steinbeck az Egerek és emberek regényében nem erre az összefüggésre gondol, de milyen érdekes ez, hogy most az egerek, ami szintén fogyóeszköz, egy ilyen laboratórium, az, hogy ebben a kutatási metódusban hogy szolgál majd az embereket. Ez egy nagyon ostoba kérdés a végén, de ezt úgy is gondolom, mindenki fölteszi, vagy sokan fölteszik önnek, hogy egy ilyen kutató szem előtt milyen cél lebeg?
0: Hát, hogy általában egy kutatói azt nem tudom.
1: Nem, mert most nyilván, igen.
0: Alapvetően tényleg a megismerés. Én nem tudok erre más mondani. A bevezetőben mondta, hogy elnyertem a Bolyai díjat, a Széchenyi, én nem akarok semmilyen díjat nyerni, nem szeretném. Én voltam a Kokinak az igazgatója önként, lemondtam róla 2 éve, most igazgató helyett.
1: Mert így jobban többet tud kutatni.
0: És ez

0: tényleg minden barátom, ismerősöm, kolléga kérdezte, hogy miért, kirúgtak, nem rúgtak. Mi volt az ok? Magyarországon egy nagyon nem szokásos dolog, hogy egy adminisztratív vezetői pozícióból az emberek lemondanak. Az Egyesült Államokban ez természetes. Az Egyesült Államokban abba kényszerítik őket, vagy pár évig csináld, és akkor utána mehet, és jön a következő. Magyarországon az a pályafutásnak a csúcsa, hogy valaki igazgató lesz. Én erről 4 évig csináltam, önként lemondtam, azért, hogy több energiám is időm maradjon a kutatásaimra. Tehát az igazi motiváció számomra semmi más, mint az, hogy valami olyant még hozzá tudjak tenni a maradék, nem tudom, 10-15 aktív évenben, hogy azt a világ vezető neurobiológusai és fontos eredménynek tartsák. Aztán, hogy ebből tankönyvi adat lesz-e, meg mennyi ideig marad fönt az emberiség tudásában, ezek már úgymond olyan dolgok, amit megjósolhatatlan, de engem ez az egyetlen dolog motivál. És ezek, hogy a világ legjobb emberei, ha van egy kérdésük az én szakterületemen, akkor engem keresnek, és nem más. Akkor teljesen mindegy, hogy kelet-európai országban ülök. Van egy olyan területe a világ neurobiológiájának, ahol azt mondom, hogy elmondhatom magamról, hogy a vezető szakértő vagyok. Engem hívnak konferenciákra, stb. És ezt a pozíciót, ezt nem úgy van, hogy egyszer megkapta az ember is, akkor 50 évig az övé, hanem ezért évről évre mindig le kell tenni új eredményeket az asztalra, hogy lássa a világ, hogy én tovább is az élvonalba tartozok.
1: Mint egy olimpikon.
0: Vagy mint egy sportoló. Sportol. Így van, nem elég egyszer jó 11-es rúgni, hanem éveken keresztül kell edzeni.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Nuszár Zoltán, Bolyai Széchenyi Díjas magyar neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Hurán Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, a Hurán Koki igazgató helyettese.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség 3/4 részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
2: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az a házakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az elmúlt években egyre többször halljuk, hogy a vendéglátás jövője a fenntarthatóságon múlik, de hogy mit jelent ez valójában a mindennapokban, alapanyagokat, energiát, közösséget, vagy talán egy teljes gondolkodásmódot, erről beszélgetünk. A Tatai Platán az utóbbi időben nem csak gasztronómiai elismerésekkel, hanem egy rangos fenntarthatósági díjjal is felhívta magára a figyelmet, és ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit a kulisszák mögé is nézzünk, hogy hogyan működik ma egy olyan gasztrokomplexum, amely egyszerre akar világszínvonalú lenni és hosszú távon is felelősen működni. Tehát a mai beszélgetésben arról lesz szó, hogy vajon hogyan lehet egy Michelin szinten működő éttermet valóban fenntartható módon üzemeltetni, miért válik egyre fontosabbá a gasztronómiában a helyi közösség, illetve mi jelenti ma az igazi kihívást, a fejlődés, a stabilitás vagy éppen az egyensúly megtartása. Vendégem a stúdióban pedig Varga Vivian, a Tatai Platán komplexum vezetője. Vivi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Jó napot kívánok, szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Induljunk onnan, hogy az idei év egy rangos elismeréssel indult számotokra, mert hogy a Platán Tata fenntarthatósági díjat kapott a turizmus évad nyitó gálán. Mit jelentett számotokra ez az elismerés? Mert hogy rengeteg elismerést kaptatok már, de ugye ez egy másik nézőpont.
2: Ez egy új nézőpont, igen, és nagyon örültünk ennek a díjnak. Ugye február 1-én kaptuk meg a turizmus gálán a fenntarthatósági díjat társadalmi hatás kategóriában. Tulajdonképpen ez egy nagy elismerése az elmúlt 16-17 évünknek, és ez a díj ez nem csak azt jelenti, hogy szakmailag magas színvonalon működünk, amit ugye a Michelin is elismer, hanem ez inkább azt jelenti, hogy a háttér az egy fenntartható és hosszú távon működő koncepció.
1: Említetted, hogy társadalmi hatás, de ez a gyakorlatban mit jelent egy étterem életében, és mennyire gyakori ez a ti szegmensetekben?
2: Mostanában azért egyre nagyobb divat fenntarthatóként kommunikálni magát egy-egy étteremnek, hotelnek, a turizmushoz, vendéglátáshoz, bármilyen folyamán kapcsolódó egységnek. Nálunk azért ez annál több, mint hogy lebomló szívószálakat használunk, vagy szalvétát használunk, tehát mi ezt az egész történetet ugye 16 éve, 17 éve már, hogy elindítottuk, és jelenleg úgy körülbelül 100-an dolgozunk a Platán keretein belül, ami fontos, hiszen ugye rengeteg embernek adunk munkát, és rengeteg családnak adunk munkát. Próbálunk minél inkább helyi kollégákkal dolgozni, vagy első körben a helyiekből meríteni, hogyha egy-egy pozíció megüresedik, és ezt a fenntarthatóságot, mint társadalmi hatás szerintem jól mutatja, hogy azért a kollégáinknak jelentős része több éve 3, 4, 5, 6, van, aki több mint 10 éve velünk van.
1: Igen, az jutott eszembe, hogy a fenntarthatóság sok helyen inkább kommunikációs üzenet, mint sem működési modell, és ti egy picit meghaladtátok, vagy megelőztétek a korotokat azzal, hogy már a kezdetekkor egy picit így néztetek rá a vállalkozásra.
2: Igen, mi az elejétől fogva próbáltunk fenntarthatóan gondolkozni, és ez egyrészt egy belső késztetés, másrészt azért, hogyha valaki járt már nálunk, Tatán a Platánban, akkor látja, hogy milyen környezetben vagyunk, tehát azért nálunk eléggé erős a természetvédelmi környezet, és mellette még ott van ugye ez a műemlékvédelmi környezet is, úgyhogy maga az épület is, ahol az egységeink helyet foglalnak műemléképületek, vagy műemlékingatlanok, ezekre egyébként is egy kvázi értékmentő projektként kell néznünk, ami nagyon szép, és persze elég sok nehézséget is okoz, de hogy a kezdetektől tisztelnünk kellett a környezetünket, mint az építettet, mint pedig a természetét, és szerintem innen ered ez a gyökereiben fenntartható, vagy ez tényleg így az origótól indulva fenntartható projekt.
1: Egyébként rákapcsolódnék arra, amit mondtál, hogy műemléképület, amely sok nehézséget is okozott. Gondolom nehéz azért az érték megőrzés, a hagyományok megőrzése mellett a modern szemléletet bevinni egy ilyen épületbe.
2: Igen, ugye egyrészt nehéz az, hogy maga a műemléképület azért így fontos tény, hogy kis ablakok, vastag falak, meghatározott színvilág, meghatározott nyilászáró formák, és hogy ez azért ad egy olyan kötöttséget, amiben persze, hogyha ha lehetne, akkor felhúzni még egy szintet, látványkonyhát csinálni, és hogy ez egy ilyen sokkal futurisztikusabb élményt adna. Igen, de tisztelve azt, amiben vagyunk, mi ezt ugye nem tudjuk megtenni. És amikor már elindult ez a vendéglátás ág, akkor ez azért egy ilyen elég jelentős nehézség volt, hogy ehhez alkalmazkodni kell.
1: Hát fejtörést okozott, mondjuk ki, de akkor megugrottátok.
2: Megugrottuk, és szerintem egészen ügyesen megugrottuk. Ugye van a fine dining koncepciónk, ami tulajdonképpen a pincében foglal helyet egy ilyen nagyon zárt részen. Ott úgy tudtuk megugrani, hogy van hozzá egy téli kert kint a várárokban, tehát hogy azért találkozik természetes fénnyel a vendég a vacsora során, de ez egy nagyon kicsi, tehát hogy ez egy ilyen 4 asztal, maximum 16 fő, és ez egy ilyen nagyon bensőséges történet, ahol sokkal jobban tud fókuszálni a vacsorára a vendég, és akkor ugye van a nagyobb egységünk, a bisztró, ami pedig tényleg tóparti terasz, egy része azért egy ilyen tágasabb rész, de hogy ott is azért van olyan, aki így megjegyzi, hogy miért ekkora az ablak például, és hát, hogy ez nem egy választható kérdés. Úgyhogy ha valaki látja a történetet mögötte, hogy itt az Eszterháziak laktak, itt a maga egész tatára jellemző ez a barokkos stílus, és nagyon sok műemlék ingatlan található Tatán. Úgyhogy ha egy kicsit az ember átszellemül és érzi azt, hogy hol van, akkor onnantól kezdve sokkal kedvesebbek ezek a momentumok.
1: Mit gondolsz, miért lett most ennyire fontos téma a turizmusban, illetve a vendéglátásban a fenntarthatóság?
2: Nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy a COVID okozott egy olyan fajta tudatosságot a szektoron belül, hogy akkor kezdett el mindenki gondolkozni azon, hogy kikkel dolgozik együtt, és így a szakmai elhivatottság szerintem a COVID idején erősödött meg, vagy éppen kopott el valakiben. Úgyhogy a COVID utáni időszak az még egy ilyen nagyon embert próbáló időszak volt az egész turizmust nézve, hiszen a belföldi turizmus annyira erős volt, hirtelen a semmiből, hogy ott azért páran, ha mondhatom így, azért elvéreztek. És a COVID utáni időszakban pedig ugye következett egy újabb nagy megmérettetés, mint energiaválság, és elkezdeni azon gondolkozni, hogy fogjuk tudni kigazdálkodni, mennyire tudunk függni például egy gázártól, vagy egy áramártól. Nekünk ezek a lépések voltak, hogy egyre tudatosabban léptünk ebbe, vagy ezek a pontok voltak azok, hogy egyre tudatosabban léptünk ebbe az irányba. Ami nagyon fontos, hogy mi például a megújuló energiát, mint fűtés, azt nem a COVID után kezdtük el, hanem mi már a COVID előtt energianáddal fűtöttünk.
1: Mennyire változtatja meg a munkát, a működést, hogyha az alapanyagok egy része szó szerint a kertből érkezik?
2: Igen, ugye van egy saját kertészetünk is, ez ugyanúgy Tatán található, azért nagyon sok kihívást ad, hiszen mondjuk elvetnek valamit, de nem olyan az időjárás, nem akkorára nő meg, nem lesz olyan finom, nem lesz olyan roppanós.
1: Vagy túl sok lesz belőle.
2: Vagy túl sok
1: gondolom
2: lesz
1: a másik
2: belőle.
1: Véglet is előfordulhat.
2: Igen, van, volt már ilyen is, akkor mindenünk sütőtökös volt például, uh-huh. Úgyhogy ezek adnak rengeteg lehetőséget, de azért okoznak ezek is épp elég fájfájást.
1: De akkor azt gondolom, a kreativitás az, ami viszont kulcsszereplővé válik.
2: Igen, és szerintem ezen a szinten, aki szakmailag ennyire elhivatott, azért neki is ad egy nem csak fejtörést, hanem egy kihívást is, hogy nem ugyanazt a monoton munkát csinálja minden nap, hanem hogy itt tényleg gondolkozni kell, és kitalálni egy új ételt, akár hétről hétre, akár hosszabb távon, úgyhogy hála Isten eléggé sok szakmailag elhivatott kollégával vagyunk megáldva, és így azért meg tudjuk ugrani ezeket a feladatokat.
1: És hogyha jól értem, az elmúlt 15-16 évben lépésről lépésre haladtatok, és mindig jött egy újabb ötlet, és valahogy úgy bővült a repertoár. Eznek van egy belső motorja? Egy valaki, vagy ez egy csapatmunka?
2: Van egy olyan mag, akik már tényleg több, mint hát közel 10 éve van, aki több mint 10 éve benn van a rendszerben, és nagyon inspiráló tud lenni velük akár egy-egy beszélgetés, akár egy-egy kertészet látogatás, akár egy-egy külföldi étteremnek a meglátogatása, és furcsán hangzik, akár egy-egy külföldi étteremnek a social felületein egy posztja, és akkor, tehát hogy van olyan, hogy akkor utána ezért mi elmegyünk, és megnézzük, és megkóstoljuk.
1: Igen, erre gondoltam, hogy vagy, azért meg igen. is kell nézni egyrészt az ötleteket, másrészt a konkurenciát.
2: Persze.
1: És akkor ez a csapat gondolkodik közösen, és jönnek ezáltal az újabb és újabb ötletek?
2: Igazából az egyének is gondolkoznak, külön-külön. Minden hónapban leülünk, van egy ilyen közös gondolkozásunk is, de hogy mi így hétvégén megésztek, a tök sokszor küldünk magunknak, egymásnak egy-egy print screent az éppen aktuális ötletről, hogy nézd, ezt láttam, mit szólsz hozzá, mit tudunk ebből kihozni, nézd, de jó ötlet, valami hasonlót mi is csinálhatnánk, vagy éppen fordítva, hogy nézd meg, hogy ilyen, na, ilyet ne csináljunk. Hogy... Úgyhogy ezek akár alapanyag szempontjából, akár technológia szempontjából, akár tálalás szempontjából, ezek mind-mind nagyon, nagyon inspirálóak. És ugye itt jön be az, hogy nem csak a kollégák, tehát hogy nem csak az, hogy akik ezt direktben megvalósítják, hanem azért nagyon jó a kapcsolatunk például a helyi fazekasmesterrel. Ő is, hogyha van valami olyan edény, hogy most ő egy kicsit nagyobb lett, vagy kicsit kisebb lett, vagy láttam egy ilyet, ti tudjátok használni. Vagy például vannak helyi termelők, hogy mondjuk most volt olyan év, amikor nagyon sok lett a spárgája, hogy mit tudunk, ő nekünk adja a spárgát, csak kezdjünk már vele valamit. Vagy például a szomszéd néni, hogy lett vadcitromja, ő behozhatja-e, hát hogy nyilván nem hozhatja be úgy, hogy akkor most abból bármi a vendég szájába kerüljön, de azért kísérletezni, vagy az íz, vagy megkóstolni, vagy utána átgondolni, hogy tényleg igazából mi ezt a vadcitrommal mondjuk elkezdhetnénk jobban foglalkozni. Úgyhogy ezek mind-mind nagyon hasznos és nagyon inspiráló történetek.
1: Mit tanultatok az elmúlt években arról, hogy hol vannak a fenntarthatóság valódi határai a vendéglátásban?
2: Hát a fenntarthatóság egyrészt szerintem így a lebomló termékek használatával, illetve az ehhez kapcsolódó szabályozással azért most már ott van mindenhol, valamennyire legalábbis. Nálunk ez volt a legkisebb lépés, tehát ez tényleg csak annyi, hogy más rendel az ember, mint addig. A vegyszereinket is most már majdnem teljesen lecseréltük fenntartható, lebomló vegyszerekre, amik egy kicsit környezettudatosabbak is, de azért szerintem úgy az igazán komoly fenntarthatóságot azért mégiscsak azt jelenti, hogy egyrészt maga az energia, amit használunk, az honnan ered, másrészt pedig az a társadalmi felelősségvállalás, amit képviselünk itt az elmúlt most már lassan két évtizedben.
1: Sok vendéglátós azt mondja, hogy fenntarthatóan működni drágább, de ti ezt hogyan látjátok?
2: Szerintem nem drágább. Gondolkoztam rajta, hogy beszélgettünk, hogy miről fogunk egyeztetni, és akármilyen oldalról nézem, szerintem nem drágább az, hogyha fenntarthatóan működsz.
1: Tehát hosszú távon kifizetődik?
2: Hosszú távon abszolút kifizetődőbb. Hogyha most a konkrét példánkat nézzük, hogy kertészet és marhafarm, akkor persze per pillanat drágábbnak tűnik, de az, hogy ezt a minőséget meg tudjuk magunknak teremteni, és nem vagyunk semminek idézőjelbe kiszolgáltatva, ez már ad egy olyan biztonságot, és egyébként ad egyfajta arculatot is, és egyfajta kreativitásra kényszert, ami a vendégeknek is talán érdekesebb. Ezen kívül, hogyha egy kicsit tágabb értelemben nézzük ezt a fenntarthatóságot, akkor az, amit, hogy ugyanazokkal a kollégákkal valósítjuk meg a projektjeinknek azért jelentős részét. Tehát, hogy ez az a csapat, aki velünk van, és hogy nem kell újra és újra megismerni egymást. Persze, hogy van egy egészséges fluktuáció, de az, hogy így a mag, vagy aki összetart, az tényleg ugyanaz a csapat, és kialakult egy olyan értékrend, amitől tulajdonképpen, ha valaki becsatlakozik a platánba, akkor onnantól kezdve ő benne egy ilyen platános szívdobog. Ez szerintem abszolút kifizetődő. Sokkal könnyebb betanítani bárkit, aki új belépő a csapatba. Sokkal könnyebb bármilyen interjút, megnyilvánulást, bármilyen érzéskifejezést, ezt akár a tányéron, akár a desszertekben, tehát hogy úgy tudjuk, kik vagyunk.
1: És korábban azt mondtad, emlékszem, hogy te vagy a kocka a csapatban, és hogy ez mit jelent a számokat nézve a mindennapokban?
2: Hát mostanában azért a mindennapok kockaságát, ezt kénytelen vagyok egy kicsit háttérbe szorítani, úgyhogy most már egyre kevesebbet tudok a táblázatokkal foglalkozni. Hála Isten, azért a mesterséges intelligencia azért elég sokat tud segíteni ezeknek a táblázatoknak a kezelésében és számolgatásában.
1: Itt az időhiány az, ami miatt?
2: Az időhiány miatt abszolút, de még mindig azt gondolom, hogy én vagyok az, aki így a racionális és kicsit olykor maradi és számokban gondolkozó tagja a csapatnak.
1: Néha mondod, hogy megállj, ideig és ne tovább?
2: Néha mondom, hogy megállj, néha mondom, hogy azért kérjünk be máshonnan is ajánlatot, néha mondom, hogy azért várjunk egy kicsit. Ezt egyébként a legtöbb kollégám most már így érti, és megérti, és van, aki kapásból három ajánlattal jön, hogy ő megnézte itt is, ott is, és amott is. Úgyhogy szerintem muszáj, hogy legyen ilyen szemlélet is, mert különben elművészkedhetnénk a világ végezetéig, és nem is biztos, hogy oda jutnánk, ami így a kigazdálkodható.
1: Igen, mert hogy egyrésztről fine diningról beszélünk, meg két Michelin csillagról, ami egy nagyon magas minőséget takar, ahol nagyon fontos a kreativitás, a szárnyalás, és egyfajta művészet az, ami a tányérra kerül, de közben mindennek a stabil üzleti működését is meg kell teremteni.
2: Igen, és a stabil üzleti működésnek az egyik legnagyobb bástyája, az pont ez a sok lábon állás. Mert szükség van a street food biztosította folyamatos minőségre és egyben mennyiségre. Szükség van arra is, hogy a bisztró egy könnyedebb hangvételű, és tényleg egy kicsit játékosabb, és kevésbé komoly történet legyen, kevésbé feszes, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy most éppen van a táblán, és ha elfogyott, akkor lehúzzuk, hogy hetente új séfajánlat, és tényleg így egy olyan lehetőség a séfek kezében, hogy próbálgathatnak tulajdonképpen bármit, és mellette pedig azt, hogy az identitásunkat és a kompromisszummentes magas minőséget képviselve azt, hogy ott van egy folyamatos, tulajdonképpen ékkő a rendszer tetején, a Platán Gurmé, a két Michelin csillagos, ami egy sokkal feszesebb, egy sokkal nagyobb előkészületet igénylő, bejelentkezés alapján működő történet, ez így mindegyik egységgel egyben. És emellett pedig azért eléggé jelentős az, hogy van egy kis kioszkunk, ami télen rétest, forró csokit, nyáron pedig fagylaltot árul. És azért ott is, hogy mindenki meg tudja kóstolni azt, hogy mi is a platán. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mennyi időd van elfogyasztani valamit, és milyen helyzetben szeretnéd ezt megkóstolni. És ez egy teljesen... Most már azt mondom, hogy tudatos koncepció, hogy van egy platán pék, aki így a mindennapi életben, hogy haza tudod vinni magaddal azt a kovászos kenyeret, haza tudod vinni azokat a péktermékeket, vagy ugye oda be tudnak kerülni helyi termelők is, vagy kisebb termelők is, vagy kézműves termelők. Tehát, hogy ott így a mindennapokban haza tudod vinni a platánt, hogyha csak a suliból sétál hazafelé a gyerek, akkor meg tud állni egy fagyira, vagy ha sétáltok délután a tóparton, akkor tudtok enni egy fagyit, mert nem mindig akarsz beülni.
1: Tehát rugalmasnak kell lenni.
2: Rugalmasnak kell lenni, és minden élethelyzethez most már tudunk azért adni egy alternatívát, de hogyha ott van a nagy alkalom, akkor azért vagy menüváltás van, vagy jön valami olyan vendég, akit itt tényleg el akarsz kápráztatni, akkor azért el tudsz jönni a platánba egy fine dining vacsorára is. És hogyha esetleg nem tatai vagy, akkor pedig ugye itt is tudsz aludni.
1: Ti is igyekeztek pozícionálni magatokat, és hát ahogy említetted, nagyon sokféle vendég érkezik hozzátok. Tudatos cél volt, hogy a város egyik gasztro desztinációjává váljatok?
2: Nem biztos, hogy tudatos cél volt, vagy nem biztos, hogy ez egy előre megfogalmazott cél volt, viszont tényleg a kezdetektől azzá lettünk. Úgyhogy ma már minden nagy képviséget félretéve úgy gondolom, hogy a magyar vidék, de talán így Magyarország egyik legmeghatározóbb gasztrodesztinációja vagyunk. Itt Ugye fontos pont az, hogy nulláról egyből két Michelin csillagot kapott a fine dining koncepciónk, a Platán Gulmé étterem. Fontos pont az, hogy egyből Michelin ajánlott lett, ahogy megnézték vidéket a Michelin ítészei, egyből Michelin ajánlott lett a Platán Bistró, és most már az elmúlt két évben Bib Gulman minősítéssel bírunk. Ez azt jelenti, hogy árérték arányban jót kapsz, vagy árérték arányban kiemelkedőt kapsz. És tavaly, amióta szerintem nem beszéltünk, tavaly megkaptuk a Michelin kulcsot, ami pedig azért volt óriási dolog, mert ebben a ligában 13 kulcsot osztottak ki egyébként. Itt a Michelin a szálláshelyeket minősíti. Mi egy kulcsot kaptunk. 13 ilyen egység van, aki kulcsot kapott, és a ligában csak 5 csillagos hotelek vannak. Tehát mi egyébként besorolásilag, szobaméretileg egy 4 csillagos panzió vagyunk. És,
1: de mégis valamit hozzátettetek, amitől...
2: És mégis kap egy olyan, ugye itt a Michelin nem a kategorizálást, vagy nem a minősítést figyeli, hanem eljönnek ugyanúgy titokban az inspektorok.
1: Ugyanúgy, mint amikor kipróbálják az éttermet.
2: Ugyanúgy, mint ahogy az éttermet kipróbálják, eljönnek az inspektorok, és akkor egyszer csak bejelentették, hogy gratulálnak a kulcshoz.
1: De egyébként tudtátok, hogy nálatok jártak? Nem. Vagy ez sose lehet így tudni?
2: Nem, nem. Nekem
1: van egy gyanús, nem? De
2: van hogy... egy sejtésem, hogy egy hölgy szerintem tőlük jöhetett. Gyanús volt, hogy francia, és utolsó pillanatban jelentkezett be,
1: de mivel több nemzetközi vendég is érkezik hozzátok, nem lehetett egyértelműen megmondani.
2: Igen, nehéz lett volna, hogy most ő üzleti vendég, vagy nem üzleti vendég. Azért volt gyanús, mert péntek estére jött, és az üzleti vendégek általában ugye pénteken már hazamennek. De az a hír járja, hogy a Michelin ellenőrök pedig nem dolgoznak szombaton, tehát, hogy így ők akkor elvileg nem jöhetnének, csak szerda, csütörtök, maximum péntek, de hát itt már nagyon sok legenda kering róluk. Úgyhogy nekem van egy sejtésem egy hölgyről, hogy talán ő lehetett, de azért nem vagyunk ebbe biztosak. Viszont tényleg az, hogy mi egy olyan desztináció vagyunk, amiből így a világon is kevesebb, mint 10 van, hogy 3 egység a Michelin által így méltatva, tehát hogy a fine dining, a bistró és a szállás, és igen, tehát hogy ez azt jelenti, hogy az 5 csillagos hotelek között a kis 4 csillagos panziónkkal tulajdonképpen a műemléképülettel, amiben a pici ablakok vannak, bekerültünk. Ez az, hogy itt a vendég egy olyan élményt kap, vagy egy olyan gondoskodást, vagy egy olyan vendégszeretetet, ami azért az 5 csillagos színvonalhoz sorolt minket mégis.
1: Most egy rövid szünet következik, de ne felejtsd szavadat, mert hogy megyünk tovább a zene és a hírek után, innen folytatjuk a beszélgetést. Varga Vivian, a Tatai Platán Komplexum vezetője a vendégem. Jövünk vissza a vendégélménnyel a zene után.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem továbbra is Varga Vivian, a Tatai Plattán Komplexum vezetője, és ígértem, hogy beszélgetünk ma egy picit részletesebben a vendégélményről, és ez onnan jutott eszembe. Egyrészt, Vivi, te magad is említetted a fiatalabb generáció esetében, hogy mennyire mást kell nyújtani, de hogy a HelloHungary.hu országos turisztikai platformon is többször olvastam ezzel kapcsolatban szakmai üzenetet, hogy a vendég ma már nem vacsorázni, vagy nem kizárólag vacsorázni jön, hanem sokkal inkább az élményért jön. És hogy ahogy így hallgattalak, ugye itt a különböző generációk, a külföldi és a hazai vendégek egyszerre vannak jelen. Hogyan lehet ennyiféle generációt és vendéget a megfelelő vendégélménnyel egyszerre kiszolgálni?
2: Ehhez a kulcs ugye a több egység és a több lábon állás. Egyébként a Hello Hungary-vel nagyon jó az együttműködésünk, és úgy gondolom, hogy ők egy nagyon hiteles iránytű a vendég szempontjából, hogy tényleg mik azok a dolgok, amiket érdemes, és mikor érdemes, és milyen programok vannak megnézni és meglátogatni Magyarországon. Több esetben is hoztak minket példának, és pont ezért, hiszen van egy pékség, van egy street food egység, van egy komolyabb eseményekre szóló fine dining, van egy kicsit könnyedebb bistró, tehát hogy ezekkel van egy fagylaltos, van egy forró csokizási lehetőség, tehát hogy tényleg ezek azok a dolgok, amik szezontól függetlenül és vendégkörtől függetlenül így mindig tudunk mindenre alternatívát adni. És egyébként szerintem a Hello Hungary nem csak az egységeket sorakoztatja fel szépen, nem csak minket, hanem így a magyar lehetőségeket, hanem emellett nagyon figyel a programokra, és én ezért is javasolom, hogy ott tájékozódjunk, mielőtt mondjuk útnak indulunk, mert hogy volt olyan, amit tőlük tudtam, hogy például lesz egy vásár, vagy bármi ilyesmi, és hogyha már azon a vidéken járunk, akkor azt ott pont érdemes megnézni.
1: Ugye a ti esetetekben két Michelin csillagról beszéltünk, illetve említetted a kulcsot is, és hogy a fenntarthatósági díj is a kezetekbe került idén, amivel indítottuk a beszélgetést. Miben más a Platán ma, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt?
2: A Platánban talán a fenntarthatósági díj is ennek az eredménye. Elkezdtünk tudatosabban kommunikálni. Tehát mi tettük ezeket a lépéseket, és ezt kicsit ahhoz hasonlítanám, mint amikor a magánéletben csak úgy teszed a mindennapi dolgokat, és nincs időt kicsit megállni, és így hátranézni, hogy végül is most én ki vagyok, és mit csinálok, és ezt miért csinálom, és mi is az, amit jól csináltam, és ezt hogy tudom kommunikálni. Úgyhogy mi most már több mint fél éve, lassan egy éve lesz, hogy bővültünk egy új csapattaggal. Bajer Bence lett a marketing és kommunikációs igazgatónk, és szerintem pont Bencének az ideje, a kapacitása, és persze a tudása kellett ahhoz, hogy ezek a pontok így elkezdjenek egyre jobban összeállni.
1: Tehát nem elég jónak minden... lenni, annak is kell látszani?
2: Igen, mert minden megvolt. Tehát, hogy nekünk... Igazából 3 évvel ezelőtt is kis túlzással ugyanezt tudtuk, fejlődünk úgy, ahogy a világ fejlődik, de az, hogy mindezt elég hitelesen és megfelelő platformokon kommunikáljuk, ez persze idő és energia, és kell az, hogy valaki ezt kézben tartsa.
1: A Michelin elismerések változtattak a vendégkörön?
2: A Michelin elismerések részben változtattak. Azt gondolom, hogy... a meglévő vendégeket nem veszítettük el, tehát hogy így a törzs közönségünk, ha mondhatom így, változatlan maradt. Inkább az indoklást, hogy miért ilyenek vagyunk, vagy ez a visszacsatolás, hogy jó úton járunk, szerintem ezek a díjak inkább ezt eredményezik. És hoztak új vendéget, érezhetően hoztak új vendéget. Az elején volt egy nagyon-nagyon nagy érdeklődés a csillagok után, ahogy bejelentették őket, tehát hogy ez tényleg úgy, mint a filmekben, hogy lefagyott a weboldal, kb. Tönkrementek a telefonok, folyamatosan, ha nem érték el a gurmét, hívták a bisztrót, ha nem érték el a bisztrót, a recepciót.
1: Nagy volt a nyomás?
2: Nagy volt a nyomás, és óriási volt az érdeklődés. És így azt láttuk, hogy egy este alatt beteltünk 3 hónappal előre. És akkor ez így szépen lassan tompult, és most ott tartunk, hogy, hogy ezt a 4 asztalt tulajdonképpen a 2 Michelin csillagos egységünkben, ugyanúgy Pesti István vezetésével, és érdekes, hogy a csapatnak azért majdnem az egész csapat, tehát hogy igen, ez így az élet vele járója, hogy van, aki most már a kisbabájával van otthon, valaki pedig más területre szegődött, de hogy, hogy például Balázsunk ugyanúgy velünk volt a legesleg elején is, tehát hogy pont azt számoltuk össze, hogy Balázsra most már 14 éve dolgozunk együtt.
1: Meg lehet állni egyáltalán egy ilyen szinten? Meg ennyi elismerés után? Hátra lehet dőlni?
2: Szerintem sose dőlhetünk hátra. Ez egy ilyen belső késztetés, tehát hogy nem elég azt, hogy így levidd a napot, hanem hogy tényleg abból a napból a lehető legtöbbet ki kell hozni.
1: Megállni csak azért, hogy megnézd, hogy hol tartasz.
2: Maximum.
1: És utána menni tovább.
2: Igen.
1: Jó, hát akkor van feladat. Sokat beszélünk környezeti fenntarthatóságról, de mi a helyzet az emberi területtel?
2: Igen, a Platen működésének az egyik alapja ez a meglévő stabil mag, akik tulajdonképpen mint a fő fogaskerekek működtetik a összes egységet. Több éve, van, aki ugye már több, mint egy évtizede is, és ezen kívül szerintem az, hogy volt már ilyen kérdés, hogy például tudom-e mindenki nevét, és hogy persze, hogy tudom mindenki nevét. Tehát, hogy ezt én nem látom, hogy mi valaha is akkorák leszünk, mert azért ez csak egy kis családi vállalkozás, és csak
1: még
2: ott vagyunk.
1: Még hogyha 100 fő is,
2: még
1: amiről beszéltél. Még ha
2: 100 főről is beszélünk, csak ott vagyunk minden nap. És szerintem ez egy nagyon fontos pontja, hogy úgy a vendéglátásnak az a legnagyobb nehézsége, hogy úgy próbálsz vendéget vendégül látni, hogy nem te látod vendégül, hanem hogy vendégül láttatsz másokkal. De az az én felelősségem, hogy a másiknak jó kedve legyen, hogy a másikon, hogyha rossz napja is van, akkor ne látszódjon, vagy hogyha olyan dolog történt, akkor ne ő fogadja a vendéget, ne ő találkozzon vele, ne ő érintkezzen vele.
1: Viszont nagyon érzékenyen kell figyelni akkor a kollégáknak a
2: szerintem a kollégákra is,
1: helyzetét.
2: Illetve én hiszem azt, hogy így bele kell magad képzelni mindig a másik helyzetébe, hogy ő éppen miért úgy van, ahogy van. És itt a vendégnek ebből az egészből ugye semmit nem lehet érezni, hiszen ő pedig azért jött hozzád, hogy jól érezze magát, hogy elfelejtsen valamit, hogy megünnepeljen valamit, hogy kipihenjen valamit. Úgyhogy ezek nagyon fontos és nagyon érzékeny pontjai a vendéglátásnak.
1: Meg lehet előzni a kiégést, mert hogy itt azért egy ilyen pörgős területen ott a veszélye, hogy a séf, aki mindent belead, és hajnaltól késő éjszakáig, vagy délutántól hajnalig dolgozik valamelyik kollégátok, előbb-utóbb kiéghet.
2: A kiégésre szerintem egy legjobb módszer az az, hogyha beszél az ember a problémáiról. És hogyha így tényleg leülünk, és időről időre átbeszéljük azt, ami éppen bánt minket, akkor el tudunk jutni addig, hogy a másik megérti azt, hogyha éppen rossz napunk van, vagy látja azt a másik, most adott esetben például, hogy a séffel mikor kell kommunikálni egy csoportnak a menüjét, vagy a cukrászvezetőt mikor piszkálhatjuk meg egy desszertváltással, vagy egy... Tehát, hogy vannak azok a pontok, amik igen, nem gépek vagyunk, és éreznünk kell a másiknak éppen az állapotát. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy ha már kiégtünk, akkor azt onnan nagyon nehéz visszahozni, és a harmadik fele pedig az, hogy indultunk onnan, látva így a családomban is a felmenőket, hogy 7-ből 7 nap dolgozunk és tesszük a dolgunkat. Mondjuk az én generációm eljutott oda, hogy jó, oké, de én mondjuk 5 napot szeretnék dolgozni, és akkor így a maradék 2-ben én köszi szépen pihennék
1: néha
2: egy kicsit.
1: Néha felcsapjuk a gépet.
2: Igen, és akkor így van az új generáció visszacsatolva az előzőekhez, akik így kerekperec kijelentik, hogy ők köszönik, de 4 nappal ült, tehát hogy 3 napra neki a regeneráció szüksége van. De hogy ezt el kell fogadnunk.
1: Tehát munkaszervezésben is rugalmasnak kell lennetek, ha jól értem.
2: Munkaszervezésben és terhelésben is el kell fogadnunk. A vezetőink is 4 vagy 5 napot dolgoznak. Egyébként a kollégáinknak nagy része, úgy mondom, ők 4 napoznak hetente, és akkor azok, akik ugye nem hosszú napot visznek, tehát idézőjelben csak 6 vagy 8 órát dolgoznak, ők jönnek heti 5 nap. Viszont például a vezetőkben én ezt nagyon szerettem és becsülöm, hogy lehet, hogy 4 napot dolgoznak, viszont a 7 bármely napján elérhetőek, és bármely napján tudunk beszélni.
1: Véleményed szerint mi tartja leginkább össze a csapatot? Elhivatottság, szakmaszeretet, vagy lehet, hogy valami teljesen más?
2: Szerintem így körülbelül ezek a dolgok hasonló arányban, tehát így a szakmai rendi elhivatottság,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívásra reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adó. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia. A RIS Diplom hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafa félék, a kőr is, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyolfelhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Mit szólnál?

94.2, különleges zenei válogatás, folytatjuk. Matthias Vogt zenekarával, a Ridge-ezzel. Az első albumon 2002-ben már is egy élő zenekar, előkelő vendégek és elektronika minden mennyiségben, azóta pedig sorban a rengeteg kitűnő saját dal és persze a feldolgozások. Ők tehát a Ridge-ez most a különleges zenei válogatásban a 94.2-n.

0: Nappy G. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintett számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Révfülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepli 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a funkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
2: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Kanyarog az út,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Okay, I'm sitting in the airplane to Los Angeles to get my luggage back. It's quiet, and next to me there's a friendly guy from Morocco or somewhere. So we talked, and I wanted to show him the pictures of my...
1: Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Nights.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

megosztozunk a hazugságokon, viseltővé válunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimby-ben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.